Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Vágok!
1: Pannon reggeli 91.5.
2: Jó
3: reggelt. Jó reggelt, itt vagyunk a Dynával, itt korán reggel.
2: Az új nevem.
3: Amúgy, amikor elmész külföldre, különben a neveddel nem szórakoznak?
2: Eddig nekem sokszor félre nyomják. Igen?
3: Aha, igen. És... hát azért, mert például Péter. Magyar... Nem, hanem a Zvekán. A Zvekán nem tudok mit kezdeni, azért kérdezem, hogy neked.
2: Maximum Rózsának írják, amire kiakadok, de...
3: Rózsa Edina. Rózsa Edina. És mondjuk az angolok, vagy valami, ők hogy hívnak téged?
2: Hát, Edina. De annyira nagyon
3: simán
2: nem...
3: kimondják?
2: Hát nem szoktam én azért annyira nagyon elmondani, hogy hívnak.
3: Hát jó, van mit, de nincsenek valami külföldi barátaid, vagy ismerősed, vagy valami, és akkor nem. Na jó, mindegy.
2: Mert, hogy örülök, amúgy... hogy néha magamat, na itt van. Örülök, hogy néha magyarul megértetem magamat.
3: Nem, nem, ez egy érdekes dolog, mert nem teljesen vagyok tiszta, hogy miért vannak ötleteim. Valószínű, hogy a német nyelv miatt, német nyelvhatás miatt a Magyarországon, és nem kell messzire menni, mert különben a külföldiek kimondják a neve abszolút, de hát, hogy a Peter Zvekán, azt ki tudják mondani. De Magyarországon, és az volt az érdekes, hogy volt egy periódus, amikor az egyik volt kolléganőnkkel, a Czalbert Anitával mentünk mi sokat, és hihetetlen, hogy képzeld el, hogy, tehát, hogy látod leírva, hogy Czalbert, az Czalbert, nem? A Zvekán, az Zvekán. Magyarországon nem. A Zvekán, az Czvekán. Mindig. Nyilván, mint az unikum miatt is, az is ugye cvak, zv, ugye nyilván ez zavarja meg őket, nem tudom. Cvak helyett én Czvekán vagyok, a Czalbertek mindig kivétel nélkül Czalbert
2: volt. Nem az van, hogy Czalbert. Amikor cz-vel írod, akkor mondod igen, úgy, de ha nincs úgy írva, akkor...
3: De nem cz, zv. Zvekán.
2: Hát értem, de hogy mondod, hogy Czvekánnak mondják.
3: Igen.
2: Hogy akkor úgy lenne írva, hogy CZ, érted?
3: Tudom, de nézd meg a cvakkot, az unikumot, az is ZV.
2: Hát nem is a unikumot, látod?
3: De nem, hát mondom neked csak, de ez ráadásul ZW, ugye
2: Viktor? Viktor megöl a szemeivel.
3: Szerintem ZW. És az valószínű, hogy valami nyelvtani dolog, és szerintem ez Németországból. Nem tudom, mindig így gondoltam. Ha valaki tudja különben, akkor nyugodtan fejtse meg, hogy mi lehet ez. Nem tudom, van-e valaki, aki németes, és tudja ezeket a szabályokat. Szerintem itt van valami trükk, mert az sem normális, hogy a Czalbert, miért Czalbert, hát miért jött, és ott mindenkinek.
2: De ez általában egy ilyen, hogy a C az biztos, hogy K a külföldieknek. Tehát, hogy ez...
3: De akkor hogy nem csé? Nem tudom, fura ez.
2: Nem érthetünk
3: mindenhez. Hát tudom, ezt magyarázom, Attila, igen, én is. Na, de különben itt most Attila is értekünk, és ugye ő egy tehénfarmon dolgozik, és láttam itt különben egy ilyen cikket is, hogy jelentős árkülönbség jellemzik a szerbiai élőállatpiacot, és nekem annyira érdekes, hogy pici-pici, és mesélek a farmokról, mert nekem lenyűgöző, mert hogy egész nem tudom, hogy gyerekkoromban, vagy mindig meg hogy tínédzser koromban, én mindig csak a mezőgazdasággal találkoztam. Úgy mindig volt valakinek traktorja, és akkor nem tudom, volt olyan szórakozás, hogy akkor na gyerünk, menjünk el szántani, és akkor nem tudom, próbáljuk ki, milyen a traktorvezetés, meg nem tudom legalább...
2: Kipróbáltad már?
3: Aha, igen. Meg hogy milyen legalábbis solt szántani, vagy tudom, mire kell figyelni, vagy mi az, amikor kövesd a barázdát, mit tudom, ilyen hülyeségek, hogy legalább legyen fogalmad róla.
2: Menj a nyomba.
3: Igen, menj a nyomba, meg ilyenek, tudod. Tehát, hogy ez úgy, tudod, vagy akkor nem tudom, amikor az utóbbi évek bejöttek a drónok, akkor azt is mutatták, hogy néznek ki a drónok, amiben tudnak permetezni, meg tudod, minden. Szóval, hogy ugye a mezőgazdaság valahogy mindig olyan elérhető volt. Az állattenyésztés az nem. Az állattenyésztés az abszolút nem, az mindig mint valami zárt világ, ahova is soha nem mehetsz be, mert amúgy mi keresni valód van ott. Az egyetlen egy dolog, ami nekem megvan, az az, hogy ugye nagyon-nagyon-nagyon durván megváltozott a mondjuk a város, Szabadka, és nem tudom, hogy tudod-e, de jó pár éve, ugye ilyen körökre van osztva Szabadka, ugye központ, és akkor ilyen körök, hogy hol van az első pont, ahol már állatot lehet tartani.
2: Igen.
3: Mert régen lehetett, amit akarsz, most meg már nem.
2: Ezt nem tudtam.
3: Hát, hogy én kitalálom, hogy én most nem tudom, hogy én relatíva a városhoz közel lakom, mármint a központhoz, én most kitalálom, hogy csirkeket akarok tartani, hát ez nem legális, az nem
2: hát
3: lehet.
2: Jó, mondjuk azért gondoljunk már bele egy panelbe, a város közvetlen központjára.
3: Nem, de hát házakba. De tudod, hogy van mondjuk egy házad, van egy udvarod, és akkor most miért ne lehetne, nem tudom, 10 tyúk, de nem lehet. Uh-huh. Jó, persze, sok
2: hát
3: mindenkinek
2: gondolom
3: van, de...
2: Alatt, hogy a szag miatt, nem?
3: Hát vagy a hangok miatt, vagy nem tudom. Engem sose zavart. Nekem nagyon érdekes, hogy egy másik ház, ahol laktam nagyon-nagyon sokáig, az szintén nagyon közel a városhoz, ilyen légvonalban ilyen 800 méter, mármint a központtól. És ott a szomszédnak voltak például kakasai, csirkéi, engem sose zavart a hang. Néha hallottad, de abszolút nem zavar. Na most azért érdekes, és azért kezdtem ezt mondani, mert van a Bajai út, és a Bajai úton nőttem én fel. Ott volt azért nagy én, meg ott szüleim is ott az első pár évet velük ott voltam, aztán nagyon sokat mentem. És azért az nem külváros már, hogy nem tudom valahogy hol vagy, de azért már kijebb van. És ott azért mesélem ezt, mert a szomszédnak képzeld el, hogy ott voltak még simán, hogy én csak átmegyek az úton, és volt ilyen kis, hát nem is mini farmocska az, de tudod, két tehén, egy ló, tudod, ilyen mini. Aha. És akkor én a telén sokat játszottam. És akkor nekem az egyetlen kötődésem ezekhez az ilyen állatokhoz, és akkor tudod, lehetett minden ne hülyéskedni, nem láttam, hogy fejik a tehenet, meg felülhettem a lóra, meg mit tudom, ilyeneket érteni. Aha. És akkor ez különben tök jó. Úgyhogy szerintem olyan bén, amikor kimarad a gyerekeknek, mert ezek az ilyen állatos dolgok, ezek különben érdekesek.
2: Igen, és akkor amikor először mennek ilyen helyre, vagy valamilyen kirándulásra, és akkor igen, meglátják, hogy csirke.
3: Teljesen hát de amúgy ilyen,
2: teljesen ilyen új nekik, vagy, és nyilván új, mert hogyha nem ilyen közegben nőtt fel, meg nincs lehetőség találkozni ilyen állatokkal neki hétköznap, akkor...
3: De kézzel múltkor olvastam egy dolgot, és ezt tudod, neked meg nekem, ez annyira, ez lehet, hogy ilyen sokkoló lesz, de aztán én végig gondoltam, hogy amúgy, basszus, figyelj csak, vannak nagyvárosok, ahol olyanokat kell játszani a gyerekekkel az iskolába, például, hogy felfogják a gyerekek, hogy amit mondjuk esznek, tehát mondjuk legyen csak csirkehús, hogy mondjuk a csirke mell, amit eszel, vagy az a csirke comb, vagy a csirke szárnya, az amúgy hol helyezkedik el a csirkém. És akkor ezen gondolkoztam, hogy ennyire nem tudhatják, és aztán belegondoltam, hogy várjál, hát ma már a boltban nem fontos megvenni az egész csirkét.
2: Én igaz.
3: Miért látná az a gyerek, hogy az melyik része? És akkor rájöttem, hogy basszus, ez igaz. De tovább megyek, mondjuk a disznónál, én mai napig vannak dolgok, amivel zavarba vagyok, hogy amúgy az melyik része a disznónak? Vagy amikor elmész egy hamburgerezőbe itt nálunk, Szabadkán, akkor ott van egy nagy rajz a falon, egy tehénről, és megvan pontosan, be van jelölve, vagy melyik része mi. Vagy a marha, ugye? Abszolút nem vágom különben, hogy melyik. Sőt, tovább megyek, a Komlós Andor, aki tudod, a grillbetyárok mögött van, és aki ezt a barbecue csinálja, mondja, hogy nagyon érdekes, hogy egy állatot hogy vágsz le, mert ez az amerikai vonal, ezt azért nehéz itt csinálni, mert itt nem úgy vágják le a marhákat, hogy azok a húsok úgy legyenek olyan formában, hogy az amerikai vonal és a barbecue igényli. Hanem amikor például van a grillbetyárok verseny, akkor külön ilyen igény szerint kell azt ő neki mondani, hogy amúgy azt majd kérlek, azt akkor úgy csináljátok meg.
2: Jó.
3: Őrület, értitek? De eszméletlen.
2: Hát igen, de nyilván, tehát most honnan tudnánk? Tehát, hogy nem abba a közegbe vagy, nem feltétlenül rád értem, és most nyilván nem kell mindig mindent tudni. Tehát, hogy most ez is mondod, hogy mert nem tudod, hogy éppen most az melyik része, meg honnan van, meg mit tudom én. Hát most... Istenem. Tehát, hogy
3: nem, csak néha mondanak ilyen kifejezéseket, az a hús a legjobb, és egyet az hol van, és akkor mindig magyarul. Hát ott a gerinc mellett, ha nem tudom mi, de akkor az... nem tudom, Viktor, te mondjuk tudom, hogy gurmé vagy, te vágod ezeket a dolgokat? Hogy pont, azt, hogy kb. Tudod? Igen? Na jó, hát Viktorban sosem lehet csalódni.
2: Igen, Viktor nem, ez a legjobb. Nem ilyen csodálatos.
3: Hát igen, látom.
2: És a másik meg az, hogyha valaki valamilyen részét nem eszi,
3: igen,
2: akkor, és megvan, teszem azt, amit viszont eszik, és lehet, hogy csak kizárólagosan azt eszi, akkor még úgy lehet, hogy nem érdekli, hogy most éppen hol a többi része a csirkének. Vagy a
3: lehetséges, persze. Lehet bármi. Csak ez közben meg érdekes, mert őszintén megmondom, most, hogy beszélgetünk róla, igazából én se csináltam még olyat, hogy mondjuk megveszik egy komplet csirkét, és én szedem szét.
2: Én egyszer csináltam. Nem egyszer.
3: Mert hogy különben, mikor belejössz, akkor biztos tudod, hogy hova kell nyúlni, és akkor az úgy megy. De
2: én
3: nem jellemző, hogy ilyet csinálsz?
2: Nem. Én nem szeretem az ilyet.
3: Aha.
2: Pedig láttam, meg. És ebben nőttem föl, meg mit tudom én, de az, hogy én csináljam, csináltam egy párszor itt fönt, ugye, amikor egyedül vagyok, és akkor főzök, és az nekem egy kicsit gusztustalan volt. Tehát az, hogy én szétszedek egy csirkét, az nem az igaz,
3: ugye?
2: Én inkább kiadok érte többet, csak valaki csinálja meg helyettem, én nem nyúlok hozzá.
3: Hát a szétszedés,
2: igen. Kivéve a mellehúzsáról van szó, tehát az más történet.
3: Igen, nagyon érdekes. Nagyon érdekes a mellehúsa című történet is, mert hogy most nyugodtan mondjátok, hogy városi vagyok, mert itt vettem észre, hogy nem lehetek ennyire városi, hogy van ez a városi csirkemell, Most arra, a váracsi csirkemmel mindjárt mondom, amit tudod, tipikusan a boltban meg tudsz venni.
2: Igen.
3: Én azt mondom, hogy kibontom, annak valami olyan szaga van, ami engem borzasztóan zavar.
2: Igen.
3: Én nem tudom, hogy az mi, de mondták majd, próbáljam megmosni, nem tudom, mit csináljak vele. Basszus, ez a falusi csirkénél nincs. Lehet ez az én trippem, szerintem ott nincs.
2: De ez lehet, én azon is gondolok, nem tudom, hogy miért, mert nem vagyok a szakértője, meg nem is olvastam utána, úgyhogy most csak így random a levegőbe dobálózok, hogy nem lehet, hogy azért, mert ugye falun, amikor levágják, például nálunk, néha külön is porciózzák, hogy ez most a levesbe megy, ez most ez a része, ez most az, bezacskozzák és lefagyasztják. Itt meg, amit megveszel a városba, az nincs lefagyasztva, hanem az csak le van
3: hűtve,
2: hát
3: valamennyire.
2: Igen, le van úgy fóliázva, vagy nem tudom, bele van rakva egy ilyen kis tucba,
3: nem
2: és akkor be van rakva úgy a frizsibe, hogy,
3: hát ja.
2: hogy nincs
3: ott
2: fagyasztva.
3: Ugye, nem
2: igen,
3: tudom.
2: Igen, igen.
3: Nagyon érdekes dolog ez, hát az is persze érdekes, hogy ugye melyik állat hogy van nevelve, meg stb., mert ugye manapság már tényleg rengeteg falmon jártam az utóbbi időben, és látom, hogy tényleg folyamatos az összes technológia arra megy, hogy minél jobban hízzanak, ugye ezek az állatok minél előbb kifejlődjenek, mert ugye ez a biznisz, meg ugye hát minket is el kell látni, és gondoljunk bele abba is, hogy én nekem tudod, ilyen van az, amikor a legegyszerűbb pillanatokban esnek le dolgok. Belgrádban voltam a kollégámmal, és valamit akartunk enni, mert egész nap forgattunk, és mondom, hogy valamit kéne enni, és hogy mit csináljunk, és elmentünk ott egy nagy bevásárlóközpontba, és megálltuk ott a KFC-nél, tudod, és álltunk a sorba, és szerintem volt előttünk 15 ember, és mi csak végignéztük, mert a konyha olyan nyitott volt itt most, olyan, hogy be tudtál látni, hogy ott milyen mértékben mentek olyan, és csak adták ki a csirke kosarakat, megadták ki, és mondom, hogy Jézusom, azért gondolj már bele, ez csak egy bolt.
2: Igaz.
3: Hol az a rengeteg csirke?
2: Pont ezen gondolkodtam én is egy csomószor már, hogy honnan jön ennyi?
3: Hát ja. Valahonnan jön?
2: Jön, csak hogy...
3: Hát ez eszméletlen.
2: Varázsolják ezeket a csirkéket?
3: Ezek tényleg eszméletlen, eszméletlen adatok lehetnek. Az a
2: gyártás, hogy mi
3: valóban
2: történik.
3: De hát elképesztő.
2: Klónozás.
3: Írja nekünk, Kati, hogy Zeci középsorúban volt olyan évfolyam társam, szabadkai, aki meg volt győződve, hogy a tejet a gyárban csinálják. Nézd, én elhiszem.
2: Igen, mert ugye itt volt Szabadkán is a tejgyár.
3: Hát amúgy igen.
2: És
3: ezeket simán be lehet.
2: Van.
3: Simán be lehet ezeket a dolgokat nézni. Mint ahogy nekem egy ilyenem van, csak gondolkozom, hogy hívják azt az apró kis tésztát. Az a csipetke?
2: Az a
3: azt
2: kis
3: úgy
2: kerek.
3: Hívják? Uh-huh. Azok a nagyon picikék?
2: Jaj, mi a tarhonya?
3: Nem, levesbe, nem csipetke, de ilyen nincs.
2: De van.
3: Mert csiperke az más, az már bogyó, ugye? Van. Viktorra nézett csipetke? Nem?
2: Nincs, de van olyan csipetke, igen.
3: Szerintem megvan, és akkor olyan...
2: Hát igen, ez az a... Igen. Tudom,
3: olyan
2: hogy, tudom, hogy mi.
3: Igen. Na, szóval az akkor csipetke. Én azt megvoltam győdve, hogy az egy bokron nő. Azt úgy szedik.
2: Kisajos.
3: De közben nem, közben kiderült, hogy ez egy tésztafajta, úgyhogy ez van. De én legalább bevallom nektek, de ezeket a gyerekkori dolgokat benéztem. Abszolút, én ezt így kitaláltam magamtól. Úgyhogy ilyen dolgok ezek. És hát, és ugye az is egy érdekes dolog különben, hogy ezeket az állatokat ugye tartják, és ugye a mai világban nagyon sok mindenki mondja, hogy ezt így nem szabad, akkor jönnek a vegetáriánusok, a vegánok. És múltkor megint egy ilyen pillanat kollégámmal, ott vagyunk valahol délen, mit tudom én, Szerbiában. És ugye egész nap ilyen disznó technológiát forgattunk, és utána egy ilyen eszméletlen ebéddel meglettünk vendégelve a végén, ahol ugye nyilván disznóból készült húsokat ettünk. Közben ugye hátul ott vannak a farmok, meg halljuk a disznókat, meg minden, és ott fogalmazott meg, hogy minket személy szerint ez így nem zavar. De megértjük így a vegánokat, vagy nem tudom. Szóval érdekes azt úgy enni azt az állatot, hogy amúgy az az élő állat is ott van melletted. Ez így egy, tudod, ilyen fura.
2: Igen.
3: Mint amikor a tesómék régen a régi cégben voltak, ott folyamatosan voltak ilyen teambuildingek, és volt egy nap, amikor mentek lovagolni, és az egyik kollégáját látja, hogy megy oda a lóhoz közel, és úgy lehelget rá, és mondja, hogy te mit csinálsz? Azt mondja, ne haragudj, én félek a lótól, én reggel lókolbászt tettem, és most lehelgettek rá, hogy érezze, hogy velem ne szórakozzon, mert megeszem.
2: Ez hülye. Vagy nem vittál a kolbászt, és úgy himbáltál.
3: Vagy láttam olyat különben, ez a tévéműsorban, hogy az is milyen szürreális eleve ez a program, hogy nem is tudom, hogy hol van ez, Norvégia, vagy valami, jávorszarvas, ott már van jávorszarvas. És akkor jából szarvassal, úgy van az olyan szán, amit húznak, mint a tudod, és akkor azzal elmentek az étterembe, ahol mi a vacsora, jából szarvas. Hát ezeket tudod, ezek ilyen, erre van a érzékeny, tudod?
2: Hát igen.
3: Erre van a érzékeny. Ez pont olyan, mint mi nem eszünk nyilván macskát, de világban van, ahol esznek, de ez pont olyan szűrás, hogy a tányéron eszem a macskát, az én macskámat meg simogatom közben. Szóval értek, itt egy picikét így elmennek a dolgok.
2: Igen, de ez egyébként olyan, hogyha valakinek van egy házi állata, most nem feltétlen kutyára vagy macskára gondolok, mert ezt nyilván nem eszünk meg itt nálunk. Legalábbis remélem, hogy nem eszik.
3: Talán.
2: Meg, tudod, igen. Hogy van, aki például nem, például nyúl. Tehát, hogy nekem is, ami volt, ugye, törpenyulam.
3: És ezt a végén mindig megeszed?
2: Nem. És akkor tudod, így, mert hogy akkor nem eszel nyulat. Hát de ez teljesen más történet, tehát törpenyul, ez kb. Egy falat lenne az egész.
3: Aha.
2: A másik meg, hogy miért ne enném? Tehát, hogy én szeretem a nyulat. Tehát, hogy
3: szóval akkor neked a simán előfordul,
2: hogy nekem ez nem...
3: Hogy úgy eszed, és a nyuszit nézi.
2: Pont olyan, mint a malac, hogy az is otthon van, és akkor ott nem tudom, el lehet azt ott becézgetni, meg beszélgetni vele, meg minden, de aztán jó esik, hát meg hagyj egyen meg, tehát, hogy érted?
3: Hát igen, ez egy ilyen sztori. Őrület, itt van különben Zoli is megérkezett, és akkor az viszont, ami valószínű soka a gyerekeknek, mert és az, amit szerintem nem kell, hogy lássanak, vagy nem tudom, mondjátok meg, tudom, nagyon sok hallgatunk a faluról. Én emlékszem, hogy nekem az olyan sok volt, amikor néztem az, hogy vágják le az állatokat. Mm. Nekem nagyon érdekes volt az ilyen ilyesmivel, a nagybácsimnál tudtam találkozni. Biztos, hogy nem így volt, nekem olyan érzése volt, hogy nekem, nem tudom, a fél gyerekkoromat ott töltöttem el, de ez valószínű az, hogy elmentem egy hétre hozzá nyáron, vagy valamilyen reálisan ez valami ilyesmi. De ott volt csirke az udvaron, ott voltak nyulak a ketrecben, ott voltak disznólak, ott minden, nekem azt tudod, az egy olyan játszótér volt, hogy megőrülsz. De tudod, mikor levágták a nyulat, vagy a csirkéket, vagy valami, tudod, így, hogy néztem, hogy mondom, what the fuck, de hát, hogy mi történik. Ugyanúgy nekem ilyen sok volt ez a, mikor láttam, hogy hogyan kopasszák a csirkét, de azt tudom, hogy az nem is egy jó dolog különben már, mert ez nem egy kellemes időtöltés, az a csirke kopasztás, meg ilyenek, úgyhogy, na hát, ez is manapság már biztos automatizált, nem láttam ilyet még, de biztos.
2: Mármint?
3: Hát a valahogy kopasztás? Aha, tuti. Hát az nem igaz, hogy ezt kézzel csinálják a mai napig.
2: Igen.
3: De nem tudom, most nem arra gondolok, hogy nálatok, meg nem arra gondolok, mikor normális körülmények között.
2: Hanem ilyen nagy...
3: Aha, mikor ilyen nagyipari valami.
2: Tényleg, mondjuk ezen nem is gondolkodtam. Igen.
3: Hogy oldják meg? Igen. Hát valahogy biztos. Tudja, hogy van rá valami. Atti mondja, hogy a lókolbász 30% lóhús tartalmaz. Ugye csak?
2: Érdekes. Hát nekem mindegy hány százalék, de finom.
3: Ennyi. Ennyi, úgyhogy jó. Jó ez a történet. És akkor a másik pedig az, hogy igen, az pedig, hogy...
2: Most eszem jutott erre, hogy nekem mindegy, hogy hány százalék, csak én ne tudjam, hogy mi van benne. De tudom, hogy a kolbászban is, meg a virsliben, meg az ilyen szalámliban, meg az ilyenekben mi minden kerül bele, de én mégsem akarom tudni. Tehát, hogy nálam ott van egy olyan szint, hogy... Tehát, hogy úgy kicsit úgy...
3: Nálam ott van a szint, hogy tényleg az volt, hogy szalámli. Én azt hittem, hogy az csak vicc, hogy valaki ezt így
2: szalámli
3: mondja.
2: Úgy mondja, a rendesek, de nem rendesek szalámlinak mondják.
3: De csak egyre sok mindent hoz magával különben. Igen.
2: Egy külön nyelv vagyunk, nyelvcsalád.
3: Kérdezi Attila, van egy közös barátunk, az, hogy a oromból, hogy ő neki hány csirkéje van. Hát
2: sok.
3: Nem tudom, sok. Sok. Voltam nála nemrég különben.
2: Tényleg tőle kellene a csirke mellett bizniszbe vásárolnom. Ez jó üzlet.
3: De ők nem vágják le szerintem.
2: Nem, szerintem
3: az csak megy úgy nagyba tovább.
2: Bár nekem lehet, hogy levágna.
3: Hát neked lehet, hogy levágna. Nagyon aranyoskodnál ott akkor. Mennyire jellemző nálatok oromon van? Ott minden házban van? Minden?
2: Hát most Dibat őszintén azért nem tudom, mert szerintem egyre rosszabb az egész. Ugyanúgy a mezőgazdaság, az állat...
3: Hát de magatoknak csináljátok azt, nem?
2: Hát szerintem egyre többen most már igen, vagy felhagynak vele. Mert hogy annyira nem éri meg, és annyira több a veszteséged, mint a nyereség, vagy legalább örülsz, hogyha egálba van. Tehát, hogy nyilván ez nem feltétlenül mindig lehet ezt kiszámolni. Tehát, hogy lehet, hogy éppen jön egy olyan túra, ami nagyon jó, aztán jön egy olyan, ami borzasztó, és van a harmadik, ami kiegyenlíti az egészet. Aztán lehet, hogy megint jó, aztán lehet, hogy három egymás után nagyon jó, és sikerül, meg nem tudom, jól eladni, meg stb. Tehát, hogy ez nagyon sok minden nyilván befolyásolja. De hogy nyilván még azért sokan foglalkoznak azért aránylag vele, főleg maguknak, de van, aki nyilván eladásra is. Tehát, hogy sokkal beszéltünk, nem tudom, a csirkékről, a malacokról, tehát hogy...
3: Igen, az érdekes, hogy én amit látok, amelyik ezek a farmok, amik nagyon mennek, ez egyértelmű. Én nem tudom, hogy lehet erre a szintre eljutni. Látom, hogy ezek mindig megafarmok. Nagyok. Őrült mennyiség van. De hát ilyen, nem tudom, hogy van egy csomó ilyen. Én nem tudom, hogy ezeket hogy hívják ezek. Mert régen ólakba álltak a disznók, ma meg ezek az épületek, amikben vannak, hogy ennek mi a neve.
2: Karám? Vagy az
3: nem tudom, de ilyen zárt, és akkor benne van 700 állat. De hát, hogy nem tudom, ezeket már hogy hívják. Meg a ilyen valami tároló, disznó nevelő központok, vagy nem tudom micsoda. Hogy abból van nem tudom hány, és akkor több ezer disznót nevelsz egyszerre. És akkor látom, hogy az úgy megy. De hát ezt el sem tudom képzelni, hogy hogy születik meg az első épület, mert az egy vagyon.
2: Hát,
3: meg a második,
2: igen.
3: Meg a harmadik, meg a negyedik, és akkor ott már tudod, jönnek a kamionok. Meg ott már a kamionok igen. Jönnek akkor is, amikor a táplálék jön, meg a kiegészítők, meg a vitamin, meg a minden. Meg kamionok jönnek akkor is, amikor viszik el, azt nem úgy adják el, mint amit láttuk régen mindig, hogy a traktor hátulján van egy kertet, és akkor viszik az egy disznót, amit elvisznek 24 tonnát egy körbe, érted? De hát, hogy mikor ilyet látsz, akkor mondod, ja, hogy amúgy ez...
2: Hogy én egyébként ezt mennyire utáltam.
3: Micsodál?
2: Amikor gyerek voltam, és tudod, kisgyerek vagy mondjam azt, hogy iskolás már, na és akkor ugye aludnék, hát nyilván, hát aludnék 10-ig, mert akkor még megtehettem, ugye bár.
3: Na.
2: És akkor reggel hajnali 4-5-kor szállításon, és ugat a kutya, az ugat, traktor.
3: De ez az egy-kettőre viszik, vagy?
2: Hát vagy, nem tudom, kicsit nagyobb, és akkor nem tudom, befér több, vagy mit tudom, és akkor így, ne csináljátok ezt, és fúltam, hogy nagyon dühös voltam, és akkor utáltam mindenkit, dúltam, fúltam, és nem lehet ezt délután 2-kor csinálni, miért hajnali 5-kor, meg 4-kor kellett csinálni. Mi? Volt az hétköznap is.
3: Meg mindig. Igen. Na szóval ezek ilyen dolgok, és akkor erről még lehet rengeteget mesélni, nagyon érdekes, mert ugye azt meséltem, hogy nem tudtunk sose belelátni a farmokba, és én őszintén mondom, hogy én most borzasztóan élvezem ezt, hogy megyünk, és látjuk ezeket, és nekem ez eskül lenyűgöző. Mert azon gondolkoztam, hogy ha munka miatt nem tudnék ebbe belelátni, én így hogy tudnék belelátni?
2: Hát
3: nem lehet, hogy megállok egy random farm előtt, és ez rohadtul érdekel, mutassa már meg a farmját, igen. Ez hogy működik. De ez nem mondanák, hogy...
2: Igen, mindjárt mit gondol az ember, hanem gyorsan. Ismer, hogy nem tudom, lopó, csaló, mit tudom én.
3: Hát jó, most nyilván ránéz, nem, valaki rád néz, vagy rám biztos nem gondolja, hogy valami lopó,
2: hát,
3: de hogy
2: figyelj,
3: azért...
2: pont lehet, hogy pont ez a...
3: Az álca?
2: Hát igen. De most miért?
3: Lehet. Nem tudom, de ez így tök jó. Úgyhogy na, ezek ilyen dolgok. Úgyhogy ennyi, hát otthon nálam különben néha eszembe jut, hogy lehet, hogy kéne valamit tartani, de aztán rájöttem, hogy de nem is bírok jogilag se, meg nem is tudom, hogy lenne nekem rám idő, de ilyen minibe, de reális vagyok én, tehát hogy tudom, mit tudom én, 3 tyúk, vagy négy, ennyi, nem tudom, 2 darab nyúl, vagy valami ilyesmi, de aztán rájöttem, hogy ugyan már minek. De úgy néha eszembe jut. Én nekem nem annyira távoli ezt tőlem, hogy ne tudjam elképzelni, hogy én valaha mondjuk így éljek.
2: Aha.
3: Érdekes az, hogy túlságosan, most ezek mindig, na most jön egy kicsit a fantázia. Egyszer elmentünk különben egy eszméletlen birtokra az erdő közepén, és bárki, aki megérkezett azon alapon, mert béreltük egy eseményre, így nekünk, és bárki, aki jött, mindenki el volt számolva, hogy Jézusom, így kéne élni. És mindig arra jöttünk rá, hogy valószínű, hogy kevés ember mondaná azt, hogy ez nem gyönyörű, mert bármerre nézel fák, fölötted fák, minden a fák, igen. Gyönyörű szép terasz, tudod, ház, tégla, meg mit tudom én minden, ahogy kell, kis tavacska, meg jó, hogy ez fancy volt, itt volt medence és meg minden, de alapvetően, hogy onnan nem lehet ezt a modern életet élni. Hát nem vezethetek én az otthonomtól 15 kilométert egy olyan tempóval, amit most nyomunk, mert hogy akkor nem tudok hazaugrálni. Lehet úgy, hogy akkor már irodám is van meg minden, és akkor bejövök tényleg a városba, itt vagyok egész nap, és akkor este hazamegyek. De akkor meg elvezik a varázsa annak az egésznek. Szóval ez egy kicsikét ilyen történet. Na mindegy, 6:24 van, zenéljünk egyet, és akkor aztán jövünk közérdekű infókkal.

0: közérdekű információ következik.
1: Na-na. Hol a telefonod? Na, én addig mondom.
2: Azért akarom megkeresni, hogy kell a, ugye az ilyen cuccokos cuccosokhoz.
1: Kell, az biztos. A cuccosokhoz. 8 és 10 óra között véradási akciót szerveznek Horgoson a Művelődési Házban. Van egy ilyen, de jön a kedvencem, elindult az őszi nagytakarítási akció, ami ma 30-án és holnap október 1-én nagy fényhelyi közösségben lesz. Nagy méretű konténerek jönnek. Eszméletlen különben, múltkor elkaptam, amikor az én környékemen volt, és nem, hogy erre van igény, hanem a konténer tele volt, mellette igen. Egy konténernyi cucc, és az az érdekes, hogy ezt úgy összetakarítják azok, akik viszik ezt a szemetet, hogy eszméletlen. Tehát nem azon, hogy ott hagyják, hanem mindent
2: szemét.
1: Eltakarítanak.
2: Most tudom, hogy a teszem be róla? Most vettem észre, én hülye, lát, hogy igazából már több napja nincs ott, már hiszem, hogy most szedték le. Szabadkán, itt a galéria előtt nincsenek ott a szemetesek.
1: Tényleg?
2: Szemét az van, pont azt hiszem, hogy tele van szeméttel. Nincs ott, és ott volt egy csomó, a padok mellett voltak szemetesek, és most nincs ott.
1: Ha lehet, hogy cserélik.
2: Hát nem volt semmi sincs. Bajuk, semmi nincs ott, wow. Semmi. És így jöttem, mondom, mi ez a szemét, itt szanaszét, mit tudom én, és így...
1: Eltűntek a kukák?
2: Ja, már hogy hoztam a kis zsebkendőmet, fújjam az orrom jobbra, balra, össze-vissza, minden, és mondom, majd eldobom.
1: Valami olyan csoki papírt akartad eldobni.
2: Basszus, itt mondom, négy szemetes.
1: Igen?
2: Nagyon gáz.
1: Azt a mindenit.
2: Remélem, hogy visszateszik.
1: Hát reméljük.
2: Tegyétek vissza.
1: Figyelj, azt mondja még Gábor, még az előző témára, az én apám mindig azt mondogatta, hogy nevelni kell magunknak vágójószágot, hogy tudjuk, mit eszünk.
2: Egyébként ezt nagyon sokan mondják, és igen. Azt is mondják, hogy az otthoniba tudod, hogy mi van benne, kezdve a pástétomtól, kezdve a nem tudom, a kolbásztól, egészen a valaki az otthon csinálja a szalámlit. Tehát, hogy ez oké, ez igen, ezt adom. De mondjuk én magam önerőből, vagy hogy mondjam, nem kezdenék bele. Tehát, hogy egyrészt, mert nincs is hol, mármint itt a városban.
1: De mi, ha lenne, akkor ne venni disznókat otthon a pannon után nagy lópimpilit.
2: Nem. Ennélkül, hogy
1: gyertek, cocók, gyertek!
2: Nem.
1: Megjött Edida. Egyetek egy kis moslékot, vagy nem tudom, ma már.
2: Nyilván, hogyha rá lennék kényszerülve, akkor csinálnám, de viszont saját...
1: Igen.
2: Indítatásból nem kezdenék bele.
1: Na látod, azért, mert feljön oromról, érted? És rögtön ilyen fancy lesz, érted? Már csak a kávézókba ül.
2: Bár úgy lenne, adna a jó
1: éttermekből rendel.
2: Isten.
1: És akkor gondolkodik, hogy mit lenne. Tegyek most, csülköt tegyek, vagy pedig nem tudom, én sajtszószba.
2: Sztéket
1: vagy sajtszószba úsztatott burgert, burgert, bocsánat. Úgyhogy ilyenek vannak. Ki akar disznót nevelni már, ugyan már könyörgöm, szedjétek össze magatokat. Na mi újság különben az időjárással,
2: várjunk,
1: tudod-e?
2: Várjunk még, hát van még áram is.
1: Van áram,
2: mondjad. Nehogy, hát úristen, 2 millió helyen van. Hát. Bajsán, Tornyoson, Cserepesen, Bácskos útfalván, Magyar Kanizsán, Bajmokon, Kispiacon, Szabadkán, Palicson, Hajdújáráson, Csantavéren.
1: Mi?
2: Felsorolom a vajdasági településeket.
1: Na jó.
2: Szóval nagyon sok helyen nem lesz áram, úgyhogy nézzétek meg a honlapunkat, mert ott nagyon sok minden megtalálható.
1: Na most akkor mi van itt még? Azt mondja, 9 fok van jelen pillanatban, ez 25-ig fog emelkedni, szép napos időnk lesz. Nem csak ma, hanem ameddig ellátunk, körülbelül egy 7-8 napig, minden nap ugyanígy fog kinézni, abszolút.
2: És nincs egyébként a határon, meg nincs várakozás, még hát nyilván az fél hét van.
1: Jó, hát
2: ez nem meglepő.
1: Nincs is nyitva mindegyik még.
2: Ez még a másik.
1: Úgyhogy ez egy ilyen sztori.
2: Ja, és ezt el akartam mondani.
1: Na, mert mondd el.
2: Te nagyon el voltam.
1: Mondd el, Edájna.
2: Hogy nagyon sok minden van a mai naphoz kapcsolódóan. Egyébként szerintem ezek érdekesek. Például...
1: Vannak ilyen?
2: Igen. Hogy 113 éve halt meg a dízelmotor feltalálója.
1: Wow. Ez?
2: Sőt, egy rajzfilm, a Frédi Béni, te is biztos ismered.
1: Hogyne?
2: 66 éve mutatták be először.
1: Jó, mondjuk az régi rajzfilm. Érdekesség, fun fact, nem tudom, vágjátok-e, csak a magyar változat és a magyar szinkron változat rímelt, mert ezt a magyarok találták ki. Az eredeti abszolút nem ilyen.
2: Ezt nem tudtam.
1: Magyarok rájöttek, hogy amúgy csináljuk majd arra, hogy rimmelgessem. Emlékszel, hogy végig rimmeltek benne.
2: Igen, és most megy is a fülembe, ott is, meg a fejembe is. Na, nagyon szeretem. Sőt, hogyha már egyébként mese, akkor a népmese napja van ma Magyarországon.
1: Na, akkor ma népmesét fogsz mesélni? Itt nekem?
2: Hát, az attól függ. Hát, mi meglátjuk. Hosszú még a munkaidő.
1: Már megint kezdi. Nem is bírom még ezeket fogadni, ezeket a beszólásokat. Tehát 6 óra 35 perc, még annyira reggel van.
2: Meg 29 éves a Forma 1-es Max Verstappen, holland versenyző.
1: Hát igen, most már öreg. Vicce.
2: És még csak egyet engedj.
1: Na mondja.
2: Franciaországban kötelezővé tették a rendszámtáblát minden járművön.
1: Mikor?
2: 125 éve.
1: Mondhatom, érnek a rendőr.
2: 30 km/h sebességet képes elérni azokon a járműveken. Tették ki a rendszámtáblát.
1: Ja, hogy amelyik el tudta érni a 30 km/h? Ja, mert hogy akkoriban úgy ment. Hát sokat vázott a világ, az biztos. 6 óra 35 perc van. Every

0: Hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: Mit árul el rólad, hogyan szereted a kávédat? Mondja
2: tényleg
1: ezt, Edina. De itt van hátul.
2: Ja.
1: Na most. Te milyen kávét iszol általában? Mi van előtted?
2: Jó, öblös török kávét.
1: Török?
2: Igen.
1: Fekete?
2: Csak és kizárólag, igen. Cukor és táj nélkül, jó erősen.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: És mindig törököt iszol?
2: Csak is kizárólag.
1: Semmi
2: hát
1: presszó?
2: De. Az a baj, hogy én nekem a kávé, az tényleg egy szó szerint egy rituálé, egy csend és nyugalom, egy föltöltődés, hogy ne nyírja ki senkit, és hozzám lehessen szólni. És
1: most már kávéval is... hogy is mondjam.
2: Az a kötele, és ne fájjon, tényleg nagyon durván fáj a fejem, hogyha nem iszok kávét. És, és van otthon ilyen kis gépám.
1: Ja?
2: Az is.
1: Gépen?
2: De viszont én nem szeretem, meg nem is bírja a gyomrom az ilyen lattékat, meg az ilyeneket, hanem én, ha iszok, akkor csak eszpresszót, de viszont abból is inkább ugye lehet állítani a fokozatot.
1: Igen.
2: És én nem azt az egy-két kortyos eszpresszókat iszom, hanem én teljesen föltekerem, és nem azért, hogy mert hogy hú, ne legyen ereje, és nagyon vizes legyen, mert egyébként van ereje, sőt, pont azt néztem, hogy valamelyik nap, és nem először vettem már azt a kapszulát, hogy mennyire brutálisan erős maradt, úgy, hogy teljesen föltekertem, hogy minél hosszabb legyen, és nem olyan egy-két kortyosra, mert nekem tényleg az, hogy leülök reggelente, fél óra, egy óra inkább, az a kávézásról szól.
1: Egy óra?
2: Ja.
1: Hoppa.
2: Ja. És akkor én ott el vagyok szépen a kis világomba, és az, hogy most én csinálok egy eszpresszót, vagy egy dupla eszpresszót, vagy nem tudom, az nekem egy korty, vagy kettő. És nekem az nem kávézás.
1: Mm.
2: Én azt akarom, hogy mind most is iszogatom szépen, oké, hogy nem csendben, meg nyugalomban.
1: Hát az biztos.
2: De hogy nekem az úgy meg kell, hogy legyen. És úgyhogy én nekem inkább a török az, ami...
1: Szóval ez így.
2: Uh-huh.
1: Mert azt írja itt különben az a cikk, hogy aki feketén issza, minden nélkül letisztult, határozott személyiségek. Mert hogy a klasszikus, erős fekete kávét, presszó, hosszú kávé, vagy valami ilyesmit iszol, és ez tej meg cukor nélkül megy, akkor céltudatosság, egyszerűség és hatékonyság jellemez.
2: Magamra ismertem.
1: Igen. Hát, hogy az egyszerűségről beszélünk, akkor igen. Nem, viccelek. Ezzel épp, hogy nem egyszerű. Komplikált, érted? Kávét kell neki adni, etetni
2: kell. Szeretsz a tűzzel játszani, meg piszkálni a parázs, csak ha majd itt fölgyullad, akkor nyithatod a tűzoltókat.
1: Elolgyjuk valahogy, megoldjuk. Na most, hogy hatékonyság, meg ilyeset, ennyire nem ismerem Edinát, hogy most mennyire hatékony.
2: Nagyon hatékony.
1: Az ilyen emberek szeretik a dolgokat felesleges körítés nélkül. Nem rajongodnak a túlzásokért, és gyakran erős belső motiváció adja őket. Hát egyre nem mennék rá különben, tényleg ez tényleg ilyen, mert hogy alapvetően én is így iszom a kávét, de hát hogy ez ezért érdekes.
2: Egyébként szerintem az emberek túlnyomó része török kávét iszik.
1: Úgy gondolod?
2: Szerintem igen, jó feketét, cukor és tej nélkül. Nyilván van, aki tesz bele egy kis cukrot, van, aki tejjel enyhíti.
1: Igen.
2: De szerintem a török az, ami...
1: Lehet, én a körzetemben...
2: Cukor és tej nélkül. Nyilván van, aki tesz bele egy kis cukrot, van, aki tejjel...

0: flat white, cappuccino kedvelők általában érzékenyebb, melegebb lelkű emberek. Szeretik a kényelmet, a meghitt pillanatokat és fontos számukra a környezet harmóniája.
1: Na, én délbe szoktam inni, vagy fél egykor az első cappuccinót, addig csak feketén. Én így variálom.
0: Ilyen ízesítettet, vagy ilyen simát?
1: Na, simát. Simát, és akkor úgy látszik, hogy én reggel hatékonyra ébredem magam, és délre bekényelmesedem. Amúgy különben ebben van valami.
0: És azt így egyébként, és ez rád val, nem sietnek, inkább élvezik a reggelt.
1: Oh yes. Csak nem a reggelt, hanem inkább a napot.
0: Sokszor kreatívak, társaságkedvelők, és szeretik, ha van idejük, ráhangolódni a napra.
1: Na ez igen. Ez igen. Bár különben az olaszok megőrülnének, ha hallanák, hogy én a cappuccinót először fél egy körül iszom, mert ugye náluk ez igen. Nagyon reggeli.
0: Igen.
1: Én őszintén egy picit, én szeretem, én nagyon sokáig nem voltam Olaszországban, aztán hirtelen eljutottam egy jó párszor, és az van, hogy ők így folyamatosan rátszólnak, és engem ez valahol idegesít.
0: Tényleg?
1: Igen, állandóan.
0: Én most voltam először, nagy álmom volt, és most voltam, és én imádtam minden pillanatát, de soha nem szóltak rám. Nekem az volt hihetetlen, én édesszájú vagyok, ugye, de azért nekem ez sok volt. Tehát, hogy konkrétan én Olaszországban nyilván ki akartam próbálni a különleges ételeket, a különleges helyi specialitásokat, de az, hogy megyek az utcán, és 99,99%-ba reggel csak édességet tömnek magukba, tehát a croissantoktól a helyi kajákon át, tényleg, de csak és kizárólag édes. És amikor tudod, így mész, hogy hello, esetleg egy kis szendvics, és így néz rád, no.
1: Igen.
0: Sweet, és így.
1: Ugye?
0: Oké, tehát én szeretem is. Csak hogy szeretnék reggelire mondjuk nem egy brutál nagyon tömény, nem tudom milyen kajával kezdeni, és a kávé meg az édes kaják.
1: Igen, ez érdekes, ezt Olaszországban láttam én is, sőt, ami meglepőt, és mondták, hogy de hát ez normális, a másik a franciák. Wow!
0: Aha.
1: Mert hogy fölkeltem reggelt, ott lementem az én kis reggelimre, ahol itt svédasztal, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket reggel, nem biztos, hogy svédasztalnak hívják. Hogy hívják ezeket az ilyen hotel reggeliket?
0: Hát de, a svédasztal.
1: Az is svédasztal?
0: Ki van rakva, és akkor mész és válogatsz.
1: A mini svédasztal. Na mindegy, szóval lehet, hogy ennek van valami külön neve. És a lényeg az, hogy nézem, hogy oké, okkal móddal van valami szalámi, vagy valami, de főleg rohasszonak, lekvárok, nem tudom mi. De zöldsége, de semmi. Mondom, nincs egy paradicsom, egy paprika, de semmi. Azt minek enni, ugye?
0: Hát,
1: úgy vannak vele. Hát jó, oké, mindegy. Úgyhogy vannak ilyen furcsaságok. De nekem rám szóltak ilyenre is, hogy nem lehet, kértem kávét, ami kijön a kaja, mondták, hogy ott nem lehet. Mondom, miért?
0: Jó.
1: Azt mondták, a kávét azt kaja után kell. Hát mondom, jó, akkor nem kérek kávét, akkor nem ittam ért. Szóval fölcsesztek így néha, meg ezzel a kapucsiróval, és mert nem szólnak rá, valahol fintorognak különben. De hogy volt ilyen? Volt ilyen, hogy mondom, értem, most elmegyek, én értem a ti szokásaitokat, érted, felfogom. De most, hogyha innék egy kávét, könyörgöm, addig, amíg kijön az a kaja, akkor
0: végül
1: most miért nem ihatom
0: belegondolunk, meg? Akkor őnek ki az bevétel, tehát hogy az, hogy te mikor mennyit iszol, tehát hogy...
1: Na mindegy, szóval ez ilyen fura.
0: Megértem mind a két oldalt.
1: De hát ez az ő játékuk, érted? Ők ezt élvezik, hogy így mindig okoskodhatnak, és akkor ez itt. Már nem mindig különben, csak néha előfordul. Írja különben Attila, hogy ja, és feketén cukor nélkül iszom, otthon török. Munkán instant kávét iszom. Az instant kávésokra is van valami, ugye? Mit írnak az instant kávésokra?
0: Nem tudom, most jön.
1: Különben Laca az mondja, hogy... Rám is rám szóltak, mert bárhogy hiszitek, nem Snoop Dogg volt bent a Tiffany-ban, és nem engedtek be Milánóba. Most nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy nem, de lehet, hogy igaz.
0: Hát ez mondjuk jó.
1: Fogalmam sincs. De az olaszok azok nagy legendák. Hát mondjuk, hol volt, benne volt a hírekben minden, hogy a Mick Jagger ott volt Olaszországon valami kis helyen, és valami volt valami after party, és ott buriztak. És simán így vége, jött a rendőrség, vagy kicsoda, és így véget vetettek a bulinak, meg így mindenkit hazaküldtek, meg stb. És amikor kiderült, hogy ilyen Mick Jagger, meg ilyen valami, nem tudom, ilyen hollywoodi arcok voltak, akkor így nyilvánosan kértek bocsánatot, meg nem tudom.
0: Jó.
1: Hát igen, ez érdekes, nem? Most nem az, mint, hogy nem mindig szóval, hogy nem, hogy Mick Jaggerre nem kéne rászólni, érted, csak még kéne rászólni bárkire is, érted.
0: Igen, ti, hogy is, amikor a salátát kérik előre, még a leves előtt.
1: Én
0: van
1: nem
0: ilyen?
1: Láttam sehol.
0: Komolyan?
1: Sehol. De lehető van.
0: Mármint az olaszok?
1: Vagy nem tudom, én nem láttam ilyet Olaszországban. Fogal

0: fogalmam sincs.
1: Most erre épp kíváncsi vagyok. Na, és jön a következő, de... igen. Édesen sok cukorral, ha nem sajnálod bele a cukrot, sőt, még esetleg szirupokat, ízesítőket is teszel a kávédba,
0: akkor nem akkor vagy normális.
1: Játékos, ja? Nyitott és élet
0: pajkos
1: igenlő személyiség vagy.
0: Igen, na hát jó, oké. És van, hát, külön, hol, valahol láttam az instant kávék.
1: Hát most még egyelőre a jeges kávé jön, meg a cold, nincs, nem tudom, kávé. Cold brew, nem tudom.
0: Cold brew, azt hát.
1: Nem iszok, nem tetszett a fogalmas, most
0: cold brew. Brew.
1: Hogyha inkább a hideg verziókat szeretitek, még télen is, akkor valószínűleg szereted a különlegességeket, és nem ragaszkodsz a hagyományos keretekhez.
0: Á, megvan. Instant, vagy három in one.
1: Na, ott van.
0: Nem számít, hogy milyen kávé, csak legyen gyors és koffeines, akkor valószínűleg praktikus, realista ember vagy, aki nem bonyolítja túl a dolgokat. Az instant kávét választok nem feltétlenül igénytelenek, csak egyszerűen másra fókuszálnak. Nem a kávézási élmény a napjuk fénypontja, hanem az, amit utána csinálnak. Szóval ez egy kicsit elegánsan leoltották. Nekem az az érdekes, hogy azt vettem észre, hogy nálunk ez az instant kávét úgy kell kérni, hogy Molim Nescafu.
1: Igen.
0: És ilyen külföldön ezt nem látom sehol máshol. Máshol mindenhol ilyen nevek vannak, és tudod, van ez, hogy és most akkor tudjuk már, most nem megyek bele, hogy mi a flat white, meg az americano, meg a latte, meg a satöbbi, meg a macchiato, de olyan nincs sose a listában, hogy Nescafé.
1: Hát, mert mondjuk lehet, hogy ezt nem csinálják.
0: De nálunk érted? Benne van a listában, hogy Nescafé.
1: Hát persze, nálunk úgy, igen, de hogy érted, tehát úgy gondolom, azt csinálják, direkt a Nescafét, nem? Tehát direkt azt
0: igen,
1: a...
0: Igen, persze.
1: Iszod, vagy hogy mondjam, készítik el, és külföldön meg valószínűleg nem. Tehát, hogy ott nincs ez, hanem ott más kávék vannak, tudom én, úgyhogy...
0: Na azt, hogy tényleg nem engedtek be, de nem tudom, hogy Snoop volt-e ott, de ő is ott volt akkor Milánóban, amikor az olimpia volt. Snoop ott volt több hétig. Ezt lehetett tudni. Snoop Doggy Dogg! Igen.
1: És Tihi is reagált különben, hogy a pálinka mellé savanyú borka meg káposzta, nem az olaszok, nálunk láttam ilyet.
0: Nem semmi. Jó. Figyeljetek, 6:54 perc van, rögtön jövünk hírekkel.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
3: Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztet a szerbiai villanygazdaság. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek úgy néznek ki, mintha az Apps-től érkeztek volna. Az e-mailekben található linkre kattintva azonban személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg az adataikat.
4: Szeptember 30-án lejár a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom nyelvti tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gázmegállapodás is lejár. A szakértő nyilatkozatok szerint azonban a szerbiai háztartásoknak nem kell tartaniuk a téli gázellátástól. A Banatski Dvori gáztárolóban mintegy 450 millió köbméter, Magyarországon pedig további körülbelül 500 millió köbméter szerbiai tartalék áll rendelkezésre. A várakozások szerint a Szerbia és Oroszország közötti gázmegállapodást is meghosszabbítják. Az üzemanyag piaca ugyanakkor nagyobb bizonytalanságra lehet számítani. Az állami tartalékból már 5000 tonna eurodízelt felszabadítottak, miközben az olaj származékok szállítása nehezebb és drágábbá vált. A szakértők szerint emiatt a dízelára tovább emelkedhet.
3: Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. A betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. A tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is fennmaradhat. Az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában. A vakcinát elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják.
1: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 25 fokos csúcshőmérséklettel lehet számolni, szép napos időnk lesz.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
5: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: Nos, itt egy érdekesség, ugyanis mi itt élünk a Balkánon.
2: Igen.
1: Amióta létezünk. Na de mikor egy külföldi valaki megírja, hogy amúgy mik a balkáni konyha remekei, és hogy melyik az a hét hagyományos kaja, amit muszáj kipróbálni, hogyha valaki eljön a Balkánra. Nézzük, ez mennyire akurát, mennyire pontos.
2: Az első tetszik, tehát hogy én adom. Nekem az első az a rendben.
1: Na mi az első?
2: Hát a burek.
1: A burek.
2: Tehát ez szerintem ez rendben van, ez támogatom.
1: Az előbb már ugye beszélgettük itt Edinával a szünetben, és mondom, hogy nekem rájöttem, hogy arra, hogy ha választani lehet, hogy kihűlt burek, vagy forró burek, akkor nekem kihűlt burek az jobb. Utálom, amikor beveszek egy falat burekot, ami olyan forró, hogy rá kell innom a jogurtot, hogy megbírjam egyáltalán rágni. Az apja fülét.
2: Én egyébként szeretem néha belemártogatni, de én azért nem szeretem, ha már nagyon kihűl, mert én imádom, amikor olyan roppanós teteje is. Én olyan izé vagyok, hogy mindig leszem először a tésztát róla, a jó roppanós részét, és utána eszem a többit.
1: Nagyon csalódtam még.
2: Imádom.
1: De te, várj, egyszer régen beszéltük erről, te vagy az, aki burek, kézzel eszed, ugye?
2: Jó, hogy.
1: De akkor hogy eszed meg a tetejét? Lefejtegeted?
2: Hát fogom is, megfogom, leveszem, és akkor eszem, mártogatom bele a jogurtba, és ropog, és...
1: Há jó. Oké, nem teljesen vagyok tisztában vele, hogy megjelentek ezek az újfajta burekok, ami talán nem is burek, hanem ez már pitta.
2: Van olyan is, meg vannak ezek a mantiek.
1: Na jó,
2: azok a kicsik kis
1: azok bulocskák. A picurkák.
2: Igen.
1: De van ez, ami úgy néz ki, mint a burek, ugyanúgy kerek, csak ilyen...
2: Hát nem mint a csiga, igen, hanem egy kicsit hosszúkásabb.
1: És igazából azt is ugye háromszögre vágják, és amikor azt teszed, akkor igazából még könnyebb dolgod van, nem is nagyon kell a villát használni, csak nem értem a különbséget nagyon. Én nekem az lehet, hogy jobban tetszik, vagy csak az újdonság varázsa.
2: Én egyébként ezt a fajtát először még anno
1: még
2: Montenegróban, még Montenegróban láttam. És itt nálunk akkor még nem. És akkor gyerek voltam még.
1: Tehát, még gyermek?
2: Még akkor, igen. Igen. Úgyhogy nálunk, hogy mikor jelentek azok meg, azt nem tudom. De minden esetre mindegy.
1: Na lényegtelen, szóval, de vannak, és igen, valóban és jó. Ez jó.
2: Mondjuk azt egyébként nem tudtam, hogy a 14. század óta alapétel. Tehát
1: azt
2: durva.
1: Én sem tudtam, de igen, azt nem írja sehol sem, hogy jogurtot kell hozzá inni, pedig kell.
2: Alap, igen,
1: de burektól sok mindenki fér, sose felejtem el, volt egy zenekarnak a háttércsapata itt nálunk, a technikai csapat, és korán el voltak szárásolva egy helyen, és akkor reggelire úgy lett döntve, hogy akkor burekot kapnak. És megijedtek, és nem merték megenni.
2: Mitől ijed meg valaki?
1: Nem merték megenni, mert ugye amikor a burek, tudod, hogy néz ki, akkor papírba becsomagolod.
2: Hát igen.
1: Hogy olyan olajos, zsíros.
2: Hát igen.
1: És meglátok, és hogy ez mi? Hát mondok, hogy burek. Ez tipikus, ez mindenki ezt teszi itt. És mondták, hogy intézzük már, hogy rántottá tehessenek reggelre. És akkor mondtuk, hogy okay. Az anyátok minden itt. Na most te általánosan biztos te minden magyar ilyen, tehát magyarországi magyar, de ez egy nagyon gyenge csapat volt. De hát, hogy itt azért...
2: Hát
1: nem, most tényleg annyira szörnyű egy embernek a burek, aki nem látott még előtte burekot?
2: Szerintem nem, sőt, szerintem közkedvelt, hogy a magyarok jönnek ide, magyarországi magyarok, és burekot esznek, bureket esznek,
1: igen,
2: ahogy
1: bureket.
2: Ők mondják, meg nyilván jönnek a pieszkavica miatt. Tehát az is, de szerintem legalábbis én még ilyet nem hallottam, hogy valaki ockodott volna.
1: Volt. Nekem is fura volt, de úgyhogy kimaradt 13 burek, mindegy.
2: Szólni kellett volna, jöttem volna.
1: Még az biztos. Na van a másik dolog, ez a kájmák. Jó, ez tényleg valószínű, hogy hát ez egy olyan dolog, amit tényleg nem biztos, hogy lehet találkozni nagyon máshol. Nagyon sok mindenhol lehet nagyon sok mindennel találkozni, de mondjuk kájmákkal szerintem tényleg lehet, hogy csak itt. Nem biztos, hogy kell ezt megfogalmazni. Sűrű tejfel. Igazából hát, a kájmák, nem?
2: Nekem először különben olyan hatás volt, mint a vajnak.
1: Hát pedig nem.
2: Hát nem, de hogy nekem kicsit olyan arra hajazott, mint hogyha vaj lenne.
1: Na most viszont ír egy olyat, hogy a kájmagot hagyományosan húsa, vagy sós palacsinták töltelékeként fogyasszák. Én ezt a palacsintába életemben nem láttam kájmagot.
2: Lehet, hogy volt. Várj, a sós palacsintába? Hát dehogy nem, Szabadkán is van egy ilyen kávézóval lehet kérni.
1: Sós palacsintába kájmagot?
2: Van, nem, hogy lehet kérni, benne van, tehát hogy meg van, nem tudom, észre a kulenosod, és akkor abban van, vagy mit tudom.
1: Tényleg kájmag?
2: Aha.
1: Wow. Ja. Na most a harmadik itt a listában egy érdekesség az, hogy a dolma, vagy a balkára gyakrabban csak szárma néven ismert, mert ez mély dolma, én ezt életemre hallottam.
2: Egyébként dolma, ezt a törökök hívják így.
1: Ja.
2: Aha, mert ott direkt vannak, hogyha megnézik az emberek ezeket a fotókat, hogy mi ez a dolma, akkor ezt így kimondottan, és így föltüntetve Törökországban van. Sőt, hogyha rá ez is keresünk, akkor igazából írja is, hogy török dolma recept, meg törökül ez, meg tehát, hogy na.
1: Szóval, hogy ez akkor így az övék, igen. Nézzétek, alapvetően igen, ugye ennek van az a változat, amikor szőrőlevelekbe van tekerve.
2: Igen.
1: Ettem már ilyet, ráadásul Budapesten érdekes, volt egy ilyen nemzetközi ételtalálkozó, és akkor minden ország hozta a saját ételét, és akkor ott találkoztam ilyennel. Igen, ezt ismerjük, jó ez, oké, jó. Na most a negyedik pont, ez már diszkutabilis, ez az ajvár.
2: Az de jó főzni, jaj.
1: Hú, hát ez egy nagyon érdekes dolog, hát a haláli, de hát ez nagyon nehéz megcsinálni, tehát ez a paprikát, mikor meg kell hámozni.
2: Én egyébként szeretem.
1: Komolyan?
2: Szeretem, ja.
1: Abba bele lehet bolondulni különben.
2: Hát attól függ, hogy mennyire könnyű leszed.
1: Hát ez az. Vannak napok, amikor nem.
2: Hát igen.
1: Hát nem tudom, mitől függ, rájöttél?
2: Hát szerintem minden jobban meg kell úgymond sütni, égetni, nem?
1: És akkor könnyen lejön?
2: Szerintem igen. Ez a tapasztalatom. Most lehet, hogy igazából nekem csak szerencsém van, vagy volt, de nekem eddig ez jött be.
1: Na wow. Szóval ez egy érdekes történet. Az ajvár pedig az, hogy rengeteg munka, na de miért? És ugye kapsz egy ilyen paprikás, padlizsános, nem tudom milyen szószt, ami igazából nekem nem jó. Ez az igazság. Szóval nekem ez annyira nem jó. Egyszer kaptam ajvárt úgy ajándékba, hogy összekeverték chili paprikával, és borzasztó erős volt. Akkor tetszett, mert igazából az ajvár volt a hordozója az erősségnek, és akkor azt úgy megettem, meg úgyis elnyomta az erősség az ízét, az egész, mert mindegy, hogy mit teszel akkor, mert úgyis füstöltem. De alapvetően én arra jöttem rá, hogy én az ajvát nem szeretem. Hát van ez így. Megeszem én, semmi gond, de sosincs olyan, hogy például most van lehetőség, hogy például elmész egy pieszkavicát enni, és hogy kész-e hozzá ajvárt, és így a válaszol az, hogy nem.
2: De úrnevezt igen.
1: De szóval akkor te viszont majszolod az ajvárt.
2: Nekem nincs, és sokáig nem ettem egyébként. Az is igaz, de most már szeretem nagyon. Úgyhogy nekem a kis az erős is, mert az sem nem az a brutál erős, legalábbis amit én ettem.
1: Hanem csipős.
2: Igen.
1: Csipős.
2: Enyhén csipős.
1: Enyhén pikáns, így mondják szépen. Pikáns. Pikánt
2: nagyon, annyira majdnem mondtam egy csúnya szót, annyira idegesíti a fülemet, amikor azt mondják, hogy csipős, meg hogy tűzoltó. Az tűzoltó, úgy írjuk, hogy tűzoltó, nem tűzoltó, és így
1: pont te, mi szalámli! Pont te!
2: Az nem olyan.
1: Annyi dolgot mondasz félre, az pont ez zavar.
2: Az nem olyan, mert könyörgöm, ott írjuk, hogy tűzoltó. Nem azt mondjuk, hogy nem azt írjuk, hogy tűzoltó.
1: De tényleg...
2: Picit csipős.
1: Drága Edina, de pont te, hát magyar nyelv, ez félig össze-vissza használ.
2: Ki lehet ilyenkor kergetni a világ. Mondtam, az egy külön tájszólás.
1: Ja, jó, oké. Na figyelj, mi van még? De figyelj, hát a zavar, akkor zavar, én megérted. Csak...
2: Csevap.
1: Fura.
2: Következő.
1: Csevap. Nem csevap, csicsi. Honnan jön ez?
2: Csicsa. Nem?
1: Rám, én mindent hallok már. Csevap, csicsi. De kövben rájöttem, hogy honnan. Szerintem ezt valamelyik magyar valamikor hallotta, hogy csevap, csicsi.
2: Ja.
1: És szerintem ezt ők ugye nem értették, hogy ez mi, összerakták a saját agyukkal, és volt egyetlen egy magyar, aki aztán ezt úgy mesélte Magyarországon, hogy képzeljétek, voltam a Balkánon, és ettem csevap csicsit. És ez így megtetszett nekik, és így csevap csicsi. Ez olyan, mint a töki pompos. Meg az ilyen, hogy nekünk is így tetszik a név, és akkor így, majd mit tettél, töki pompos, biztos így elterjedt, hogy mit, egy csevap csicsit. És csak nem tudom, hogy ide, mikor eljön valaki, és azt mondja, hogy dobárdán, hotyú csevap csicsi, vagy nem tudom, hogy kéri.
2: Szerintem megértik, hogy még nem. Tudják, hogy mit akar.
1: Sosem bántották még őket ezért?
2: Szerintem nem. Nem. Ha megérti a csevapot, akkor kész. Tehát,
1: végül is, ha fizet, akkor legyen csevap. És sose szólta rá senki, hogy az nem csevap csicsi, azért, mert ugye fizettek, aztán úgy vannak vele mindegy hülye külföldi. Mármint bocsánat, hogy így mondom, de nem, az gyerekek az csevap, különben tényleg.
2: Igen.
1: És pieszkavica. Mi magyarok különben soha az életben nem fogjuk kimondani azt a szerb jött, az a löjö. Aha. Mi azt soha nem fogjuk tudni kimondani.
2: Jeszkavica.
1: Tehát ez a jíjjá, meg a jújáská, ők mindig röhögnek, hogy mi ezt nem tudjuk kimondani. Nem fogjuk, de egy picit azért erőtessük meg magunkat. Mert hogy a pöl, a löjö, az jö.
2: Igen.
1: Ha lehet tudjuk kimondani a szerbül azt a jöt, amit nyilván nem tudunk úgy kimondani, akkor helyettesítsük jével, és kevésbé fájdalmasabb. De hát, mi a pieszkavica? Pieszkavica. A legrosszabb esetben. Nem pleskavica.
2: Ja, igen.
1: Könnyű, ez honnan szedtétek? Szóval én őrlet, ez olyan, mint hogyha nem tudom, én a Rákóczi túróst, én úgy hívnám, hogy rakocsi tűrős, vagy ennyire vagy sértő, és rossz, és béna, és hibás, és baj, és nem igaz, hogy nem lehet megtanulni egy ételnek a nevét.
2: Igen.
1: Honnan jönnek ezek a hibás feltételezések?
2: Nekem a kedvencem...
1: Mármint, bocsánat, de ez most már felháborít, a 10 éve így mondják. Valaki szóljon már rájuk, hogy nem így mondják.
2: A kedvencem, ami megint csak idegesít.
1: Mi?
2: Hogy például, ugye van a Vucic. És ők Vucicnak mondják. Tehát, hogy ott írja, magyarul is, oké, nem tudják az ékezetet, tehát oké. Mert, de végül is ott a cső, tehát a Vucs, ugye az is, azt is szerbül írják. De hogyha már ott van, hogy tjö, és tudják, hogy tjö, mert olyan, aki
1: meg
2: tudja,
1: a magyarban
2: aki,
1: van tjö, tyúk.
2: És hogyha magyarul is írja, mint tjé, akkor is azt mondja, hogy Vucic.
1: Én nem értem, tehát, hogy csinálják ezt. Vannak dolgok, amiben különben Magyarország nagyon nagy bajban van, és nem tudom ez a nyelvhasználatban, én nem tudom, hogy, mi, hogy ez honnan jön nekik ezek
2: nem
1: a... Mi az én nevemet ugye reggel beszélgünk, írja, hogy Zvekán, azt mondja, hogy Zvekán, miért? A Calbert az Calbert, a Vucic az Vucic, a nem tudom, de közben Vujt, Vrütko, azt ki tudják mondani,
2: igen.
1: Akkor miért nem Vujic?
2: Hát,
1: majd lehet,
2: igen.
1: Hogy azt is mondják, hogy Vujic, Trütko. Nem, én nem tudom, de hát, ez fura. Nagyon-nagyon fura.
2: Igen.
1: De csak ez 3-4 dolog. 3-4 dolgot kéne rendbehoznatok, és ezzel nőnétek, így nem tudom, így mennyit különben, így akár a mi szemünkbe is, vagy valami, hogy legalább egy picit odafigyeltek arra, ami tényleg. Én ezt köszönöm különben, egyszer hallanám különben azt, hogy magyarországi magyar, nem tudom, rendelt csevapot, és az így szépen kimondja, hogy szeretnék, nem tudom, 5 csevapot, vagy valamit, esküszöm, meghívnám. Mondanám, hogy gratulálok, de én fizetem az ebédet.
2: Ne, hogy mindjárt valaki fölhívja minket, hogy kimondja, mikor mehetünk. Ráértek?
1: Érted? Na jó, mindegy. Szóval, bocsánat, de ez engem tényleg annyira érzékenyen érint ez a félrebeszélés, ez ami szörnyű. Na várj, Anett is ír valamit, azt mondja, mit ír?
2: Mit ír?
1: Ja, de hangüzet. Hát hogy, a hangüzetet hogy hallgassam meg, Anett? Azt nem bírom.
2: Ez a tipikus, hogy küldött a barátod hangüzenetet.
1: De ne csak így az, hogy Dubrovnik, azt mondja, náluk azt mondják, hogy Dubrovnik. Most komolyan? Ég. Ne csináljátok már. Mert hogy nem tudták, hogy mi az a Krök-szigete régen. No. És nem tudták, hogy ugye, mert az oké, nincs benne mással hangzó, magánhangzó. Igen. Hogy jön ki? Mindegy. És akkor ők zavarban voltak, és egy ideig úgy mondták, hogy megyünk nyaralni KRK-ra.
2: Ez komoly.
1: Hát, volt ilyen, de aztán fölfogták, hogy ezt úgy mondják a Krök, és akkor ezt állítólag most már ki tudják mondani a Krök, de hogy szóval hihetetlen. Azt mondja, eskü csomószor hallottam, Dubrovniknak mondják. Ez is hülyeség. De hát, hogy baj, de hát ez nem...
2: Eskü, szerettünk titeket, nem bántásként
1: mondjuk. Persze, csak a nyelv...
2: Jó tanács.
1: Csak fura ez, hogy amint kiléptek a nagyon magyar-magyar nyelvből, akkor baj van.
2: Igen.
1: Mint hogy a Will Smith az Will Smith, mert TH, ha nem tudjuk kimondani a T, az angol töt, akkor legyen T, és akkor nem fáj. Ugyanúgy, mint a ljö, ha jö, akkor nem fáj.
2: Igen.
1: Kevésbé fáj az, hogy azt mondjuk, hogy pieszkavica, mint a pleszkavica. Kevésbé fáj, ha azt mondjuk, hogy Will Smith, mint ha azt mondjuk, hogy Will Smith, mert nincs S sehol a világban. A TH nem S. Tehát, hogy egye meg a fene, hogy honnan jön ez a sok félre beszélés. Nem tudom. Na, mindegy, nem erről beszélgetünk, hanem a kajáról, csak hát így elkapott, mert ez őrület.
2: Kell egy kis saláta is mellé, nyilván jön a jó kis sobszka. Tehát tényleg ez tipik én, hogyha basszus, megyek valahova, és eszek jó, nem tudom, paprikást, valami bográcsost, vagy ezeket a grill cuccokat, mint a csevap, vagy a pleszkavica, akkor a sobszka nálam az alap biztos.
1: Igen?
2: Ha én is otthon csinálom, vagy bármi, meg hogyha olyan helyen vagyok, akkor biztos, hogy azt rendelek.
1: Igen, bocsánat, csak még egy jöttem üzenet, azt mondja, a Laca azt mondja, egyezek, zárójelbe teszem, hogy az én vezetéknevemet sem tudták sokszor kimondani Magyarországon, akkor most nem mondom nyilván, hogy nem mondjuk el, hogy kik írnak nekünk, de hogy csak egy Laca, de neki világ, de nagyon egyszerű vezetőnél van. Azt mondja, sokszor nem tudják kimondani, közben párom okos órája, a ChatGPT például, az kimondja rögtön.
2: Oh.
1: Tehát, Lehet a sok szinkronos film. Mi itt eredeti filmeket néztünk, ők meg szinkronosokat, lehet, hogy a szinkronban ezeket mind rosszul mondták, ők ezt tanulták meg, de valami tényleg nagyon nem stimmel különben.
2: Ez Zoli is írta, hogy ő már a Kirknek, meg Körknek is hallottak.
1: Tényleg?
2: Aha.
1: Igen. Azt mondja Attila, hogy de tetszik-e például azt mondta, hogy Csevap, pedig az Csevap, és még te beszél, nem, magyarul a helyes elfogadott, általam lepecsételt változat, az a Csevap.
2: Általam
1: lepecsétet. Mert...
2: Általam meg aláírott.
1: Általam meg aláírta, úgyhogy így. Azt mondja, írja nekünk Violetta, Montenegro volt például Krönagóra. Mert megint ezt a cél. Ja, mert a cél. Mi bajuk van a cél? Vagy nem Krönagóra, hanem Krönagóra? Miért mondják K-nak a C-t a magyarok?
2: Most gondolkodom, hogy van egy C-betűs ismerősöm, aki Magyarországon
1: él. Hát de Esztergályos Cecília, nem Kekília. Mi, hol a zavar?
2: De egyébként várj, ott van a Claudia. Tehát az is néha a Claudiának írják, és Claudiát ejtenek ki.
1: Fuck, ó, bocsánat.
2: Igen. Fák, szépek, zöldelnek néz. Vagy már sárgulnak a falemelek.
1: Igen.
2: Jaj.
1: Na jó, van, oké.
2: Jaj, hát igen.
1: Jó, szóval oké. Bocsánat, Sopska. Igen, mi van a Sopskával?
2: Hát, hogy az alapsaláta nekem.
1: Igen, igen. Mindig, amikor kérik, hogy kérek a Sopskát, akkor mindig, hogy az, kérem. Oh. Aha, igen, az jó. És hetedik a baklava. Á, jó, ez egy fantasztikus. Tényleg te ettél Törökországba?
2: Épp, jó, hogy.
1: És persze. A tényleg a legtöbbször pisztáciás? Én egy ilyet hallottam.
2: Hát van az is, de igazából van más milyen.
1: Tehát azt akarom mondani, hogy mi megszoktuk a baklavát nálunk, hogy az mindig diós. Uh-huh. És ehhez képest állítólag, amikor elmész Törökországba, ott van nagyon sokféle, nagyon van. Jellemző a pisztáciás. Nem tudom, hogy nálad te mivel találkoztál? Olyan, hogy elmész a baklava vizetbe, és akkor van mindenféle ízbi nálunk a fagyiból?
2: Hát szinte igen. Tehát, hogy én arra emlékszek, mint hogy terültelő asztalkám volt.
1: De hogy így milyen ízekben van ott?
2: Hát most meg nem mondom.
1: Kettőt is könnyebben. De azt, hogy hát mondjuk igen. Te miért ettél, arra vissza tudsz emlékezni?
2: Mi simát, azt az alap.
1: Ja, azt a klasszikusat
2: igen,
1: vetted ki?
2: Igen, igen. De az tényleg olyan volt, hogy kihozták, és ilyen kétszer kettes volt, és így négyszer olyan kis aha. Golyócska, vagy hát nem golyócska, olyan kis...
1: Kockácska, vagy
2: igen,
1: valami.
2: És így nézek rá, mondom, hát én nagyon éhes vagyok, és így mondom, hát akkor ebből
1: jó,
2: három ilyet kellett volna rendelni, és így megettem az elsőt, és mondom, oké, nem bírom többet, nem bírom többi hármat megenni.
1: Annyira tömör volt?
2: Annyira tömör, annyira édes, finom volt, de én, aki édes szájú, azt mondtam, hogy bakker, nem bírom megenni a másik háromat.
1: A tehát, másik gombolja, nem bírtad megenni?
2: Hát nyilván ott ütünk még egy nyilván olyan hosszát, és akkor megettem, magamba szóval tömtem. Magamba tömtem, de haldok
1: mert voltam. Amit szeret, az magába tömi. Ilyen, Edina. Hát. Szóval igen. És akkor azért jóval nem lettél rosszul utána.
2: Hát haldokoltam tényleg, tehát hogy az kegyetlen volt. Jó. Az...
1: Úgyhogy na, alapvetően örülünk, hogy a külföldeknek, vagy a magyarországiaknak ezek a dolgok tetszenek, mert ezek szuper dolgok. Csak mondom, egy-két dolgot meg kellett kimondani, hogy na, igazán coolok legyetek.
2: Nem csak a jót legyetek szedtem coolok. Én egyébként össze, hoztam én ide furcsa kajákat is.
1: Na hát majd akkor ezzel folytatjuk, jó? Legyen így.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Pannó reggeli. Pannó reggeli, FM 91,5 MHz.
1: Na és itt is vagyunk Edinával. És a lényeg az, hogy hoztunk nektek egy pár ilyen igazán különleges
2: ingyenséget. Együnk még egy kicsit.
1: Na, az elsőt hogy mondod, drága?
2: Várjál.
1: Mi az első kaja?
2: Kukacos sajt.
1: Na, de mi az eredeti
2: neve? Ne, ilyenekre nem veszel rá.
1: Nem, különben nem olyan vészes.
2: Kaszumárzu.
1: Így
2: de biztos
1: van.
2: Nem így mondják,
1: biztos
2: esküszöm.
1: Így. Szerintem így mondják. Biztos. Hát biztos nem csasumárzúnak.
2: És hozzáteszem, soha egyiket nem enném meg.
1: Nem ennéd meg?
2: Ha pisztolyt fognak a fejemhez, akkor se.
1: A kukacos sajt különlegessége az, hogy ez egy jutejből készített kemény sajt, amit ugye meleg és nedves helyen tárolnak. Na most akkor benne ezek a, vannak ezek a kis kukacok, akik dolgoznak benne, és ettől ilyen krémes állaga lesz az egésznek. Na most ha belegondolsz igazából, nem tudom, hogy állsz a kukacokkal, de hát az protein.
2: Nagyon jó, minden nap fogyasztom. Nem.
1: Szóval protein.
2: Oké, szoktam mondani, hogyha nem tudom, valamilyen van, hogy egy helyre megy, meg hogy húsi, de az én...
1: Jó, nyilván most nekem is nagy a szám, de én se hiszem, hogy megmerném ezt kóstolni. Én azt gondoltam, hogy sok mindent bevállalok, de kiderült, hogy azért komoly határaim vannak, de hát, hogy a kukacos sajtot feltételezem, hogy én sem merném megkóstolni, ott van különben, elébben tették múltkor a sült szöcskéket, azt sem mertem, pedig abszolút ehető.
2: A listából egyébként lehet, hogy még ez az első a legjobb.
1: És azért mondom ezt, hogy nem mertem, mert hogy a tesóm azt mondta, hogy különben ő megtalálta, hol az a weboldal, ahonnan ő Európa, unióban van, és ő meg tudja rendelni a szőrömstromingot. Ez az erjesztett hering, ami tele van vele az interneten, már amikor megbontják a tetejét, már akkor ökrődik mindenki.
2: Mindenki szalad, mert büdös.
1: Mondja, gyere azt, hogy a rendelünket, és kipróbáljuk, mondom, oké. És szerintem én 3-4 hónapot nézegettük, és nem vitt rá minket a Szentlélek, hogy ezt kibontsuk. Utána hallottam én olyat különben, hogy azért, mert de nem tudom, hogy igaz-e, csak ez volt egy ilyen magyarázat, hogy nézd, az, hogy ez egy erjesztett hering, és hogy ez nyilván büdös, hogy ez mondja, azért, mert mi állítólag ezt rosszul bontjuk ki. Állítólag ezt úgy kell, hogy ezt önteszi vizet a... Hogy is hívják, ezt nem lavabó, miben mosogatsz? Miben mosogatod az edényeket?
2: Mosogatóba.
1: A mosogatóba?
2: Hát
1: ja. A mosogatóba engedsz vizet, annyit, hogy ez ellepje, és a víz alatt kell, hogy kibontsd ezt állítólag. Akkor
2: hát
1: abszolút nem.
2: Folyik, akkor tehát...
1: De nem, az a baj, az a lényege, hogy különben ezeket a heringeket kicsikét meg kell mosni állítólag, és úgy eszed
2: ja.
1: meg.
2: Tehát ezt nem mondjuk, így, hogy soha nem láttam. Akármilyen
1: betélkedő
2: műsort néztem, és ott ezt kipróbálták.
1: Ja, nem. Nem tudom, hogy igaz, hogy tényleg így kell ezt tenni, ahogy tehát így, hogy vízbe, és
2: lehet,
1: akkor...
2: Figyelj, lehet, hogy ez a bűz az elmenje, vagy ne érezd, vagy...
1: Hát állítólag igen. Szóval nem tudom, így ez valóban szörnyű, de valóban szörnyű.
2: És az a durva,
1: nem tudom,
2: ezek...
1: De ChatGPT-t megkérdezem, esküsztem, hát nem tudom, hogy mi az igazság.
2: Az a durva, hogy ezek, amiket majd így sorolunk, meg beszélünk róla, van olyan ország, meg van olyan hely, ahol ezt alapételként fogyasztják rendszerességgel. Tehát, hogy hogy és hogy éltek még? Lehet mondjuk pont ezért, mert ilyeneket esznek, és lehet, hogy nem is betegek, hát... Inkább beteg leszek, mint hogy ezeket fogyasztom. Nem. Na, mit mond?
1: És azt mondják, hogy igen, a szőrströmming dobozát érdemes víz alatt, vagy legalább vízbe merítve kinyitni, főleg beltérben. A klasszikus módszer, tedd a bontatlan, jó lehűtött dobozt egy nagy táv vízbe, mondjuk ezt sem hallottam, hogy le kell hűteni. A dobozt víz alatt tart, és ott nyisd ki, nagyon lassan enged ki a nyomást, ne szúrjuk át hirtelen. A víz valamennyire felfolyja a kifröccsenő levet és a szagot, ezután vedd ki, önsd le, le kell hűteni. A dobozt víz alatt tart, és ott nyisd ki, nagyon lassan enged ki a nyomást,

0: Ja, meg ők múltkor mentek Budapesten, és akkor ők ilyeneket ettek. Ők így kipróbálták.
1: Lehet, hogy nálunk is van, mert ugye azért itt is vannak nyilván Kínából származó emberek.
0: Ugye vannak szörnyű és szörnyűbb dolgok. A száznapos tojás, ugye annak az a lényege, hogy tehát néhány hónapig agyag, hamu és égetett méz keverékében tárolják, és akkor a sárgája, sötét zöld, vagy akár fekete színnel és nyálkássá válik, még a fehérje sötétbarna, ilyen áttetsző zselés állagú lesz. De ez egy dolog, ez egy fajta, de attól még az tojás. Csak maga az állaga változik meg a stb. Nekem sokkal szörnyűbb az, amikor tudod, van az olyan, én nem is tudom, hogy melyik, hogy az is az csirke, vagy tyúk, tojás, hogy nem tudom, melyik az, amit úgy csinálnak, hogy így megállítják, nem tudom, melyik pillanatban, és akkor kibontják, és akkor már úgy kezdett kifejlődni az állat, de még nem teljesen, de már látszódnak a, tudod, ugye,
1: jaj, tudod, tudom.
0: És akkor azt úgy eszik.
1: Tudom, ezt is láttam egy betélkedő műsorban.
0: Az valószínű, nekem az borzasztóbb.
1: Az gusztustalan, undorító, fúj, az borzasztó.
0: Hát nézd, most nekünk idegen, nekünk idegen ez nagyon.
1: És az a durva, hogy ott is abba fogyasztják. Tehát,
0: az olyan, mint a jó napot nekik.
1: Igen.
0: De Edina, ez azért van, mert mi megszoktuk. Hát gondolom, ez olyan, hogy mi is például, én gondolom...
1: Nekünk a bureka normális, és a...
0: Nem hiszem, de a vér meg a velő, nem hiszem, hogy ismerős nagyon sok mindenki más számára, aki mondjuk külföldi. Lehet, hogy ők azt mondják, hogy a vérre, hogy a sült vér az mondjuk borzasztó, és hogy ezt mi hogy képzeljük.
1: Mondjuk ez is igaz.
0: Pöllö? Mi meg szeretjük, vagy hogy a velő nekünk pirítóson milyen szuper.
1: Igen.
0: Ő nekik meg ez a szuper, mert lehet, hogy gyerekkoruk óta ezzel találkoznak. Igen. Szóval, hogy ez ilyen.
1: Ez a normál.
0: Van egy olyan gyümölcs, amiről nem hallottam, Edina, viszont igen, ez a durian?
1: Igen, és ez viszont tényleg szintén a büdös kategóriába tartozik. Ilyen nagyon-nagyon-nagyon erős szaga van, és elméletileg ilyen édes, krémes íze van. Ezt is egy műsorban láttam, hogy ezt is nagyon-nagyon szeretik enni, és Magyarországon is egyre többen fogyasztják, viszont brutálisan büdös. Uh-huh. És itt is az a két véglet van, hogy vagy szereted,
0: majdnem,
1: vagy nagyon brutálisan utálod. Tehát így
0: érdekes,
1: nem desszertekben használják, igen? Gyakran, meg hát nyilván van benne egyébként C-vitamin, ásványanyag, kálium, ugyebár.
0: Na és akkor még van arra idő, hogy el tudjuk mondani nektek az utolsót, pedig a listában a fried tarantula. Igen, ez a rántott tarantullapók, vagy tarantella, ki hogy mondja.
1: Tarantella?
0: Hát én már hallottam már
1: tényleg?
0: Minden. De ropogósra sütött tarantula, amely a helyi ínyence kedvence.
1: Csemege.
0: Sült pók a kambodzsai Skuon városában népszerű regionális csemege, amelyet úgy készítenek, hogy MSG-be monoszódium glutamát ízfokozó adalékanyag, cukorban és sóban pácolják, majd fokhagymában kisütik. Nyilván több hús van rajta, mint egy szöcskén, de a hasában viszont furcsa barna iszap találhat, ami főleg belsőségekből, tojásból és mindenféle.
1: De az a durva különben, hogy oké, most ez egy pók, de hogy tényleg eszik a szöcskét, az összes ízelt lábút, meg a nem tudom mit, patkányokat, tehát hogy Isten,
0: igen,
1: de jó,
0: hogy tesómnak volt egy ilyen dél-amerikai túrája, ahol végutaztak mindent, és akkor például ott van ilyen fast food az utca, street food, inkább nem fast food, street food. És akkor volt például tengeri malac.
1: Ó, szegény.
0: És akkor mondta, most egyen tengeri malacot? Áj, de eszik tengeri malacot. És oké. Okay.
1: Ne szeri.
0: De.
1: Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
0: Fú.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
4: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
8: Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztet a szerbiai villanygazdaság. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek úgy néznek ki, mintha az Apps-től érkeztek volna. Az e-mailekben található linkre kattintva azonban személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg az adataikat.
9: Szeptember 30-án lejár a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom nyelvti tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gázmegállapodás is lejár. A szakértő nyilatkozatok szerint azonban a szerbiai háztartásoknak nem kell tartaniuk a téli gázellátástól. A Banatski Dvori gáztárolóban mintegy 450 millió köbméter, Magyarországon pedig további körülbelül 500 millió köbméter szerbiai tartalék áll rendelkezésre. A várakozások szerint a Szerbia és Oroszország közötti gázmegállapodást is meghosszabbítják. Az üzemanyag piaca ugyanakkor nagyobb bizonytalanságra lehet számítani. Az állami tartalékból már 5000 tonna eurodízelt felszabadítottak, miközben az olaj származékok szállítása nehezebb és drágábbá vált. A szakértők szerint emiatt a dízelára tovább emelkedhet.
8: Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. A betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. A tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is fennmaradhat. Az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában. A vakcinát elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 25 fokos csúcshőmérséklete lehet számolni, szép napos időnk lesz.
10: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
11: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstócsárdában.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 2000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
0: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
11: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: füstük, de az rádióprogram.
1: Nos, sziasztok! Hát itt a szünetbe kiderült egy pár dolog. Például kiderült az, hogy Edina meg én soha az életben nem lehetünk egymásé. Ugyanis kiderült, hogy Edina őrjöngve szereti a mulatóst.
2: Igen.
1: Hát sajnálom, ez bukott.
2: Próbáltam itt a társaságot táncra perdíteni.
1: Ez bukott. Ez itt teljesen bukott a történet. Ez szerintem még fel fog jönni százszor itt a műsorban. Vannak nekem ilyen komoly fájdalmaim az életben, vagy sérüléseim, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Ez a mulatós, hogy én ezt mennyit kellett, hogy hallgassam. Társadalmi nyomás miatt.
2: Mondtam a Viktornak, hogy fogjon egy táncát, kis kupicásokkal, és jöjjön be, és kumulasson velünk. Hogy érezzük már kis hangulatot, kis lagzi hangulatot.
1: Nem tudom, szóval én nyilván mindig mondom, hogy itt kellene egy kamera, hogy lássátok, hogy mi történik akkor is, amikor
2: Isten,
1: nincs.
2: Menj!
1: Akkor nincs megszólalás, de igazából nem kérem, mert az egyik pillanatban én, tehát ilyeneket láttátok ma reggel, hogy én nem tudom, én tömöm magamba az ilyen földi bogyoros ropit, akkor iszom
2: sóspálcát,
1: igen. Akkor közben Edina kimegy, értitek, a stúdióból, akkor úgy lép be, hogy megy az esküvői zene, és így lépkedik befelé, meg ez teljes káosz. Szegény Viktor ül itt az üvegfal mögött, nézi ezt az őrületet itt évek óta, ami zajlik.
2: Főleg, ha nem hallja a hangunkat, gondolj bele, mit gondolhat.
1: Akkor semmi közepén azt mondja Edina, hogy van egy gombunk, amit megnyomunk, és akkor Viktor hall minket. Mondja, Viktor, figyeld, ez elkezdi. Rocking around Christmas tree and the Christmas holiday. És akkor karácsonyi zenéket enged neki. Akkor Viktor szegényként csak tudod, nem is tud már mit reagálni, csak így néz maga elé, nem érti, hol van. De azon gondolkozik, hogy kap-e ő elég fizetést ezért, vagy nem, megéri-e fölkelni korán reggel minden nap bajbokról bejönni.
2: Miattunk, hát még jó.
1: Hát eszméletlen, de hát, hogy de figyelj, hogyha tudod, mikor vannak ezek a modell leírások egy munkahelyre különben, hogy tényleg, hogy tudod, hogy mindig izgalmas, nem tudom, mindig valami új. Hát itt biztos, hogy lát minden nap valami olyan dolgot, amire
2: sok oldalú.
1: Amire nem volt felkészülve.
2: Ilyen ez.
1: Én tegnap először láttam, képzeld el, most már reelbe, ugye reelbe minden van, tehát most már tényleg kezdünk átmenni lassan, és tegnap láttam az első álláshirdetést. Reelbe. Teljesen jó fel volt építve. Valami szerbiai pékség.
2: Az igen.
1: Egy kis csajszé, és így elmondta kérlek szépen az a csajszé, hogy képzeljétek el, ez a pékségbe keresnek most éppen új alkalmazat, és különben a fizetés, majd a végén. Ez különben, ja, ez jó marketing trükk, ezt nem tudom ki. Mondja, ez nem, amatőrök csinálták ezt. És akkor elmondta különben, hogy képzeljétek el, minden nap az én dolgom az, hogy megsüssem, ha nem tudom milyen, mennyi péksüteményt. Akkor utána, amikor megsüssem a péksüteményt, akkor én vagyok a kasszán. Amikor éppen nincs bent senki,
2: jaj,
1: akkor törölgetem.
2: Jaj, kasszás Erzsi, most eszembe jutott.
1: Várjál, ne dobják ki a taktus. Azt mondja utána. Utána, amikor nincs bent senki, akkor törölgetem az asztalokat. Olyan érzés, mintha az enyém lenne az egész hely. Akkor nem tudod, csak mondani magam, de mindent ő kell, hogy csináljon, tudod. És akkor azt, amikor látom, hogy valamiből hiány van, akkor hátra megyek és sütök még, mit tudom én. És hogyha valamit hibázok, nagyon féltem az elején, hogy akkor majd büntetéseket fogok kapni, de nem kapok büntetéseket, hanem mindig elmagyarázzák nekem, hogy hát akkor vegyük át még egyszer, és akkor
2: Jézusom!
1: Sőt, képzeljétek el, hogy ajánlottam, nem tudom, munkára, nem tudom, kicsodát, egy barátnőmet, és 5000 dinár prémiumot kaptam, mert én ajánlottam őt be, mit tudom, és akkor a végén mondja, ami különben elég jó, tehát a végén mondja, hogy amúgy különben az alapfizetés nálunk a 105000 dinár, ez a kezdőfizetés, de minden hónapban van bónusz, ugye a vége az 135000 szokott lenni. Úgyhogy, ha érdekel, akkor jelentkezz. És akkor mondom, hogy hát oké. De hát ő csinál mindent, ebből az
2: miért
1: jött le.
2: Miért tanultam ennyit?
1: Ja, az rég rá. Ez bennem is megfogalmazott már régen. De hát, hogy
2: kellett
1: soha
2: nekem biztos az a plusz négy év is kínszenvedni?
1: Nekem az a két egyetem, minek? Amit befejeztem, az kb. Ilyen 6-7 év elpazarolt. De jó van, nyilván nem, de igen, manapság az is. De tudod, ez most szörnyű, és nem megyek bele, mert ez egy szomorú téma. De most is különben voltam egy ilyen üzleti konferencián, ahol hallottuk az újdonságot. Annyira változik minden, hogy az egyik előadó különben, ő odafordult a közönség felé, és mondta, hogy amúgy szegény tanárok. Ezt többet nem lehet lekövetni, többet nem lehet a világot megtanítani. Épp azogottam, ezek után szerintem a suliba tudod, mit lehet majd tanítani? Hogy mi volt az, ami már fix. Uh-huh. Hogy alapmatek, az ugye fix. Történelem, biológia, föld. Uh-huh. egy újdonságot nem fog tudni mondani egy tanár se. Ezt felejtsük el. Nincs esély, hogy ők bármit elmondjanak neked, ami neked gyakorlatilag hasznos lehet. És nem tudom különben, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy talán, hogyha valami top előadóid vannak az egyetemen, talán ők esetleg... De szerintem ez az iskola rendszer ez így meg fog halni, ez így ilyen formában. Már most is olyan, hogy az iskolát befejezed, és akkor már az életbe tanulod meg.
2: Igen.
1: De ez most szerintem, ez most már hardcore. De hát jó van, biztos vannak okos emberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy ki kell találni, ez így nem maradhat. Így gyakorlatilag használhatatlan tudással jönnek ki az emberek a világba. Az még nem éppen a legjobb, ugye ezt látjuk különben, és sajnos ez így van. És mindig azzal szórakozzuk, hogy nem azt mondom, kell egy pár dolgot tudni, amit az iskolában, de rengeteg felesleges dolgot tanulunk. Játékosan kéne tanulnunk a pénzről sokat. Nagyon sokat.
2: Ezeket a tipik helyzeteket, amikor bemész valahova, és hogy szólalsz meg, most nem feltétlenül a nyelvre gondolok. Mit csinálj, mit kérj, hogy kérj. Igen.
1: Akár.
2: Hogy fizetsz be egy számlát, mit írsz rá egy befizető lapra? Most nyilván nem egy ötödikes diák tanulja meg ezt.
1: De akár lehet, hogy mi lenne akkor Edirának, mert nekem kéne megreformálni az iskola rendszert egyszerű paraszt józan ésszel.
2: És biztos,
1: nyugodtan ti is írjatok hozzá. Szerintem. Igen, emlékszem erre, nagyon nagy igazságot mondtál az előbb. Nekem valamikor, és ez most vicces, de nekem kihívás volt az elején kitölteni ezt a befizető lapot.
2: Persze.
1: Fogalmam sincs, hogy mit kell ráírni.
2: Igen.
1: Nem mutatta meg senki soha.
2: Igen. Igen. Ez olyan, hogy és akkor úgy, nyilván nem fogok csúnyát mondani. Bementem egy bankba, és ahol már ugye évek óta, sőt nagyon régóta ugye vagyok, és kellett Magyarországra utalnom ilyen IBAN, meg Swiss, meg nem tudom micsodákat, és én ezekben nem vagyok benne. Tehát fogalmam sincs, hogy működik, hogy kell. Egyszerűbbnek láttam, bemegyek a bankba, és akkor majd ott.
1: Igen. Bocsánat, közben írja nekünk Zoltán, hogy hát igen, ez a Z-generáció már ilyen.
2: Igen.
1: Meg
2: igen.
1: Itt van a dobáldarab, és írja, hogy na hello, na megjött. Felkelt a dobáldarab, 8 óra 20-kor elkezdtél dolgozni?
2: Köszönjük.
1: Drága lelkem.
2: És örülünk, hogy jöttél, mikor mész.
1: Igen, csak a kialudtad meg. Jó, és
2: elében mi a papírt, tele van mindenféle dologgal, és akkor tudod így, állj félre, és kötöld ki, és így nézek rá, és oké, de mit? És mit írok rá, és hova, és honnan szedem, és így, mi van? És akkor mit csináltam? Félrementem, lefotóztam, ChatGPT, segíts kitölteni.
1: Hát, hogy azért... Nice. Figyelj, nem tudom, semmit nem tudunk meg az iskolában, ami kell. Nem semmit túlzok, keveset. Abszolút nem tudok a pénzről, ami hasznos lenne. Például, én nem azt mondom, hogy meg tudnánk tanulni magas szinten, de legyen hozzá fogalmunk. Nem tudjuk, hogy mi az úgynevezett dozvölni mínusz. Nem tudjuk, hogy mi a hitelkártya. Nem tudjuk, hogy mi az a bankkártya. Nem tudjuk abszolút, hogy mi az a hitel. Nem tudjuk, hogy mi az a kamat. Nem tudunk semmit. Hanem így valami hülye tudása, így, hogy amúgy, de az fontos tudni, hogy hol van Budapest, én nem azt mondom, oké. Vagy hogy hol, még Budapestet oké, mert azt tényleg tudunk, de most nem tudom, hogy Burkina Faso hol van, és hogy nem tudom hányan laknak ott, hát nem biztos, hogy fontosabb, mint tudnom mondjuk, hogy működik egy hitelrendszer.
2: Nekem a kedvencem az, amikor olyan életrajzokat tanulunk, aminek soha az életben nem lesz semmi haszna. Tehát, hogy a 17. században most mondok valamit, a kis Pista költő, nem tudom, 5 kacsát vágott le, meg nem tudom, 3 szerelme voltak itt Angélának, nem tudom, hogy hívják.
1: Bergellának, meg ilyen.
2: Könyörgöm, bemegyek a boltba, és akkor mondom, hogy jó napot, a kis Pista azt írta, hogy nem tudom, 500 évvel ezelőtt, hogy akkor ez meg, és akkor néz rá, hogy így, tehát hogy érte.
1: Nem sokra megyünk. Ati azt mondja, ha térreformáljátok, akkor tanuljátok az azonnali közgazdasági csőd. Azt lehet.
2: Egyébként volt középiskolában egy szerb tanárnőm, aki nem tudott magyarul.
1: Na és mit mondod?
2: És azért volt nehéz a kommunikáció, mert mi meg nem tudtunk szerbül.
1: Hát az ugye nagyon mutogattatok, vagy mit
2: csináltok? Hát próbáltunk valahogy kommunikálni, és ő volt az, aki azt mondta, mivel hogy hát nem feltétlen jó volt az osztálynak az osztálya szerbül.
1: Igen.
2: És akkor azt mondta, hogy jó, akkor úgy felelünk, hogy kiülsz elém, és rájátszuk, hogy bejössz egy boltba, vagy egy pékségbe.
1: Aha, ja.
2: És mit kérsz? És szerbül kérd, szerbül szeretnél fizetni, tötörö, és játsszuk el. Ez az, amit kellene tanítani, bakker.
1: Hogy
2: és így tanulod meg, és így, van, és így van az, hogy nem gyomorgörcsel mész be valahova, hogy úristen, meg kell szólalom szerbül, és akkor most ezt hogy mondják, ezt most hogy kérem, ezt most hímnám, nőnám, sem

0: meg, és nem 16. nyörgöm.
1: Amúgy igen. És nyelveket, egyébként
0: akkor,
1: nyelveket tanulni
0: akkor
1: kell,
0: nem szerettük,
1: fontos.
0: De egy visszatekintve az egyik legjobb tanár volt.
1: Hát igen, látod? Szóval van egy érdekes dolog, nyelveket nagyon kell tanulni, az nagyon fontos, az tényleg nagyon fontos, de hát, hogy arra rá kéne menni, meg rengeteg pénzügyi dologra, rengetegre, megtanuljuk a pénzt használni, mert ez így nem jó, uh-huh. Ez így nem állja, hogy így kimész a nagyvilágba, és akkor majd megtanulja maga, hát persze, uh-huh. Majd megtanulja maga, és akkor beszívod nem tudom mennyit, mert különben, ha apa meg anya nem hardcore businessman, akkor ki fogja megtanítani igen. Különben? Hát majd te jössz rá, és akkor mennyi kell? 5-10 év, meg 15, mire főfogod? De nem, hagyjuk már. Szóval, igen, szóval ezek az ötleteik Edinával, szóval lehet, hogy jövőre megnyitjuk az Edina en Zvekály iskolát, és ott ilyen modell lesz. Különben rohadtul menne különben.
0: Biztos vagyok benne, nagyon menne. Szerintem is.
1: Biztos. Ilyen business school for pici gyerekek. Business no, általános iskola.
0: Én szeretek gyerekekkel alapból.
1: Én nem, szóval. De... Hát most mi? Hát őszinte vagyok, hogy miért engem az nem érdekel, én csak a biznisz részét akarok csinálni, majd te úgy tűzöl.
0: Jó, én csinálom a többit.
1: Beszélgetsz a tanárokkal, engem, én ővelük is akarok foglalkozni, én majd nézem, hogy az adatok, hozzák-e az adatokat, azt, amit kell.
0: Jó, figyelj, megbeszéltük. Én viszem az oroszlán részét, te meg a
1: nem, hát én a stratégiát kitalálom, meg az egész dolgot, meghirdetem, hogy az új lehet, hogy mindenki tudja róla, de aztán, hogy neked tűcű-bücű minden nap, azt már ne. Azt már csinálod, tehát.
0: Figyelj, ezért vagyunk ketten. Fele-fele.
1: Így van, 50-50, hát
0: aztán
1: így ez a
0: fizetés része több, nagyobb az egyém, kisebb a tied.
1: Hát a 50-50, ezt nem ezt jelenti. Na hát, hogy van, neked van tesód? Biztos.
0: Van,
1: szegény.
0: Szeret
1: biztos
0: is.
1: Fiú, ugye?
0: Igen.
1: Ugye? Fiatalabb.
0: Igen.
1: Aj, szegény. Ez hogy eltalálta, én látom a szemedbe. Szóval, hogy ővel is azt játszottad, amikor ilyen 50-50, hogy akkor így nem tudom, eltöltöd a csokit, és akkor a nagyobb részét
0: nem,
1: vetted
0: el? Nem, egyébként ott korrektek voltunk. Tehát, hogyha tényleg? Láttam is, hogy ez nem úgy van, akkor oda csaptam, és azt mondtam, hogy na, akkor ezt újra csinálod.
1: Nem voltál az a tipikus tesó, aki azt mondja a kicsinek, mert tudod, hogy a kicsi még nem tud semmit.
0: Nem, csak ugyan, mondjuk az ő kezébe. Az ő én kezébe már neveltem akkor az életre.
1: De nem csak azért, mert mondjuk, hát igen, pont ezt akarom mondani, mondjuk az ő kezébe volt 100 dinár, te kezébe meg 2-10 dináros, akkor mondtad neki, hogy én adok neked kettőt, tehát te egyed, ilyen nem volt.
0: Nem, náluk az volt, hogy mondtam neki, hogy figyelj, kitakarítom a szobát, fölporszívozok, letellem a port, menj el és vegyél nekem egy hajfestéket a boltba. Nem, ilyen bizniszek voltak.
1: Igen? Igen. Ez komoly. Dobáld a Robi azt, hogy elvette, és ő nem kapott inkább. Ezt csinált Edira. De tényleg, Robi, tényleg ezt sose kérdeztem, mert nálatok kemény, mert ő náluk 3 fiú van. Ott mondjuk, ott mi? Ott harc ment? Mondjuk mi volt, mikor volt egy táblacsokik? Mert ott biztos, náluk van...
0: Dugták.
1: Náluk nagyon vicces, mert náluk a legkisebb tesó a legerősebb, aki drasztikusan kisebb, mint ők, mármint korba. Szerintem ő megvert mindenkit, és ő megevett mindent. Ez így volt? Nem, azt mondja, mi vertük a kicsit, és ő meg szerette, azt mondja. És ezt most vicc nélkül mondja, ez egy ilyen fura perverz.
0: Tényleg? Léci, gyertek és verjetek meg!
1: Azt mondja, nevetett, miközben vertük. Kérdezd! Azt mondja, kérdezd meg!
0: Ez milyen?
1: Komolyan? De nem ő volt, de miért régen nem ő volt a... Vagy, hát jó, amikor pici volt, akkor biztos nem volt még ilyen. Most szerintem félkézzel megverni őket, de...
0: Élvezte. Hát jó.
1: Azt mondja, az élet ilyen nagy állat már, biztos az ilyen lelki sérelem, hogy egész nap az edzőterembe kell nyomnia. Hogy őt már pedig soha többet nem verik jó, meg. Istenem. Ilyen lelki sérült, ez
0: kérlek,
1: szegény...
0: Kérlek majd, ha öreg tatik lesztek,
1: szegény hunor barátom.
0: Akkor
1: hát
0: jön a
1: kicsi, értek.
0: Meglesztek a gyepával.
1: Mindent értek. Hát jó van. Szerintem most többet nem. Szerintem most már évek óta nem bántják. Nem bírják. Nincs lehetőségük. Ennyi. Ha, ez, a, tudod, ez a történet. A kis tesó bosszúja című történet.
0: Tényleg.
1: Nekünk Attila, hogy van a 50-50, és van a testvéries, ha mindig az osztó kap többet. Amúgy igen. Tényleg van ilyen.
0: Volt olyan fotó egyébként, hogy volt egy táblacsoki.
1: Igen.
0: És akkor két testvér így fölötte így nézte.
1: Igen.
0: Hoztak egy...
1: Micsoda? Centit?
0: Hát nem centi, mi az? Vonalzót.
1: Igen.
0: Egy ceruzát, és akkor pontosan lemérték, milliméterre berajzolták, és úgy elvágták.
1: Ja, hogy tényleg elvágták, aztán igen. És akkor eltölték egy harmad per két harmad. Jó, szóval ilyen. Na figyeljetek különben, van egy érdekesség, ezt majd egy pár zene után elmondjuk nektek, ugyanis ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miközben az autók egyre drágábbak, most van olyan automárka, aki azt mondta, hogy amúgy én lehet, hogy akkor gyártarék egy olyan modellt, ami meg nagyon olcsó. Uh-huh. Amúgy nem hülyeség. Na majd mindjárt mondjuk, miről van szó.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Murhalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
6: Cirádá ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971, 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Programajánló.
11: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com
12: Média támogató a Pannon RTV.

0: Apa kezdődik, kezdődik!
1: Szólj anyádnak is!
2: Pannon reggeli!
1: Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora.
2: Magyarul.
1: Magyarul.
3: 91.
4: Nos, itt is vagyunk, és hát miért is ne létezne olcsó autó? Főleg akkor, amikor ma már minden ilyen rohadt drága, de ez ilyen, hogy ilyen 11-2-3 ezer euró max. És állítólag lesz rá megoldás. A Dacia-tól jön az első. Közben az is kiderült, hogy van már más autógyártó is, aki gondolkozik hasonlón. Ráadásul ezt úgy fogják hívni, hogy hipster. Hallod, egész jó néz ki.
5: Jól néz ki, de nem kellene. Tehát, hogy ez nagyon kicsi egyrészt. Tehát, hogy nekem ez városi autó.
4: Igen.
5: Kicsi, cuki, aranyos, de...
4: Ja, miért? Te is talán ilyen SUV lány vagy?
5: Mit csinálsz?
4: Minden nő csak ilyen SUV-ba akar ülni?
5: Nem, de...
4: Ha nem?
5: Például nekem ez nem tetszik. Tehát, hogy...
4: Még mekkora az a minimális autó, aminek szükséged van, drága Edi?
5: Ja, nem, nincs ilyen. Tehát, hogy nem kell nekem limuzin, meg ilyen hülyeségek, hanem, tehát, hogy nekem ez csúnya ez az autó.
4: Ja, hogy igen. Hát figyelj, egyedi, az biztos. Van egy karaktere, úgy hívják, hogy hipster, és állítólag már 2027-ben állítólag gyártásba kerül. Ez még nem ilyen 100%-osan hivatalos, de már ott van. És állítólag ez azért fontos, mert ugye a Fiat is gondolkozik egy hasonlón, visszahozza a Multiplát, de mert nem tudom, hogy vágod, de Multipla volt az a nagyon csúnya autó, ami tényleg olyan volt, hogy szerintem a világ egyik legrondább autója, de nagyon praktikus volt cserébe, de hát, hogy 6 ülés volt benne, és mondom, rendkívül ronda volt. De ezt vissza akarják hozni úgy, hogy egy pici autót akarnak belőle csinálni. Ezek az új pici autók, ezek mind elektromos autók, nyilván, és hát most nézzétek, mikor azt mondja Edira, hogy picike, mindenki a pici. 3 méter hosszú, valóban, az mondjuk nem nagy.
5: Nem nagy.
4: De azért elmegy. Három
5: most
4: méter hosszú.
5: Másfél méter széles.
4: Igen.
5: Hát.
4: Jó, hát az autók emény is ott vannak, 1 méter 60-70
5: körül. 20 centi, azt mondja, jó reggelt, Robi.
4: Ki? Domárdalom?
5: Amúgy gáz vagy, mert különben az előbb lemaradtál a
4: miről?
5: Leskavicáról.
4: Mi történt?
5: Hát a Robi lemaradta a témáról.
4: Ja, igen, pedig milyen jó téma volt.
5: Hát kitörölted, láttam, hogy mit írtál. Nem, úgy működik ez.
4: Mit írt?
5: Hát 20 centit.
4: Ja, igen. Na szóval, van ez a hipster, ami ugye, de hát akkor még egyszer, 3 méter rossz, 1,55 méter széles, 1,53 magas, elég kockás az egész autó. Nyilván a dizájn azért ilyen, hogy minél több hely legyen benne. A csomagtartó alaphelyzetben 70 liter, amikor lecsukjuk a hátsó üléseket, akkor 500 literre bővíthető. Azt különben el kell mondanom, hogy egy, mit tudom én, például van ez a BYD CU, ami egy kicsit nagyobb méretű Jeep, annak van normál esetben olyan 500 literes csomagtartója. Hm. Szóval, hogy azért a 70 liter az picike, tehát olyan, mint valami, nem tudom, Ferrari-t vezetnénk, vagy valami.
5: Igen.
4: De hát, hogy igazából pici csomagtartója. Hm. Szóval, hogy azért a 70 liter az picike, tehát olyan, mint valami, nem tudom, Ferrari-t vezetnénk, vagy valami.
5: Igen.
4: De hát, hogy

0: kategóriába fog ez tartozni. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy komoly szabályok...
1: Számomra ez most nagyon sokat mondod.
0: Hát számomra sem, de ez különben egy olyan szabályrendszer, hogy megvan, hogy minek kell megfelelnie. 450 kg-os lehet maximum az autó, az akkumulátorokat kivéve, azt nem számolják bele. A villanymotor teljesítménye legfeljebb 20 lóerő lehet, szóval ebből az jön, hogy a végsebesség körülbelül 90 km/h lesz.
1: Az autó max 90 nem bír meg menni?
0: Mhm. Igen.
1: Hát akkor inkább veszek egy biciklit.
0: Nem. Tehát nézd, gondolj bele különben, igen, az, hogy 90 legyen a maximális végsebesség, az kicsikét kevés.
1: Bár... Úgy lehúrogják itt a
0: de
1: kis utcákba.
0: A... Vagy... Az az érdekes az egészben, hogy ez a 90 km/h nekem azért maradt meg nagyon, mert amikor még Yugót vezettünk, azt 90-nel lehetett körülbelül vezetni, hogy ne essen
1: szét. Aha, ez viszont igen. Ez igaz.
0: Szóval is mi azzal bejártuk a fél világot igazából 90 km/h, és csak most már felgyorsult minden ilyen nagyon. 90 km végsebesség az egy kicsikét a gyenge, de nyilván ez egy, valószínűleg olyan lesz, hogy ez a 90 km/h az, az nyilván tartható lesz, gondolom. Vagy hát... nem tudom. És állítólag egy 15 kW-os akkumulátor kerülhet bele. Ez picike. Szóval, hogy na, ez nagyon pici, nagyon rövid távokra, nagyon ilyen... Hát szóval azért nagy árat fizetünk azért, hogy olcsó legyen.
1: Hát 4-4,5 millió forint.
0: Az ja, szóval nagy árat fizetünk azért, hogy olcsó legyen. De hát, hogy azért, hogy megkapjuk az autót 4,5 milliója, azért nagyon sok mindenről le kell mondani.
1: A... Figyelj, valaki magának veszi, és akkor nem egy nagy pakolós, nézd, vagy mit tudom én.
0: Mondok egy példát különben, hogy mondjuk ez a Dacia Hipster, hogyha tényleg meg lesz, és tényleg itt 4,5 millió körül lesz, ugye, ami mennyi 11-2000 euró.
1: Uh-huh, igen.
0: Szóval, hogy, és belekerül a 15 kW-os akkumulátor, 32-ért van mondjuk olyan kínai komoly méretű Jeep, ami olyan hibrid, amiben van ugye benzinmotor is, és alapjáraton 18 kW-os akupak, és így lesz hibrid. Szóval, hogy ez nagyon pici, a 15 az nagyon picike. Az nagyon picike. Hát ez ilyen pár kilométer, szóval nem tudom. Hát majd
1: az meglátjuk. Biztos, hogy én téged megnéznélek beszállni ebbe. És megnéznélek, hogy benne, hogy vezetni. Hogy milyen kis...
0: De különben helyzet, hogy nem ezekben nehéz beszállni, hanem az ilyen Lamborghinikben, meg ilyenekben nehéz beszállni.
1: Á, de ki akar abba beszállni, ugyan minek?
0: Úgy, hogy ez egy ilyen történet, hát bele lehet, de Trabantba is
1: na,
0: nehéz
1: ez
0: beszállni.
1: Az...
0: Múltkor próbálta, nem sikerült, de biztos, hogy meg lehet csinálni.
1: Vagy volt arra
0: csak
1: videó,
0: ki kell
1: nem?
0: Találni valami.
1: Igen. Ilyen reggelisek, ilyen valami.
0: Nem, hát én meglepődtem, mert hátrafordultam, és ott volt a Sanyi barátom a Trabanttal. Kettő barátom van, akinek van Trabantja, az Ervin, meg is lepődtem rajta, neki is van egy Trabantja, meg a Sanyinak, mind a kettőnek gyönyörű állapotban vannak ezek a járgányok, és Sanyi megjelent ezzel a Trabanttal a benzinkútól, és mondom, hát megőrülök, és mondom, gyere Sanyi, mondom, videóz már, mondom, megpróbálok beülni. És nem sikerült, aha, a fejemet valahogy sikerült betennem, a lábam kimaradt az egyik, de hozzá kell tennem a sztorihoz, hogy amúgy különben mindegyik autóba valahogy be lehet ülni. Csak rá kell jönni, hogy. Amikor benn vagy, akkor már oké, okay, különben, úgyhogy minden. Attila ír nekünk különben, hogy azt mondja, hogy neki muszáj karaván legyen, meg kell legyen vontatóhorog. Család nélkül nekem jó lenne a Hipster, azt mondja, hogy ide ellennék vele. Hát amúgy
1: hát,
0: látom.
1: Igen.
0: Úgyhogy alapvetően igen. Érdekes egy elképzelés, de amúgy meg valahol logikus. Hát majd meglátjuk, hogy ez az életben mit hoz. Vannak fura kis, hát, icipici kis autók. Nem tudom, hogy tudod, hogy mi az a Renault Twizy. Az volt egy ilyen nagyon furcsa, annak még ajtaja sincs, csak ilyen, tehát nincs zárt, teljesen zárt
1: jaj,
0: ajtaja.
1: Tudom ezt, tudom.
0: Abszolút
1: tudom,
0: ilyen aha, kis városi.
1: Lehetett is látni azért egyet-kettőt itt Szabadkán.
0: Igen?
1: Aha, én láttam. Ja.
0: Ezek mind ilyen próbálkozások, arra, hogy olcsó legyen, arra, hogy praktikus
1: nők
0: legyen.
1: Nők vezették, az biztos, tehát, aha, hogy így, tehát, hogy nem, ez nagyon maximum két személyes, de ne vigyél csomagot benne, tehát, mm-hmm, hogy így. Nem.
0: Szóval, na hát ez valahogy így kell elképzelni. Úgyhogy na, jönnek lassan akkor ezek a megoldások, és aztán mi meg hát eldöntjük, hogy mire van szükségünk. Érdekes. De figyelj, mindenféleképpen a tényleg egy vadonatúj autó 10-12 ezer euró lesz, és ilyen pici, hallod, lehet, hogy második autónak viszont tök jó. Legyen egy komoly autó a családba, meg egy ilyen picike.
1: Minek?
0: Hogy minek?
1: Hát most...
0: Bútba menni, meg bejönni, ugyan, dolgozni.
1: Ugyan, menjen biciklivel.
0: De Edina, te nem vezetsz, ugye? Én ezt érzem.
1: Én, de, mármint
0: kicsit. Szoktál napi szinten vezetni?
1: Autót?
0: Aha.
1: napi szinten nem.
0: Szóval nem vagy rákattamva.
1: De, én nagyon szeretek vezetni.
0: Szóval rá vagy kattamva, de még csak akarsz egy autót magadnak
1: hát
0: mondja?
1: Hát biztos, hogy nem vennék.
0: Ja, hogy neked a dizá... Látod, neked a nő... Ó, már bocsánat, hogy milyenek. A nők azok ilyenek, látod, Viktor?
1: Mi, de nekem
0: hát
1: nem,
0: azt
1: mondaná
0: neki
1: kell.
0: A férje, hogy...

0: Figyelj csak, mert az én autóm nekem kell, azt mondja, kapsz ajándékba egy Renault, mi ez, Dacia hipstert, azt abád a városba. Nem kell, mert csúnya.
1: Hát de tényleg komolyan? Csúnya. Kicsi is, és csúnya is, és nem is tud semmit.
0: Nem, nők
1: hát
0: azok
1: nem, nők. Hát most nem kell nekem Lamborghini, vagy Genie, vagy mi, de nekem egy egyszerű autó szép kell.
0: De mit neked az egyszerű? Most már nagyon kíváncsi, egy, mi egy Q5-ös Audi, az meg
1: Nem, Audit meg BMW-t biztos nem veszek.
0: Audit meg BMW-t, egyre furcsább, vagy mit Citroën párti vagy? Vagy esküszöm, mit?
1: Nincs az, hogy én milyen párti vagyok, milyen nem párti vagyok. Az
0: de
1: már
0: milyen nem párti? Jézus Isten.
1: De egyébként mondjuk Volkswagent is vennék.
0: Na, a Volkswagen.
1: Ha nyernék egyszer a Lottón, Mazdát, nem tudom, Nissant, mit tudom mi, Opel. Tehát nekem nincs meg az, hogy most na ezt, és akkor ezt a márkát, és akkor ezt a fajtát. Nincs ilyen, csak az, hogy mi az, amit nem. Az megvan.
0: Emberek. Na mit szóltok ti ehhez, írjátok meg 063-6605. Mi zenélünk egyet, mindjárt jövünk hírekkel.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz. Hírek röviden.
9: Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztet a szerbiai villanygazdaság. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek úgy néznek ki, mintha az Apps-től érkeztek volna. Az e-mailekben található linkre kattintva azonban személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg az adataikat.
10: Szeptember 30-án lejár a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom Nyft tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gázmegállapodás is lejár. A szakértő nyilatkozatok szerint azonban a szerbiai háztartásoknak nem kell tartaniuk a téli gázellátástól. A Banatski Dvori gáztárolóban mintegy 450 millió köbméter, Magyarországon pedig további körülbelül 500 millió köbméter szerbiai tartalék áll rendelkezésre. A várakozások szerint a Szerbia és Oroszország közötti gázmegállapodást is meghosszabbítják. Az üzemanyag piaca ugyanakkor nagyobb bizonytalanságra lehet számítani. Az állami tartalékból már 5000 tonna eurodízelt felszabadítottak, miközben az olaj származékok szállítása nehezebb és drágábbá vált. A szakértők szerint emiatt a dízelára tovább emelkedhet.
9: Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. A betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. A tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is fennmaradhat. Az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában. A vakcinát elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 25 fokos csúcshőmérséklettel lehet számolni, szép napos időnk lesz.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, 9 óra 15 csodálatos perc van. És véradási akció van ma Horgoson, Zomborban és Pancsován, úgyhogy lehet majd menni. Van, ahol délután lesz. Illetve nem lesz áram a több településen sem, vagy már nincs. Bajsa, Tornyos, Cserepes, Bácskocskútfalva, Magyar Kanizsa, Bajmok, Kispiac, Szabadka, Palics, Hajdújárás, Csantavér. Csak ennyi.
2: Oké. Okay.
1: 19... És akkor meghagytam neked a takarításodat. Kész.
2: Nem is mondom még. Majd mondtadod különben. 19 fok van jelen pillanatban Szabadkán. Ez az azt jelenti, hogy majdnem elértük a csúcshőmérsékletet.
1: Hittek a medencék.
2: 20 fokos.
1: Ez igen.
2: Nem igazából nem. 25 fok lesz különben ma. Ennél lesz a csúcs. És a lényeg az az, hogy utána van még ugye a Border Watcher, amit már is megnézzük, hogy mit mond, hogyha Szerbiába, Magyarországra akarunk menni. Teljesen laza a helyzet, nincs sehol semmilyen őrületes várakozás, és befelé az országban sincs. Elmondott, hogy hol van az őszi nagy takarítási akció?
1: Ha már ilyen szépen kéred, akkor Igen. A mai napon és holnap nagy fényhelyi közösség területén. Miért nem kis fény amúgy?
2: Bár azon gondolkozik, hogy hogy van?
1: Mi?
2: Van a Novi Zsednik, meg a Sztári Zsednik, ugye egymás igen. mellett.
1: Igen.
2: Melyiken megyünk miatt, mikor Topiára megyünk? Az a Sztári Zsednik, ugye?
1: Nekem szerintem az.
2: És igen, van a Sztári Zsednik, van a Novi Zsednik.
1: Az meg az új nagy fény.
2: Igen, és akkor azon röhögök, hogy viszont nem tudom, hogy ezt tudtad-e, de akik viszont ott laknak Novi Zsedniken, akkor úgy mondják, hogy Jadeszeto Zove Sztári Zsedniki Novi Zsednik, amíg a Zove moznásono ima Sztári Zsednik i Právi Zsednik.
1: Ja.
2: Van egy ilyen kukacok. Van egy ilyen beef egymás között körülön a Sztári meg a Novi Zsednik között, de hát jó van, ez egy ilyen történet, úgyhogy ennyi. Na, hát akkor zenéljünk tovább.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: Programajánló.
6: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskosútfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Party Band csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot, és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskosútfalva, Oktoberfest.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: görög nyelvlecke haladóknak. Tikanis, hogy vagy? Boronakat viszuelo? Ide ülhetek? Szagapó, szeretlek. Tudtad, hogy a horoszkóp görögül? Horoszkóposz? Ja, hogy mit mondanak a csillagok? Ez kiderül. Az asztrológiában a nap, a hold és ezek bolygóinak helyzete megmutatja, mire számíthatsz. Az asztrológus megmondja. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
1: Boroganakati Széro.
2: Az asztrológus Zakán Péter és Rózsa Edina személyében.
1: A Rózsa Edina.
2: Az.
1: Várj csak a rózsa, de gyorsan akartam mondani angolul, mi a rose. Edina Rose. Amúgy...
2: Nem rossz.
1: Figyelj, nem rossz.
2: Nem rossz.
1: Ilyen valami énekes nőnek lehetnél ilyen névvel.
2: Hát, csak azért nem lettem énekes, mert ilyen jó hangom egyébként.
1: Á, nem számít az barapság már.
2: Barapság auto, nem.
1: Autotune, meg ilyesmi, bizt rappelni is különben. Sosem akartál rappelni? Olyan lenni, mint a Nicki Minaj.
2: Csike, farmon, itt vagyok a...
1: gyakoroljuk még. Jó, van azért picit, jó, értem. Minden világos. Jó, jó, jó, oké, nem mondtam semmit, ne rossz.
2: Na, fordítsuk komolyra a szavat.
1: Szavat? Fordítsuk komolyra a szalámlit. Na, nézzük.
2: Hét nap horoszkópja következik, a kosok. Hivatás. Pénzügyi téren legyen nagyon körültekintő. Szerelem. Az előttünk álló napok nem kedveznek a szerelemnek. Legfeljebb néhány flört jöhet számításba. Egészség, a nehéz fizikai munka, a túl erőltetés. Hát, fájást okozhat.
1: Bika jön az, hogy a hivatás, felettesei úgy látják, nem ad bele mindent a munkájába. Ha szeretné megtartani pozícióját, tehát igyekezzen jobban, szerelem. Fontos lenne nagyobb figyelmet fordítani a párjára. És egészség, keringési gondok léphetnek fel.
2: Ikrek hivatás. Rugalmasságának köszönhetően jól tud alkalmazkodni a körülményekhez. Szerelem. Párkapcsolatában minden változik, beleértve önt is. Egészség, biztosan hallott már a jóga jótékony hatásairól, ideje kipróbálnia.
1: Rák jön hivatás, addig hozza helyre a hibákat, amíg még következmények nélkül megteheti. Szerelem, fontos a stabil párkapcsolat, de nem baj, ha több nekifutása van szüksége ahhoz, hogy megtalálja az igazat, most Istenem. És hát egészség ellenőriztesse vérnyomását. Ingadozik, ingadozik.
2: Oroszlánok, figyelem.
1: Na, Edina, olvassa magát, figyeljétek.
2: Milyen
1: ezt.
2: Jó. Hivatás. A szokottnál is cinikusabb, kekeckedőbb ez viselkedését igaz. Sokan rossz néven veszik.
1: Ez igaz. Ez igaz, igaz.
2: Miről beszél?
1: Szerelem.
2: Na nézzük. Sokszor lehet ér a helyes útról, de mindig jön valaki, akivel, és most elvesztettem a fonalat, akivel könnyen vissza is talál. Egészség...
1: Hát, nincs... hogy sokszor letér a helyes útról, ezt aláírom. Tehát ez biztos.
2: Nincs ok panaszra. Nagyszerű formában van.
1: Jaj, Viktor röhög, de mindjárt jössz te. Ne röhögjé. Azt mondja, szűz, hivatás. Önnek való minden olyan szakterület, amelyen remek kommunikációs készségre van szükség. Szerelem. A szerelmes szűz ezen a héten képes csapot papot otthagyni újdonsült kedvesért.
2: Ez a Dávid. Mindjárt írok neki.
1: Dávidnak most ilyen ullálá napjai van. És egészség. Hallása folyamatosan gyengül. Na, innen folytatjuk.
3: Műsor ajánló.
4: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
5: Erős csajsz.
4: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice. A szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Pannorádióban.
1: Folytatjuk a horoszkópot. Azaz a horoszkópot. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
2: A varázslat.
3: Varázslat?
2: Igen.
3: Jó.
2: Mérleg, hivatás. Felsőbbrendű viselkedésével igyekszik leplezni a bizonytalanságát. Szerelem. Kisebb nehézségek lépnek fel a már-már tökéletesnek hit kapcsolatában.
3: Ajaj.
2: Egészség, lehetőleg ne hanyagolja el a rendszeres testmozgást.
3: Skorpió jön, hivatás, nem várt feladata, bízzák meg, pont. Szerelem. Azt szeretné, hogy kedvesen mindig álljon készenlétben, és amikor riasztást kap, azonnal ön mellett teremje. Egészség, a sportsérülés elkerülése érdekében mindig melegítsen be.
2: Nyilas, hivatás. Intellektusával bármit elérhet, nem szabad kis hitűnek lennie. Szerelem. Nyugodtan elmondhatja a legféltettebb titkait párjának, nem fog visszaélni vele. Egészség, ha megteheti, érzékeny bőrét minőségi termékekkel ápolja.
3: Bak jön, többek között Anett, hivatás. Mivel az átlagnál jobban bízik az emberek jóságába, sajnos könnyen becsapható. Szerelem, egyre többször gondolkodik rajta, vajon miért nem alakulnak úgy a dolgok, mint korábban. Szegény Zoli. És egészség, gyakran ébred fejfájásra. Jön a vízöntő, jön Monsieur Viktor. Na nézzük.
2: Hivatás. Messziről kerülj el azokat, akik titokban a bukását várják.
3: Uh-huh.
2: Szerelem. Engedj el a régi hogy jöhessen az új. Ez persze fájdalmas lépés, de higgy el. Megéri megtenni.
3: Hát de mi lesz a gyerekkel? Viktor. Én mindent értek, de... Te már felelősségteljes apa vagy, hát Viktor, csak úgy azért ne.
2: De mi itt vagyunk és támogatunk mindenben.
3: Na most tessék, az a végül is igen.
2: Iktasson több gyümölcsöt az étrendjébe.
3: Na, mi vár rám, nézzük meg a többi haltásra, azt mondja a halakhivatás. A fellépő nehézségekkel egészen egyszerűen muszáj szembenézni, hát ez mindig is így van. Szerelem, párja egy kicsi furcsa viselkedése aggályokat és félelmet ébresztett.
2: Egyébként tudod, mi a durvább ez esetben? Hogy én egy halnak vagyok a párja, tehát hát akkor igen, most itt én vagyok a rossz már megint.
3: Hát persze, hogy te vagy a rossz, az előbb írta a horoszkópot, hogy állandóan félrebb lépsz másokkal, aztán nem tudom, hát... Aztán most ő meg csak mindig ott tart, hogy csodálkozik, meg kicsikét aggályokkal teli. Hát nem aggályokkal telinek kell lenni, hanem már... Megszólalt a vészharangért, szóval de mindegy, én nem mondtam semmit, csak mondom. Egészség, mostanában egy kicsit zaklatott, hát nem csodálkozom. Ezek
2: igen,
3: után,
2: ugye,
3: után, érted?
2: Kis stresszics.
3: Egy picikén zaklatott, tehát hely kell tálnia, hát ennyi a történet.
2: Ilyen ez.
3: 9:37 perc van. Hát mi jön most?
2: Zene.
3: Ez olyan picik, hogy nem tudom elolvasni. Edina, neked még jók a szemeid. 23 éve vagy fiatal.
2: Mi, hogy majd elterelveszel ilyen angol hókusz-pókuszra.
3: Jön a Trouble Maker, szóval Edina dala következik itt a 91.5-ön. Yeah, right.

0: Manna reggeli. Köszönjük, hogy minket választottak.
1: Na hát 9:46 perc van, és ismét túl vagyunk egy csodálatos napon így Edinával a reggeli műsorra. Úgyhogy így Edinát végignézettem ismét, ahogy végcsinál itt minden, de hát így a szünetekben, csak hogy tudjátok, van, amikor
2: nem
1: éppen...
2: Nem is értem, miről beszélsz, most
1: van, amikor
2: nem
1: eszik,
2: semmit.
1: Van, amikor táncol, van, amikor esküvői zenére vonul be, van, amikor, nem tudom, nótákat enged, ma karácsonyi zenéket engedett a Viktornak, vagy nem...
2: Neked
1: őrültek
2: is.
1: Őrültek háza van, tényleg.
2: Jövő héten a hallgatóknak is fogom, mert még egy héttel közelebb vagyunk a karácsonyhoz.
1: Tényleg? Te is úgy vagy vele, hogy miért kell karácsonyi dalokat hallgatni csak karácsony, akkor mi nem lehet mondjuk nyáron,
2: hát
1: vagy
2: ja,
1: valami?
2: Amúgy igen, kitiltja meg nekem senki.
1: De miért te szoktál ilyet csinálni?
2: Persze.
1: De most őszintén
2: most... Komolyan mondom. Hát
1: ne
2: most...
1: hülyülj velem.
2: De tényleg.
1: Nyáron betezett, hogy...
2: Hát nem takarítok tudom, is, most nem tudom, olyan kedvem van, és akkor...
1: Te mindig takarítasz, nem igaz, de normális vagy? Hozzám is jelenténi, hogy nálam mi van? Katasztrófa. Nálam olyan cirkusz van most jelen pillanatban, hogy nincs kedvem
2: hát
1: nekiállni takarítani.
2: Szerintem ez hülyeség, hogy
1: Viktor,
2: most csak karácsonykor.
1: Viktor, jártál te már mint férfi?
2: Hallgassunk zenét.
1: Jártál, hogy olyan cirkusz van, hogy nem, nincs kedved nekiállni takarítani, mert tudod, hogy úgysere sose vége. Nem, nálam most
2: Viktor
1: ez
2: nem
1: van.
2: Nem szokott takarítani, csak az autójában.
1: Aha, igen. Úgyhogy így, csak akkor el tudom képzelni, hogy Edir, amikor itt takarít, és mindenek vége, akkor kiül erre a bizonyos teraszra, ami ott van egy nyáresté, és hallgatja, hogy
2: I'm...
1: Aha, igen. Úgyhogy így, csak akkor el tudom képzelni, hogy Edir, amikor itt takarít, és mindenek

0: így...
1: Az ecitesen vagy külön? Hogy miért?
0: Van.
1: Miért?
0: Ott van.
1: Miért te lennél különb? Nevéd csak az Edinát? Mi bajod van, hát, Attila?
0: Mert te már csak ilyen vagy.
1: Na szóval, miért nem jobb a többi? Hát ki hallgat még rajtad kívül karácsonyi zenéket a teraszon, hát romantikus
0: vacsorára? Lehet, hogy négy fal között elég sokan.
1: Engedtél már valakinek különben ilyen randin, ilyen karácsonyi zenéket?
0: Hogyan már hangulat? Vagyok? Mi randin?
1: Hát. Hangulatnak? Hát...
0: Hát figyelj, ott nagyon be volt kapcsolva a YouTube, és akkor az ment a tévén
1: és
0: egymás után.
1: És megindult a karácsony zene?
0: Hát bekedve a zeném.
1: Te abszolút akkor... nem vagy normális. Hát ez így.
0: Ezt érted. Hát
1: Edinával az élet, ez olyan, az hogy, élmény,
0: hogy lehet nyáron is csinálni karácsonyi kalácsot, valamit. Nem
1: karácsonyi
0: tudom.
1: Kalácsot? Hát mit mondjuk tudom stollen tenni?
0: Zserbót, vagy valamit.
1: Á, zserbó az nem karácsonyi kaja. Zserbó csak idős kaja.
0: Idős kaja.
1: Hát zserbó mindenhol van, ahol van a házban 65 pluszos ember.
0: Nem biztos, hogy mindenhol.
1: Nem mindenhol, de sok leggyakoribb előfordulási helye a 65 pluszos ház. 70 pluszos ház.
0: Ó, most ennék valami kis minyót.
1: De nem zserbó, de én nem, sose hallottam senkit mondjuk ilyen 30-40 évesen körülbelül. Én nem eszünk hétvégén zserbó, de ilyet nem hallottam. De az rengeteget, hogy nagyon-nagyon-nagyon mindenkinek megvan tényleg idősebb korban. Nem az idős kor, hanem az, aki most 65-70-70 plusz éves, ő nekik nagyon kedves a zserbó, ez a helyes. Uh-huh. Úgy veszem én észre.
0: Mert finom, és tudják, hogy mi a jó.
1: Mert az olyanok, ne haragudjatok már, csak hogy tisztában legyünk vele, tehát olyan korosztály, mint az Edina, ők már nem zserbót esznek, hanem krémbrulét.
0: Mi?
1: Meg ilyeneket különben.
0: Dehogy? Nem.
1: Nem?
0: Én szeretem a hagyományos régi süteményeket.
1: Melyikeket például?
0: A hájas kiflit kalácsot, hájas. Ahogy te. Én azt is például nagyon szeretem.
1: Jó, az különben tényleg jó. Azt én disznóvágásra lettem csak szerintem.
0: Hát, meg végül is igazából télen, vagy hogy mondjam, hideg időben, tehát most nem áll neki senki nyilván nyáron hájas kalácsot csinálni.
1: De amúgy persze, miért? Ahhoz hideg kell, vagy mi?
0: Nem tudom, nem csináltam még. Mamám csinálja. De én nem csináltam.
1: Mekkora nyert? Kezdesz ilyesni.
0: Nagyon, Edina akkor nem morgott a hasam, csak tudod, hogy
1: Edina,
0: nem hallottam.
1: Edina már nem evett 40 perc, és ilyenkor kezd ilyesni különben. Hihetetlen, én nem sok ilyen embert ismerek, aki tényleg olyan... Hát nekünk van egy macskánk igazából, az olyan, mint te. Van egy macskánk, az hihetetlen.
0: Várom, hogy lemenjek egy emelettel, éjjából van a szekrényem, és ott van kaja.
1: Tényleg? Azért van egy olyan macskánk, akinek van egy ilyen, szerintem unalmába eszik egész nap. Ő ilyen, olyan macska, aki kint van, de így bejön időnként aranyoskodni. Hát bármikor én mondjuk megyek anyuékhoz, akkor lát, már akkor ő is jön. Mi mindig ketten érkezünk meg, de hát ő szerintem figyel a sarokból, hogy nem tudom, hogy jövök-e.
0: Jövünk hamarosan, és a szüleid készülnek, hogy jön, hoz valakit, és jön egy macska.
1: Igen, jönnek. Ne, tudják, hogy jön. Az a macska az napoc, bármikor hallja, hogy az ajtóban van valaki, valami mindig bemegy. És ha pedig bent van, nagyon érdekes, ha pedig bent van, mondjuk döglik valahol a nappaliba, és hallja, hogy valaki motoszkál a konyhába, akkor rögtön megy. Hát. És minden alkalommal eszik. Úgyhogy már úgy van neki, hogy vannak neki ezek a... Van egy táj, abban víz van, van egy táj, amiben van neki a száraz kajája állandóan, és van neki egy táj, ahol meg ezek a friss kajákat kapja, ezeket az ilyen zacskós, tudod, ilyen. Na most van olyan, amikor tudod, kimegy izgatottan, áll az a kis tálkája előtt, ahol van az a friss kaja, nézi, hát ha már itt van, akkor eszik egy kis szárazat. Mindig eszik. Egyfolytában eszik. Állandóan eszik.
0: De egyébként én is olyan naponta vagyok, hogyha hallom, hogy csörög valami. Akkor már megyek, és mit eszünk?
1: Aha.
0: Itt most étel lesz.
1: Én tényleg nem értem különben azt, hogy Edina hogy nem gurul még. Ez egy valami csoda. Én nem csodálkozok különben, hogyha valaki előbb-utóbb megkeres valami kutatóközpont, és elkezdik különben majd mérni, hogy amúgy mi történik a te szervezetedben.
0: Én tudom, hogy bánok, hogy nem lettem ilyen tesztelő, ez aminek mondják. Ez a
1: tesztelő?
0: Hát ez a, aki teszteli a kajákat, ilyen nem tudom.
1: Aha, ételtesztelő.
0: Akár egy gyárban nem tudom tesztelni a kolbászokat, vagy a tejeket, vagy a jogurtokat. De jó az én nekem.
1: Ez biztos, hogy tudom, miről jutott eszembe, amikor gyerek volt, a nagyon megfogott egy dolog, amit mondtak nekem. Mentünk a Pionírba, gyárlátogatásba. És akkor tálcára raktak ki előbbünk rengeteg terméket, és mondták, hogy itt annyit eszünk, amennyit akarunk, és ez nem csak ránk vonatkozik, hanem az itt dolgozókra is.
0: De ráunnak nyilván.
1: De tuti, hogy ráunsz, nem bírsz persze minden nap enni, persze, nem tudom, hogy 300 g banános kocka minyont, vagy valami. Szóval, hogy ez egy ilyen.
0: Az elején nyilván minden úgymond érdekesebb a szempontból, de utána tényleg ráunsz, és alig várod, hogy otthon egy tányér levest.
1: Igen. Bár mondjuk az én kötve hiszem, hogy rá tudnék, mondjuk azért egy-kettő valami kis csokik azért szerintem bemehetne minden nap, vagy tényleg megunod? Tényleg megunod?
0: Nem tudom.
1: Mert azt el tudom képzelni, hogy nem tudok naponta megenni 100 grammot, de na mindegy. Ennyi, lehet, ennyi egyelőre. Micsoda?
0: Valaki támogat engem így napi szinte. Gyere egy ilyen, amit akarsz.
1: Micsoda, csokit?
0: Bármit.
1: Vagy amit akarsz?
0: Amit akarsz.
1: Te sose gondolkoztál, hogy

0: most én nem szólok bele, hogy te kivel élsz, meg nem érzed, sose gondolkodsz, de neked amúgy külön mellett, hogy szakát csak kéne, összekötöd az életet hosszú távon?
1: Régen, amikor még volt eszem, akkor gondolkodtam ilyenen.
0: Szerintem zárjuk ezzel egyébként... a csodálatos gondolattal ezt a mai műsort. Igen, egyébként.
1: Jó, nem mondok semmit.
0: Jó. 9:53 perc van. Aki itt van veletek,
1: fontos,
0: az nem más,
1: hallottak,
0: mint éhekórász Edina. Jó van, nem baj ez. De igazából meg Edina pedig ilyen szempontból egyszerű. De hát ő neki abszolút nyugodt, csak etetni, meg itatni kell. És akkor az már fél boldogság. És reggel hagyna, hogy megígye a kávéját, ami egy óra. Úgyhogy alapvetően végül is ez... nem olyan szörnyű.
1: Az okos, legjobb emberismerő. Soha ilyen jó embert nem látott még világ. Zvekán Péter.
0: Az biztos. És hát itt van Viktor, akinek még egyszer mondjuk, ne hagyd el, kérlek. De hát, ez egy komoly dolog most már, jó? De Viktor,
1: mi
0: gondolj,
1: támogatunk, legyen szó bármiről.
0: Hát jó, már támogatunk, de azért gondolj a jövődre, Viktor. Viccelek. De valaki kétszer most kapcsolódik be, problémát csinálok, bajmokkal, de horoszkópról van szó. Viktor szegény, nagyon jó lelkű, a horoszkóp keveri neki mindig be a nem tudom, hogy
1: kását.
0: Kását, hogy mondjuk szépen. Na sziasztok, ennyi belőlünk mára.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
3: Bomax. Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
6: Választások 2026.
8: Megkezdte a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Újrakezdés, közölte a lista vezetője Mezei Zoltán és a VMU. A támogatói aláírásokat a héten több vajdasági településen is várják. Szabadkán ma, október 1-én és 2-án a Korzón található újrakezdés irodában lehet aláírni, emellett a Sántich utcában is lesz aláírásgyűjtés. Hajdújáráson, Palicson, Csantavéren, Bácskos Sutfalván, Magyarkanizsen, Zentán, Óbecsén és Topolyán szintén meghatározott időpontokban várják a támogatókat. Az aláíráshoz személyi igazolvány szükséges. A támogatói aláírásgyűjtés helyszíneiről és időpontjairól a részleteket a Vajdasági Magyar Újrakezdés Facebook oldalán érhetik el az érdeklődők, de honlapunkon a pannonrtv.com-on is megtalálhatók. A szerbiai büntetés végrehajtási intézetekben 29 szavazóhelyet alakítanak ki az október 25-i előrehozott parlamenti választásra. Erről a köztársasági választási bizottság döntött. Vladimir Dimitrievitja, a testület elnöke közölte, az igazságügyi minisztérium javaslata alapján jelölték ki a szavazóhelyeket. Egyelőre ugyanakkor nem lehet tudni, hogy külföldön mely országokban és városokban szavazhatnak majd a szerbiai állampolgárok. Dusan Dinčić, a RIK tagja szerint a külügyminisztérium még nem küldte meg a külföldi szavazóhelyek kialakítására vonatkozó javaslatát a választási bizottságnak. A külföldön tartózkodó választópolgárok október 3-áig jelezhetik, hogy külföldön kívánnak voksolni. Egy szavazóhely megnyitásához főszabály szerint legalább 100 bejelentkezett választó szükséges, de a RIK külön döntéssel ennél kevesebb jelentkező esetén is engedélyezheti annak kialakítását. Nem kíván televíziós vitát folytatni Alekszandr Vučićjal Ilija Srdanović, az Egyetemisták Győznek nevű választási lista vezetője. A politikus a Danas című napilapnak azt mondta, szerinte Vučić azért hívja őt vitára, hogy a választási küzdelmet kettejük személyes összecsapásaként mutassa be. Srdanović úgy fogalmazott, a diákmozgalom nem egyetlen ember köré épül, ezért nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a kampányt közte és a volt államfő közötti párharcként ábrázolják. Hozzátette, egészségügyi kérdésekről kész vitázni, mivel orvosként ezen a területen rendelkezik szakmai tapasztalattal. Az egyetemisták listavezetője arról is beszélt, meggyőződése, hogy Alexander Vučić lemondását követően nem tér vissza miniszterelnökként a végrehajtó hatalomba.
6: Választások 2026.
8: Minden évben szeptember 30-án ünnepeljük a Magyar Népmese napját, amelynek célja, hogy megőrizzük és továbbadjuk a magyar népmesség gazdag hagyományát. Az ünnepnapot Benedek Eleknek, a magyar meseirodalom egyik meghatározó alakjának születésnapján tartják. A népmesség generációkon keresztül öröklődtek, és nem csak szórakoztatnak, hanem fontos értékeket és tanulságokat is közvetítenek. Történeteikben gyakran jelenik meg a bátorság, a kitartás, az igazságosság és a jó győzelme. Ezen a napon a legtöbb magyar lakta területen mesemondással, felolvasásokkal és közös mesehallgatással idézik fel ezeket a történeteket.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, túlnyomóan napos és meleg idő várható ma Szerbiában, napközben többnyire derült időre számíthatunk, Vajdaságban is sok napsütésre készülhetünk, a hőmérséklet 24 és 26 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
9: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Presszó. A Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 10 óra, 16 perc van, pontosan egy különleges mixet hallottunk az imént Fatboytól és Rolling Stonestól. Ez itt a Pannon Presszó, maradjatok továbbra is velünk. Gyorsan hadarom, hogy milyen témák lesznek a mai műsorban. Gondolunk most a fiatal filmesekre, mert hogy lesz egy nagyon érdekes fesztivál hamarosan, novemberben Szegeden, Off-Frame Film Fesztivál ez a neve, és azt kell róla tudni, hogy fiatal filmesek szervezik, fiatal filmeseknek. Az egyik szervezővel lesz egy beszélgetés, név szerint Cséfalvai Marcellel fogunk beszélgetni, aki maga is filmes. Kicsit beszélgetni fogunk arról is, hogy ma a fiatal filmesek milyen nehézségekkel találkoznak, hogyan tudnak bemutatkozni, ezekre a kérdésekre is választ kaphattok erről ebben a beszélgetésben. Ezen kívül lesz ma nyereményjáték is, egy fél éves, hétnapos előfizetést lehet tőlünk nyerni, majd a Facebook oldalunkon indítom meg a játékot, de erről egyelőre csak ennyit. Lesz egy kis kultúra is a mai műsorban, ugyanis készül a Kosztolányi Dezső Színház legújabb előadása, a Striptease című műt fogják színpadra állítani. Ágyas Ádám és Kucsov Boris érkezik, hogy meséljen egy picit erről az előadásról, és sport is helyet kap a mai presszóban, ugyanis képzeljétek el, hát Kókai Móni ugye az egyik legjobb motivátorunk, és új kihívást hirdetett a Fitzona. Egy 30 napos kihívás, ugye volt egy áprilisban, ami nagyon jól sikerült, és most ugyanezt megcsinálják. Kicsit máshogy, más köntösben, de a cél az ugyanaz, motiválni, minden nap minimum fél órát mozogni. Kókai Móni fog erről a kihívásról mesélni, és lesznek itt még érdekességek a mai műsorban. 0636216105, ez az SMS számunk, írjatok nekünk bátran, hogyha találkoztok valahol rendőrökkel az utakon, akkor ezt így sugjátok be. Nagy Viktor és Fackovics Melissa alkotja a mai presszós csapat, ott töltsük együtt a munkanapot.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Programajánló. Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: A Fitzónában Kókai Mónika most újabb 30 napos kihívást szervez, így ismét lehet csatlakozni azokhoz, akik szeretnének rendszeresebben mozogni, új sportokat kipróbálni, vagy egyszerűen egy kis plusz motivációt kapni a mindennapokhoz. Áprilisi kihívás után most újra megmozdul a közösség, de vajon miben lesz más most ez a 30 nap, kinek szól, és mitől lehet igazán teljesíthető egy ilyen kihívás? Erről beszélgetünk most Kókai Mónikával. Szerbusz, szia Móni!
2: Szia Meli, köszöntöm a Presszó hallgatóit!
1: Kezdjünk most egy kicsit az alapokkal. Mit jelent pontosan ez az új 30 napos kihívás, mikor indul, mit kell róla tudni?
2: Egész pontosan 31 nap lesz, mert ugye holnap indul, és az októberi hónapot szeretnénk felölelni, az októberi hónap pedig 31 napos. Ugye akik részt vettek az áprilisi kihívásban, azok 30 napot mozogtak, és 30 perc mozgás volt előírva idézőjelben, tehát annyit kértünk, hogy legalább 30 percet mozogjanak. Az áprilisi akciónak akkor a 30 nap jobb alak volt a címe, tehát ahogy mondtam is, 30 nap alatt 30 percet kellett mozogni. Jelenleg is él a csoport, amit áprilisban megindítottunk, most a mozgásban maradunk a csoport neve, és több mint 370 tagja van jelen pillanatban. És holnaptól új nevet kap, 31 nap mozgás látványos változás lesz a neve. Most nem azt kérjük, hogy 31 percet mozogjanak azok, akik részt szeretnének venni a kihívásban, hanem csupán annyit, hogy minden nap, október minden napján, tehát 31 napot töltsenek mozgással. Az lehet 10 perc, 15 perc, 20 perc, 45 perc, 1 óra, bármennyi, csak hogy kiépítsünk egy rendszerességet, egy következetességet. Tehát az a célunk, hogy toljuk őket tulajdonképpen az egészséges életmód felé azzal, hogy ahogy a fogmosás, vagy a reggeli, az ebédfőzés, vagy bármi, úgy a sport is, a mozgás is beépüljön az életükbe. Tehát tulajdonképpen ez lenne a kihívásnak a lényege.
1: 370, hát az rengeteg, azért az elég nagy csoportról van szó. Említetted az áprilisi kihívást, mennyire maradt aktív így a csoport? Tartják egymással a kapcsolatot a résztvevő, ők mozognak, vagy beszámolnak, tehát hogy működött így a nyár folyamán ez a csoport?
2: Én azt gondoltam őszintén, hogy az akciót befejezzük, és akkor ők is úgy gondolják, hogy na, egy hónap elég volt a mozgásból. Aztán kérték azt, hogy maradjunk továbbra is, maradjunk fent, akkor májusban is csináltunk különféle játékokat a csoporton belül, különféle mini akciókat, és aztán ugye mi, akik a csoport adminjai vagyunk, picit nyári szünetre mentünk, de természetesen követtük az aktivitásokat, és ha hiszed, ha nem, maradtak a csoportba, posztolgattak, egymást motiválták, egymást biztatták a mozgásra, tehát nagyon sokan folytatták az áprilisi úgymond kihívást, és maradtak a csoportban, és akkor úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, vagy hát okos ötlet lenne egy őszi, egy októberi kihívást is elindítani, és ezért gondoltuk, hogy akkor azoknak is, akik már mozognak, azoknak is, akik részt vettek a kihívásban, áprilisban, és azoknak is szervezzük a kihívást, akik pedig majd októberben szeretnének csatlakozni, és ezáltal megismerkedni azokkal, akik már a csoportban vannak. Kérdezted azt is, hogy tartják egymással a kapcsolatot? Igen. És meglepő módon nagyon jó kis barátságok, akár ilyen online barátságok is kialakultak, és sőt azt is észrevettem, hogy csoportok, tehát mondjuk a horgosi csoport átment a palicsi csoporthoz edzeni, és fordítva, tehát így is tartják egymással a kapcsolatot, aminek én nagyon örülök.
1: Arra kitértél, hogy milyen mozgásformák számítanak bele, de melyek a legnépszerűbbek? A legtöbb csoporttag milyen sportot választ? Vagy
2: a legtöbben a sétát. Igen, a sétát választák, de ugye áprilisban már akkor lehetett kerékpározni, és sokan kerékpároztak. Ami nagyon meglepett, hogy a kertészkedést is ők besorolták a mozgásformák közé, ami teljesen rendben van, mert hogyha belegondolunk, kertészkedni azért van ott mit mozogni, hajolni, emelni, sétálni, tehát abszolút elfogadtuk a kertészkedést is, mert gyakorlatilag az is nagyon sok izomcsoportot megmozgat. De valóban a séta volt az, amit a legtöbben bevállalták, akár a sétaerdőben, akár kint a palicsitó partján, vagy valahol vidéken, ahonnan ugye szintén a csoport tagjai bejelentkeztek. Tehát a sétálni nagyon szerettek, tavasszal, és hiszem azt, hogy ősszel is ez lesz a helyzet, mert nincs szebb évszak számomra, ugye ez az én véleményem, az októbernél, amikor minden nagyon szép, színű, csodás színei vannak az ősznek, úgyhogy nagyon nagyokat lehet majd sétálni, és akár de még kerékpározni is lehet, futni vagy bármit művelni a természetben. Azokat is támogatjuk, akik csoportos edzéseken vesznek részt, ugye így a kapcsolataikat tápolják, barátkoznak, úgyhogy abszolút rendben van minden mozgásforma, csak az a lényeg, hogy minden nap történjen. Tehát ennek a kihívásnak most az a lényeg, hogy minden nap legalább valamennyit mozogjunk, és arról posztoljunk, mert akkor tudjuk ezt elfogadni.
1: Holnap már indul a kihívás, hogyan kell csatlakozni, vannak-e feltételek, amelyeknek eleget kell tenni?
2: Hát nagyon jó lenne, hogyha már ma csatlakoznának. Arra kérem azokat, akik csatlakozni szeretnének, hogy a Mozgásban Maradunk csoportot keressék, mert ma még éjfélig ez a neve a csoportnak, aztán éjféltől változik. És elmondanám neked azt is, hogy a csoportnak 8 edző tagja van jelen pillanatban, de az edzők száma nőni fog októberben, és ők is motiválni tudják azokat, akik részt szeretnének venni. És akkor visszatérek a kérdésedre, tehát miután megtalálták a Mozgásban Maradunk csoportot, az a dolguk csak, hogy kérik azt, hogy ők részt vehessenek benne, tehát kérvényezik azt, hogy beléphessenek a csoportba, és mi meg fogjuk adni a belépéshez szükséges engedélyt, és onnantól kezdve már rájuk van bízva az októberi hónap, hogy mit sportolnak, mikor sportolnak, hány percet sportolnak, de mindenképpen kell, hogy posztoljanak róla, hogy ugye vezetjük ezeket a mozgásokat, és ez azért is fontos, mert egy nyereményjátékban is részt vehetnek, és a nyeremények listája egyre csak bővül, és több kategóriában fogjuk majd megjutalmazni azokat, akik ugye részt vesznek ebben a kihívásban. Például meg fogjuk jutalmazni a legkitartóbbakat, akik végigcsinálják a 31 napot és azt posztolják. Azokat is meg fogjuk jutalmazni, akik a legeredményesebbek lesznek, vagy a legnagyobb változást érik el egy hónap alatt. Itt arra gondoltunk, hogy fotót készítenek 1-én és 31-én, és akkor itt meg tudjuk nézni, hogy milyen változást értek el egy hónap alatt. Azokat is jutalmazzuk majd, akik a legtöbb időt töltötték mozgással, ugye már mondtam, hogy nem muszáj 31 percet mozogni, van, aki többet fog, van, aki kevesebbet, de ez ugye majd összeadódik a hónap végén, azokat is jutalmazzuk, és természetesen, ahogy az áprilisi kihívásban a leglelkesebb motivátoroknak is adunk majd valami díjat, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, de elmondom azt is, hogy partnerünk a Jugorán applikáció, amely szintén jegyzi és összegzi majd az egy hónap alatt megtett kilométereket, az applikációra ingyenesen lehet majd regisztrálni.
1: Muszáj ezt a kérdést feltennem, mert valószínűleg másban is felvetődik, hogy mi történik akkor, hogyha valaki kihagy például egy napot, kiesik a kihívásból, vagy lehet folytatni, vagy valahogy valamilyen jokert húzni.
2: Lehet folytatni, és pontosan ezért is tettük ezeket a kategóriákat, hogy aki a legtöbb időt eltölti mozgással, lehet, hogy nem mozog kedden, de mozog csütörtökön duplán, és akkor azok a kilométerek vagy azok a percek majd összeadódnak, és akkor a végén részt vehet a sorsolásban ebben a kategóriában.
1: Egy utolsó kérdésem maradt, mit tanácsolsz annak, akik már most úgy érzik, hogy hát jó lenne, de azért úgy félnek attól, hogy nem tudják végigcsinálni a 30 napot?
2: Azt tanácsolom, hogy sokkal, de sokkal könnyebb csapatban mozogni, legyen az gyaloglás, legyen az futás, legyen az csoportos edzés, sokkal jobb, mert egymást motiválják az emberek. Tehát, hogyha gondolkodsz azon, hogy elkezdjem-e, akkor itt az idő pontosan azért, mert itt a csoportban lesznek olyanok, akik motiválnak, és akkor is adnak neked egy lökést, amikor úgy érzed, hogy nincs kedved mozogni.
1: Móni, nagyon szépen köszönöm az információkat, én mindenkit bátorítok, hogy ne gondolkozzon és ne filózzon túl sokat, hogy azon, hogy részt vegyen, ebből csak nyerni lehet. Móni, nagyon jó hangulatú edzéseket, sok motivációt kívánok nektek.
2: Köszönjük szépen, várunk tehát mindenkit a Mozgásban Maradunk csoportba, csatlakozzanak, és természetesen Meli, téged is várunk szeretettel.
1: Köszi!

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 10 óra 50 percen a folytatásban egy felhívás. Megnőtt a légúti fertőzések száma, és egyre többen fordulnak orvoshoz emiatt Szerbiában. Az alacsonyabb hőmérséklet, illetve hát az iskola kezdés is hozzájárult ehhez a megbetegedéseknek a terjedéséhez. Snezana Kalabić orvos szerint a betegek leggyakrabban egyébként ordugulása, torok kaparása, illetve száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás, illetve láz is jelentkezhet. A tünetek általában 2 vagy 7 napig tartanak. A köhögés azonban, hát ahogy a tapasztalat mutatja is, 4-6 hétig is fennmaradhat. Leginkább a gyerekek, illetve az aktív korú lakosság érintett. A szakemberek a fertőzések terjedésének megelőzése érdekében természetesen a nagy klasszikusokat ajánlják, a rendszeres kézmosást, a közös helyiségek gyakori szellőztetés, és valamint a kilincsek és a munkafelületek fertőtlenítését is javasolják persze. Az influenza elleni oltást egyébként októberben kezdik Szerbiában. Az oltást elsősorban a 65 év felettiek, a krónikus betegek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma jár le a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom Neft tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gázmegállapodás is lejár. A szakértői nyilatkozatok szerint azonban a szerbiai háztartásoknak nem kell tartaniuk a téli gázellátástól. Az udvarnoki gáztárolóban mintegy 450 millió köbméter, Magyarországon pedig további körülbelül 500 millió köbméter szerbiai tartalék áll rendelkezésre. A várakozások szerint a Szerbia és Oroszország közötti gázmegállapodást is meghosszabbítják. Az üzemanyagpiacon ugyanakkor nagyobb bizonytalanságra lehet számítani.
7: Választások 2026.
9: Támogatja a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a VMU. A szervezet közleménye szerint kulcsfontosságú számukra, hogy programjukat, szakmaiságukat, listavezetőjük személyét és tiszta értékrendjüket a legrégebbi önálló vajdasági magyar politikai szervezet is felvállalta. A megállapodás értelmében az 1990-ben alakult 36 éves múltra visszatekintő VMDK 5 szakmai alapon kiválasztott saját jelöltjével erősíti meg az újrakezdés listáját. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a VMDK demokratikus hagyománya és politikai tapasztalata az újrakezdés újító szellemiségével egyesül, amely célja, hogy felszabadítsa a közösséget a félelem légköréből és elhozza a vajdasági magyar politikai rendszerváltást.
7: Választás 2026.
9: Ursula von der Leyen ma megkezdi nyugat-balkáni körútját, az Európai Bizottság elnöke Tiranában kezdi látogatását, majd Koszovóba, Montenegróba és Észak-Macedóniába utazik. Szerbiát és Bosznia-Hercegovinát ezúttal nem keresi fel a közelgő parlamenti választások miatt. A tárgyalások középpontjában a nyugat-balkáni országok európai integrációja, valamint a 6 milliárd eurós uniós növekedési terv áll. Von der Leyen emellett több uniós támogatással megvalósult projektet is meglátogat, köztük egy felújított iskolát, egy vasúti beruházást és egy új koordinációs központot. Fával és földgázzal fűthetnek a legolcsóbban a szerbiai háztartások a 2026-27-es fűtési szezonban, míg a villamos energia közvetlen felhasználása kerül a legtöbbe, derül ki a szerbiai energiaügynökség számításaiból. Egy átlagos 60 négyzetméteres lakás 20 Celsius fokra történő felfűtéséhez napi 16 órás fűtéssel és 180 napos szezonnal számolva mintegy 9000 kWh energiára van szükség. A kedvező báron beszerzett tűzifával és korszerű kályhával egy teljes szezon körülbelül 60 ezer dinárba kerülhet. Földgáz használata esetén 59.500 dináros költséggel számolhatnak a háztartások. A pelletfűtés ugyanakkor jelentősen drágult, mintegy 114 ezer dinárba kerülhet, ami 50%-os növekedés az előző szezonhoz képest.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, túlnyomóan napos és meleg idő várható ma Szerbiában, Vajdaságban is sok napsütésre készülhetünk, a hőmérséklet pedig 24 és 26 Celsius fok között alakul.
10: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
0: Műsorajánló.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: Panorádió a te hangod, hogyha azt mondom, hogy filmfesztivál, talán rögtön a nagy nevekre, a vörös szőnyegre és a befutott alkotókra gondolunk. Szegeden most azonban valami egészen más készül, egy olyan filmes fesztivál, amelyet fiatal filmesek hoztak létre fiatal filmeseknek. Az Ofrén Filmfesztivál november 21-én lesz Kárpátia Filmszínházban, és azoknak is lehetőséget szeretne adni, akik még csak most keresik a helyüket a filmes világban. Nem feltétlenül kell profi filmes lenni, és úgy tűnik, hogy az sem akadály, hogyha valaki eddig, hát inkább a fióknak, vagyis a számítógépének készítette a filmjeit. A szervezők még egyébként várják a nevezéseket. A fesztivál egyik szervezőjével beszélgetünk az elkövetkező percekben. Cséfalvai Marcell, szervusz, üdvözöllek a Panorádióban.
2: Szia, szia!
1: Nos, hát kezdjük talán azzal, hogy hogyan jött az ötlet, hogy csináltok egy saját filmes fesztivált Szegeden?
2: Hát lényegében már évek óta megvolt így a fejemben, hogy valami hiányzik Szegedről így a filmeseknek. Az nem feltétlen volt így a fejemben, hogy ezt nekem kell létrehozni, vagy hogy nekem kell csinálni valamit, de a fordulópont, amikor ez tényleg átvágott valóságba, az egy kicsit keserédes történet. Én korábban jelentkeztem egy pesti filmes egyetemre, ahol sajnos nem kerültem be, és szomorúságom közepette arra eszméltem fel, hogy feltettem magamnak ezt az egyszerű kérdést, hogy miért akartam én minden áron elmenni Pestre, mi hiányzik Szegedből, és hát lényegében erre jutottam vissza, nyúltam én is a fiókhoz, és elővettem ezt a régebbi ötletszálat, hogy hát igenis valami közösséget kellene építeni itt a filmeseknek. Nyilván volt ez mindenféle ötletben, workshopban, táborban, vagy bármilyen kisebb közösségépítő rendezvényben, de arra jutottunk, hogy egy fesztivál az, ami így meg tudja alapozni a hangulatot, úgyhogy így történt, és akkor összeálltunk hárman, így kettő nagyon jó barátommal szervezzük ezt az egészet, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy így egyről a kettőre tényleg belementek, és csatlakoztak hozzám.
1: És kinek szól ez a fesztivál elsősorban? Egy filmes egyetemista nevezzen, egy középiskolás, vagy akár egy teljesen autodidakta alkotó is?
2: Én alapvetően úgy gondolom, hogy bármilyen szakmáról legyen is szó, de a filmezést is holtig tanulja az így az ember, szóval nyilván így, mivel mi is fiatalok vagyunk, ezért így elsősorban pályakezdőknek szól, mert így a korosztályunkat szerettük volna megszólítani, de úgy gondolom, hogy pályakezdő vagy feltörekvő filmes lehet akár 30 vagy 40 éves is az ember, szóval lényegében mindenkinek szól, aki szeretne egy kicsit jobban belelesni így a szakmába, vagy bekerülni a szakmába, vagy tudni igazából, hogy lehet bekerülni, illetve aki szeretne inspirálódni, aki szeretne egy közösséghez tartozni, bárki, aki kicsikét is egyedül érzi magát így a filmes közegben. Nyilván elsődlegesen így Szegedre fókuszálva, meg így a vidékre fókuszálva, mert tényleg az első dolog, ami miatt ez így létrejött, az, hogy Pesten már megvan ez a kialakult közösség, és vidéken, hát kevés helyen találkoztam olyan összetartó közösséggel, ami filmezésről szól, és filmes alkotók szerepelnek benne, és ezért így lényegében Szeged és a vonzás körzete, illetve határon túlról, bárki, aki szeretné idejönni, akár egyetemre tanulni, az megtaláljon minket, és alkotassunk így közösen.
1: És mitől lesz Off-frame az Off-frame? Mit szeretnétek, milyen legyen ennek a fesztiválnak a hangulata?
2: Hát lényegében ez egy nagyon különleges szerzemény, úgymond, legalábbis nyilván számomra. Maga az Off-frame, mint név, az is igazából ahhoz van köze, hogy így a kereten kívül eső vidéki filmeseket találjuk meg, akiknek vagy nem volt lehetősége felköltözni Pestre, vagy nem is gondolkodtak abban, hogy felköltözzenek nagyobb városba és elinduljanak, vagy akiknek nem volt lehetőségük egyetemi képzésben részt venni. Tehát minden olyan alkotóhoz szólunk, akik egyszerűen kívül estek azokon a belső körökön, hogyha tetszik, így a megfogalmazás, így őket szeretnénk összeszedni, és tényleg ugyanolyan belső kört kialakítani, úgymond így a kiszorultakból. Így igazából erről szól.
1: És van-e valamilyen féle műfaji megkötés? Mit jelent nálatok az, hogy szinte bármi jöhet?
2: Hát pont a műfajban nem szerettünk volna bármilyen megkötést is szabni. Pont a minap volt egy megkeresésünk így reklámfilmmel kapcsolatban, hogy az is jöhet-e, és pont így megálltunk egy szóra, hogy hát pont amúgy el nem gondoltunk, hogy amúgy talán ezt is neveznék. Nem szerettünk volna, illetve pont azt szerettük volna, hogy ez egy olyan közösség és egy olyan fesztivál legyen, ahol mindenki meg tudja így találni időközben, hogy ő miben a legjobb, a saját hangját, a saját stílusát, a saját identitását a filmezésben, és ezért is bővítettük ki a korosztályt így, hát nem papíron, de így szóban így lementünk egészen a középiskolás korosztályig, mert aki még tényleg nagyon fiatal és nagyon kezdő, és még akár kicsit tapasztalatlan, ő is így tudjon úgy idejönni, hogy megtalálja, hogy melyik az a műfaj, ami neki jobban fekszik, melyik az a stílus, ami neki jobban tetszik. Egyedül egy dolog volt, amiben muszáj volt egy kicsit bekereteznünk, úgymond magunkat, ez a játékidő volt. Ennek igazából valami egyszerű oka van, egyszerűen nem volt annyi kapacitása se a zsűrinek, se nekünk, hogy 40 vagy akár 50 perces filmeket nézzünk, illetve mivel ez az első fesztiválunk, ezért szerettünk volna rövid filmekkel foglalkozni, hogy lássuk egyáltalán, hogy az igény az mennyire született meg így szerintem. Tehát, hogy lehet, hogy nekünk van igényünk erre, de lehet, hogy amúgy meg nincs.
1: Te ugye a saját filmjeiddel már megtapasztaltad, hogy milyen érzés, amikor így egy alkotás kilép a készítője kezéből, és a közönség elé kerül. Mit tanítod neked ez az egész folyamat?
2: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát lényegében bármelyik alkotásomra is gondolok, nekem az volt a legnagyobb élmény, és szerintem életem egyik legjobb élménye lesz örökké, hogy amikor legelőször vetítették nagy vásznon és moziterembe a filmet, amiben én is tevékenykedtem. Nekem így ez az egész folyamat, amikor bekerültem így jobban a filmezésbe, igazából folyamatosan tanít valamit. Tehát, hogy a csapatmunka az nekem mindig is nagyon nehezen ment, szóval abban nagyon-nagyon sokat fejlődtem szerintem. Még akár a fesztiválnak a szervezésében is nagyon sokat tanít a csapatmunkáról. Illetve, hát nem tudom, maga így a technikai tanulmányok, az sosem áll meg tényleg. Tehát, hogy amit korábban is említettem, hogy ezt holtáig tanulja az ember, egyszerűen folyamatosan tud tapasztalni, inspirálódni az ember, más nézőpontból megközelíteni ugyanazt a témát esetleg. Tehát még jelenleg is egyetemi hallgató vagyok, és ez sem hülyeségből. Tehát, hogy még mindig úgy érzem, hogy folyamatosan van hova fejlődni. Abszolút pályakezdőnek és feltörekvőnek mondom saját magamat is, szóval tényleg ezt akár magunknak is szervezhettük volna, és direkt az előadások is, és a kerekasztal is olyan témákról fog szólni, ami minket is érdekel, és mint résztvevő is szívesen beülnénk a sorokba, szóval ez lényegében folyamatosan egy tanulópálya.
1: Nemrégen a Szeretett nyelve című filmetek a svájci Unika Fesztiválon bronzérmet kapott. Ez mennyiben változtatta meg benned azt, ahogyan a saját filmes munkádra nézel? Megváltoztatott valamit?
2: Ha megváltoztatni nem is változtatott meg olyan nagy dolgokat bennem, én eszméletlenül büszke vagyok az alkotótársaimra, meg erre az egész folyamatra, amit elért ez a film. Igazából annyira hirtelen és annyira váratlanul történt maga a nevezés is a fesztiválra, hogy igazából nagyon időn felfogni nem volt, hogy igenis nemzetközi porondon sikerült egy bronzérmet szereznünk. Lényegében csak azt változtatta meg, hogy tényleg menni kell tovább, és nincs értelme feladni akkor se, hogyha éppen rossz napja van az embernek, vagy kevésbé motivált, szóval az biztos, hogy nagyon sok motivációt adott ez is, és nagyon örülök, és büszke vagyok mindenkire, aki hozzátett ehhez a filmhez.
1: A történetetekben találtam egy érdekes párhuzamot, miközben ti most ugye lehetőséget szeretnétek adni a fiatal filmeseknek, hát ti magatok is jártjátok ezt az utat. Mit szeretnétek, hogy egy fiatal alkotó hazavigyen magával az Off-Frame-ról, akkor is, hogyha például nem nyer díjat?
2: Hát mindenképpen az élmény az, ami nagyon így, főleg a napokban nagyon sok energiát vetszünk arra, hogy ez tényleg egy hatalmas élményfaktor legyen az embereknek. Már kaptunk egy csomó olyan üzenetet is, hogy ez lesz az első fesztiválja a jelentkezőnek, és szeretném megmutatni magát. Szóval, hogy nem csak nyilván ez az első drangú, hogy élményt szerezzen, nyilván az nagyon jó lenne, hogyha valaki itt közösségre találna, barátokat szerezne, kapcsolatokat tudna építeni, de mindemellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk tényleg arra, hogy senki nem menjen üres kézzel haza, még az sem, aki el se jött. Ez alatt azt értem, hogy hát ugye nem sokára lezárul a nevezés, és elkezdődik az előválogatás a filmeknek, ami alatt a kiesett filmeknek van lehetősége egy ilyen értékelő lapot igényelni tőlünk, vagyis legalábbis a zsűritől, amiben hát tényleg azt szeretnénk, hogy a kiesett filmek sem csak egy visszautasító, sajnáljuk, de nem került be e-mailt kapjon, hanem ők is tanulhassanak abból, hogy miért nem sikerült most bekerülni a mezőnybe. Úgyhogy ebben az értékelőlapban összefoglaljuk a filmjeiknek a gyengeségeiket, erősségeiket, meg egy pársoros véleményt is formálunk róla, hogy igenis mi az, amitől még jobb lehetne, vagy mi az, amiből még tanulhatna az alkotó. Úgyhogy mindenképp így mindenből egy kicsit szeretnénk, hogy az a vigyen az ember, aki ezen részt vesz, és tényleg nagyon-nagyon számítunk arra, hogy visszatérő résztvevők lesznek majd nem csak fesztiválon, de tervezünk évközi rendezvényeket is, szóval mindenképp a csapat és a közösségépítés itt a legnagyobb hangsúlyos szerintem.
1: Jó, hogy említed a nevezést. Meddig lehet nevezni, illetve hol kaphatnak bővebb információt az érdeklődők?
2: Igen, hát a nevezés az holnap éjfélig, tehát azaz csütörtök, október 1-e csütörtök 23 óra 59 percig lehet nevezni. Bővebb információkat természetesen minden social felületeinken, tehát Facebookon, Instagramon, TikTokon, illetve a weboldalunkon a www.ofrainfilmfestival.hu oldalon találhatnak a nevezésről is, illetve a zsűriről is, a programokról is, szóval már minden rendelkezésre áll.
1: Volna még egy kérdésem így a beszélgetésünk végére. Milyen nehézségekkel találkozik ma az, aki így vidékről, például éppen Szegedről szeretne elindulni ezen a filmes pályán? Hogyan látod jelenleg a fiatal alkotók helyzetét?
2: Hát, mint végzett egyetemi hallgató és mint egyetemi hallgató, én úgy gondolom, hogy a legnagyobb nehézség az sajnos tényleg a lehetőségek hiánya. Nagyon-nagyon sok volt szaktársam, nem tudott elhelyezkedni a szakmájában itt, és utána már elvesztették a motivációt arra, hogy esetleg felköltözzenek Pestre, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon tehetségesek voltak. Szóval én úgy gondolom, hogy a vidéki szakmabeli filmes lehetőségek azok nagyon-nagyon hiányszegmens, úgyhogy hát nagyon-nagyon remélem, hogy valamennyire hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy legalább akkor, ha már közösség van, akkor lehetőségek is jönnek majd ide. Ezt még sajnos így nem látom előre, illetve hát nyilván én is ezt az utat még rendesen taposom, szóval így átfogó tapasztalatom vagy rálátásom ugye történetre nagyon nincsen. Viszont tényleg remélem, hogy valamit elérünk ezzel az egésszel. Illetve én még mindig úgy vagyok vele, hogy nem szabad a nehézségekre fókuszálni, meg nem szabad negatív lenni. Mindig is azon voltam, hogy ha nem tudom, vagy hogyha nincs meg az a lehetőség, amire én számítanék, vagy ami előre vinne az életbe, akkor sajnos, vagy nem sajnos, meg kell mozdulni, és meg kell teremteni magunknak. Úgyhogy emiatt jött ez a filmfesztivál is, és remélem, hogy tényleg hozzá tudunk tenni a nehézségek könnyebbítéséhez. Úgyhogy én így látom.
1: Marcel, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én sok érdeklődést kívánok nektek, és jó hangulatot a fesztiválhoz.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. I only love you.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
4: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
4: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
3: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
4: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
5: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
6: Műsorajánló.
7: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

nagyszülőket, illetve azokat várják, akik kellemes és hasznos délelőtöt szeretnének így eltölteni a családjukkal. A látogatóknak több mint 20 kiállító kínál terméket, illetve szolgáltatásokat is. A legkisebbek idén is a bambúpelenkások versenyével nyitják a rendezvényt, emellett fejlesztő kuckó is várja őket Montessori foglalkozással, lesz arcfestés, meseolvasás, szóval sok minden érdekesség, és ráadásul az expo ideje alatt megelőző vércukort és vérnyomás mérése is lehetőség van, a látogatókat pedig számos ajándék, illetve értékes nyeremény is várja a fődíj, egyébként egy kis ágy. A rendezvényen és valamennyi előadáson való részvétel ingyenes.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Ma jár le a NISZ működési engedélye. Támogatja a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, és ma van a Magyar Népmese napja. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Ma jár le a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom nyeft tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gázmegállapodás is lejár. A szakértői nyilatkozatok szerint azonban a szerbiai háztartásoknak nem kell tartaniuk a téli gázellátástól. Az udvarnoki gáztárolóban mintegy 450 millió köbméter, Magyarországon pedig további körülbelül 500 millió köbméter szerbiai tartalék áll rendelkezésre. A várakozások szerint a Szerbia és Oroszország közötti gázmegállapodást is meghosszabbítják. Az üzemanyagpiacon ugyanakkor nagyobb bizonytalanságra lehet számítani. Az állami tartalékokból már 5000 tonna eurodízelt felszabadítottak, miközben az olajszármazékok szállítása nehezebbé és drágábbá vált. A szakértők szerint emiatt a dízelára tovább emelkedhet. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése így az lesz, hogy meghosszabbítják-e a NISZ működési engedélyét, illetve hogyan alakulnak az üzemanyagárak a nemzetközi olajpiaci helyzet és az ellátási körülmények függvényében.
2: Választások 2026.
1: Megkezdte a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Újrakezdés, közölte a lista vezetője Mezei Zoltán és a VMU. A támogatói aláírásokat a héten több vajdasági településen is várják. Szabadkán ma, valamint október 1-én és 2-án a Korzón található újrakezdés irodában lehet aláírni, emellett a Sántit utcában is lesz aláírásgyűjtés. Hajdújáráson, Palicson, Csantavéren, Bácskossuthfalván, Magyarkanizsán, Zentán, Óbecsén és Topolyán szintén meghatározott időpontokban várják a támogatókat. Az aláíráshoz személyi igazolvány szükséges. A támogatói aláírásgyűjtés helyszíneiről és időpontjairól a részleteket a Vajdasági Magyar Újrakezdés Facebook oldalán érhetik el az érdeklődők, de honlapunkon a pannonrtv.com-on is megtalálhatók. Támogatja a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a VMU. A szervezet közleménye szerint kulcsfontosságú számukra, hogy programjukat, szakmaiságukat, listavezetőjük személyét és tiszta értékrendjüket a legrégebbi önálló vajdasági magyar politikai szervezet is felvállalta. A megállapodás értelmében az 1990-ben alakult 36 éves múltra visszatekintő VMDK 5 szakmai alapon kiválasztott saját jelöltjével erősíti meg az újrakezdés listáját. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a VMDK demokratikus hagyománya és politikai tapasztalata az újrakezdés újító szellemiségével egyesül, amely célja, hogy felszabadítsa a közösséget a félelem légköréből és elhozza a vajdasági magyar politikai rendszerváltást. Megkezdte a támogató aláírások gyűjtését a Magyar Nemzeti Tanács novemberi választására készülő Magyarságunk nem eladó elnevezésű lista, amelyet dr. Cservenák Péter vezet. A listavezető szerint céljuk, hogy a tanácsban a vajdasági magyarság minél szélesebb körű képviselete valósuljon meg. Programjukban a korszerű oktatás, a szabadalkotás, a decentralizáció és a társadalmi esélyegyenlőség is helyet kapott. Cservenák Péter az átláthatóság fontosságát is hangsúlyozta, ennek kapcsán pedig a szerbiai vasúti beruházást hozta fel példaként. Szerinte a közpénzekkel felelősségteljesen kell bánni, és az ilyen beruházások esetében is átláthatóan kell elszámolni a felhasznált összegekkel.
3: Láttuk ezt a vasút a legjobb példája ennek, és most nem arra gondolok, hogy 16 ember, ártatlan ember életét vesztette ebben a mutizásban, hanem arra gondolok, hogy az ilyen átláthatatlan tenderek, közbeszerzések milyen nagy mahinációkra adtak teret, és hogy ezek a machinációk, Európából sokkal kevesebb pénzből kaptunk volna kölcsön, de kristálytisztán el kellett volna számolni minden eurócenttel, és a vonat az csak 160-nal ment volna. Arra hivatkozva, hogy nekünk 200-dal kell menni vonatnak, inkább elutasítottuk, és kínai kölcsönt vettünk, amit a dédunokáink is fizetnek. És olyan kicsi távokon megy a vonat, hogy föl se bír gyorsulni 200 km/h sebességre, mert már fékezni kell, mert nem lehet úgy esnikelni a vonatban. Ez is egy ilyen, meg kell szüntetni azt, hogy a közpénz az a fejős tehén. A közpénzzel igen komolyan kell bánni, és felelősségteljesen, és ezt várjuk el.
1: A Magyar Összefogás listája már nem gyűjt támogatói aláírásokat a nemzeti tanácsi választásokra, mondta Fremond Árpád Facebook videójában. Elmondása szerint az elmúlt napokban több választópolgár is arról érdeklődött, hogy továbbra is lehet-e támogatni aláírással a Magyar Összefogás listáját, miután olyan megkereséseket kaptak, amelyek szerint még a héten is gyűjtik az aláírásokat. Hozzátette, hogy az aláírásgyűjtést már lezárták, a listát pedig átadták.
0: A tegnapi nap folyamán többen is azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy a Magyar Összefogás listája gyűjti-e még a támogatói aláírásokat a nemzeti tanácsi választásokra, ugyanis őket azzal keresték meg, hogy a héten még aláírhatnak a Magyar Összefogásnak. Szeretném mindenkinek elmondani, hogy mi befejeztük az aláírásgyűjtést, átadtuk a listánkat, kihirdetése került a választási listán. Ne hagyjuk azt, hogy félrevezessék a közösséget, a Magyar Összefogást senki sem verheti szét.
1: A helyi közlekedésről, a mezőgazdaság fejlesztéséről, a vállalkozások támogatásáról és a települések jövőjéről egyeztettek a VMS képviselői Hajdújáráson, Noszán és Királyhalmon. A nap során működő fejlesztéseket is megtekintettek, majd lakossági fórumot tartottak Királyhalmon. Rózsa Krisztina és Balázs Zita összefoglalója.
4: Hajdújáráson a vasútállomáson kezdte látogatását Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje és a VMS képviselői, ahol a lakosokkal a Szabadka-Szeged vasútvonal mindennapokra gyakorolt hatásáról beszélgettek. Ezt követően Kovács Otto és Kovács Rebeka gazdaságát keresték fel, ahol az ültetvény, az öntözőrendszer, a gyümölcsészeti gépek és a korszerűsített hűtőkapacitás fejlesztéseit tekintették meg. A családi gazdaság 5 támogatott projekt révén mintegy 40.700 euró prosperitáti támogatásban részesült. A program Noszán folytatódott, ahol a művelődési háznál utcafórumot tartottak a helyi lakossággal, majd Királyhalmon az 1992 óta működő Energomont vállalathoz látogattak. A cégnél Újhelyi Igor igazgató a mentorprogramban szerzett tapasztalatairól is beszélt. A napot Királyhalmon lakossági fórum zárta. Újhelyi Ákos a települést érintő fejlesztések közül a kerékpárút fontosságát hangsúlyozta, valamint a családok támogatása is szóba került. Újhelyi Ákos a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
5: Családok fontosak a számunkra, programunkban benne van itt a 12 pontban is. Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetőséget, amely a vajdasági magyar családokat segíti, azt a köztársaságban is lehetővé tegyük, ne csak helyi, illetve tartományi szinten. Emellett volt egy olyan kezdeményezésünk, programunk is, amely lehetővé teszi azon szülők esetében, akik beteg, kiskorú gyermekeket látnak el, hogy és nem tudnak mellette munkahelyre bejárni, hogy havi térítést kapjanak, 65.000 dináros térítést kapnak ezek a szülők.
4: A fórumon az eddigi fejlesztésekről, a település előtt álló feladatokról és a jövőbeni tervekről egyeztettek a helyiekkel, valamint szóba kerültek a közlekedési fejlesztések, valamint a fiatalokat és az időseket segítő programok is. Juhász Bálint a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
6: Hajdújárás, Nosza és Királyhalma közössége példamutató. Elszámoltunk az eredményeinkről. Nagyon fontosnak tartom, hogy elindult a vasútforgalom Szabadka és Szeged között, hogy helyi önkéntesek a hajdújárási megállónak a környezetét szépen és tisztán tartják. Ebből is látszik, hogy mennyire fontosnak érzik azt. Ellátogattam termelőkhöz, vállalkozókhoz, akik arról számoltak be, hogy a támogatás akár eszközbeli, akár a vállalkozói közösségtől eredő összefogásból eredezek, az mekkorát lendített rajtuk.
4: A fórum végén a lakosoknak lehetőségük volt kérdéseket feltenni, illetve személyesen is beszélgetni a VMS képviselőivel.
2: Választások 2026.
1: Ma van a Magyar Népmese napja, tisztelegve a neves meseíró és népmesegyűjtő Benedek Elek születésnapja előtt. A jeles nap alkalmából a Szabadkai Városi Könyvtárban is a meséké volt a főszerep, ahol a gyermekek egy különleges papírszínházi előadás keretében tekinthették meg a Só című klasszikus mesét. Balázs Zita a mikrofonnál.
4: A népmesék generációkon át öröklődnek, és nem csak szórakoztatnak, hanem a gyerekek képzelő erejét is fejlesztik, miközben fontos értékeket és tanulságokat közvetítenek. A magyar népmesékben gyakran jelenik meg a bátorság, a kitartás, az igazságosság és a jó győzelme. Fodor Emma.
7: Szeretem a népmesékből a kakasosat, van egy ilyen kakasos mesé, meg szeretem a régi meséimet. Vannak ilyen macskás mesék, szeretem az állatosakat.
8: Miért pont az állatosok a kedvenceid?
7: Hát azért, mert azok nagyon érdekesek, és olyan lennének, mintha az állatok tudnának beszélni, és a vadonba járnak, azokat nagyon szeretem.
4: A klasszikus mesék között az állatmesék, a tündérmesék és a tréfás mesék a legnépszerűbbek, de a gyerekek ma már sokszor az újabb történeteket is választják. Legyen szó régi vagy modern meséről, ezek egyaránt fejlesztik a gondolkodást, és új világok felfedezésére ösztönzik a gyerekeket. A Vesz of Jason Noel.
9: Nekem az ilyen Herkules, az egércsapat a kenguruk földjén, meg az ilyen szuperhősös.
8: Miért pont a szuperhősös mesék?
9: Mert nagyon szeretem a szupererejüket.
8: Melyik szuperhős esetleg a kedvenced?
9: Herkules.
8: Miért pont Herkules?
9: Azért, mert egy isten.
4: A Szabadkai Városi Könyvtárban évről évre megemlékeznek Benedekelek örökségéről. A Magyar Népmese Napja alkalmából pedig a neves népmesegyűjtő egyik ismert történetével várták a diákokat. Varga Patricia, a Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa.
10: Szabadkai Városi Könyvtár, emlékezve Benedek Elek ránk hagyott örökségére, idén is megszervezi a Magyar Népmese Napját, szeptember 30-án. A népmesés foglalkozásunkon az Iván Gorán Kovács így általános iskola alsó osztályos tanulói fognak részt venni. Benedek Elek a Só című meséjét fogjuk előadni a papírszínház használatával.
4: A szervezők szerint fontos, hogy a népmese továbbra is része legyen a gyerekek mindennapjainak, így a következő generációk is megismerhetik, és emlékeikben is megőrizhetik ezeket a történeteket.
1: A pontos idő 12 óra 13 perc.
11: Időjárás.
1: Vajdaságban pillanatnyilag 23 fok van, sok napsütésben lesz részünk a délután folyamán, sőt az egész héten, és a kellemes meleg kitart az következő napokban is.
12: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
11: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
14: Bomax.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
16: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
15: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
16: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
17: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
18: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án. Pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Kóp Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.

0: keverve, nem felrázva. A Nespresso.
1: 12 óra 30 percen a folytatásban pedig egy info az újvidékieknek. Ingyenes úgynevezett soft skill készségfejlesztő tanfolyamok várják a 19 és 26 év közötti egyetemistákat. A részvevőket elsősorban a kommunikáció különböző formáival ismertetik meg, és olyan személyes, illetve társas készségeket fejlesztenek, amelyek a munkakereső során lehetnek különösen hasznosak. A képzés interaktív műhely munkából, esetszimulációkból, esettanulmányok feldolgozásából, illetve csoportos feladatvégzésekből áll. Októberben és novemberben összesen 10, egyenként 2,5 órás foglalkozást tartanak 9 és 11.30 között az Ifjúsági Fórumok Egyesületi Szövetségének a helyiségében, Színháztér 6-os szám alatt. A programot az önkormányzat, azaz a Sport és Ifjúságügyi Hivatal, az Ifjúsági Iroda közreműködésével és a Szerbiai Turisztikai és Ifjúsági Minisztérium támogatásával rendezik meg.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com
2: Média támogató a Pannon RTV.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 12 óra 45 perc van, és elindult a mai nyereményjátékunk, mint ahogy ezt ígértem, lesz ma játék. A hét nap jó voltából egy fél éves előfizetést lehet tőlünk bezsebelni. Annyit kell csak tennetek, hogy ellátogattuk a Pannopresso Facebook oldalára, és a legfrissebb bejegyzés alá, a nyereményjáték kép alá válaszoltok a kérdésünkre. Most arra voltam csak kíváncsi, hogy melyik a kedvenc napotok a héten, és ezt meg is kell indokolni, hogy miért. Jöttek már egyébként nagyon jó válaszok, jöhetnek frappáns, vicces, vagy egyszerűen csak őszinte válaszok is, és egyébként itt nincs olyan, hogy most jó válasz, rossz válasz, mindenki, aki hozzászól, annak a válasza a számításba kerül. Holnap fogok sorsolni a Pannopresso-ban, pontban délben, úgyhogy addig tudtok velünk játszani. Hajrá, hogyha szeretnétek olvasni hét napot, akkor irány a Pannopresso Facebook oldala.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma jár le a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom Neft tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gázmegállapodás is lejár. A szakértői nyilatkozatok szerint azonban a szerbiai háztartásoknak nem kell tartaniuk a téli gázellátástól. Az udvarnoki gáztárolóban mintegy 450 millió köbméter, Magyarországon pedig további körülbelül 500 millió köbméter szerbiai tartalék áll rendelkezésre. A várakozások szerint a Szerbia és Oroszország közötti gázmegállapodást is meghosszabbítják. Az üzemanyagpiacon ugyanakkor nagyobb bizonytalanságra lehet számítani.
8: Választások 2026.
10: Támogatja a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a VMU. A szervezet közleménye szerint kulcsfontosságú számukra, hogy programjukat, szakmaiságukat, listavezetőjük személyét és tiszta értékrendjüket a legrégebbi önálló vajdasági magyar politikai szervezet is felvállalta. A megállapodás értelmében az 1990-ben alakult 36 éves múltra visszatekintő VMDK 5 szakmai alapon kiválasztott saját jelöltjével erősíti meg az újrakezdés listáját. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a VMDK demokratikus hagyománya és politikai tapasztalata az újrakezdés újító szellemiségével egyesül, amely célja, hogy felszabadítsa a közösséget a félelem légköréből és elhozza a vajdasági magyar politikai rendszerváltást.
8: Választások 2026.
10: Ursula von der Leyen ma megkezdi nyugat-balkáni körútját, az Európai Bizottság elnöke Tiranában kezdi látogatását, majd Koszovóba, Montenegróba és Észak-Macedóniába utazik. Szerbia és Bosznia-Hercegovinát ezúttal nem keresi fel a közelgő parlamenti választások miatt. A tárgyalások középpontjában a nyugat-balkáni országok európai integrációja, valamint a 6 milliárd eurós uniós növekedési terv áll. Von der Leyen emellett több uniós támogatással megvalósult projektet is meglátogat, köztük egy felújított iskolát, egy vasúti beruházást és egy új koordinációs központot. Fával és földgázzal fűthetnek a legolcsóbban a szerbiai háztartások a 2026-27-es fűtési szezonban, míg a villamos energia közvetlen felhasználása kerül a legtöbbe, derül ki a szerbiai energiaügynökség számításaiból. Egy átlagos 60 négyzetméteres lakás 20 Celsius fokra történő felfűtéséhez napi 16 órás fűtéssel és 180 napos szezonnal számolva mintegy 9000 kWh energiára van szükség. A kedvező báron beszerzett tűzifával és korszerű kályhával egy teljes szezon körülbelül 60 ezer dinárba kerülhet. Földgáz használata esetén 59.500 dináros költséggel számolhatnak a háztartások. A pelletfűtés ugyanakkor jelentősen drágult, mintegy 114 ezer dinárba kerülhet, ami 50%-os növekedés az előző szezonhoz képest.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, túlnyomóan napos és meleg idő várható ma Szerbiában, Vajdaságban is sok napsütésre készülhetünk, a hőmérséklet pedig 24 és 26 Celsius fok között alakul.
7: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 13 óra 15 percen és a Pannon Press utolsó órájában járunk a Kosztolányi Dezső Színházban. Már készül a következő bemutató. Slavomir Mrozek Striptease című művét Puskás Zoltán rendezésében viszik színpadra. Az abszurd, groteszk és helyenként kifejezetten szürreális történetben két ember találja magát egy különös, zárt helyzetben, ahol fokozatosan egyre több minden kerül le róluk. És hát nem csak szó szerint, hanem átvitt értelemben is, hogy milyen világot teremtett Mrozek darabja, és milyen kihívásokat tartogat ez a különleges előadás a színészek számára is. Arról Ágyas Ádámmal és Kutov Borisszal beszélgetünk, az előadás szereplőivel. Sziasztok, üdvözöllek benneteket!
2: Szervusz, üdvözöljük a kedves hallgatókat!
3: Köszöntjük a hallgatókat!
1: Kezdjük talán magával a darabbal. Hogyan mutatnátok be ezt a darabot annak, aki még egyáltalán nem ismeri Mrozek művét?
3: Slavomir Mrozek, mint hogy te is mondtad, lengyel író, drámaíró. 2013-ban hunyt el, úgyhogy tekinthetjük kortárs írónak. Az abszurd, a groteszk, a politikai, szociális színház képviselője, és gyakran vizsgálja azt, hogy mit tesz az ember a hatalommal, illetve mit tesz a rendszer és a kiszolgáltatottság vele, és igazából a Striptease is, amit 1961-ben írt, ez is beleig ezt a témát taglalja. Két úr, úr egy és úr kettő, vagy első úr és második úr, a szereplők, akik hát bekerülnek egy... vagy bemenekülnek, ez pontosan nem derül ki, valószínűleg bemenekülnek egy helyiségbe, ahol egyikük sem tudja, hogy pontosan ki a másik. Nagyon furcsa az egész már az első pillanattól kezdve, mert teljesen megegyezik a ruházatuk, mindenük, és hát igazából itt indul el a darabnak a cselekménye, hogy elkezdenek egymás felé tapogatózni, hogy most a népembere, vagy ő a hatalomembere, vagy tehát, hogy minden nagyon gyanús, és igazából semmi nem derül ki a mondatokból sem, minden mondat kétértelmű, amit mondanak egymásnak, úgyhogy igen, ebbe az abszurd és groteszk helyzetbe kerülnek, és hát nagyjából 50 perces lesz a darab. Ez az 50 perc alatt meg hát történnek dolgok.
1: A cím az nagyon provokatív, ugye már önmagában is. Mit jelent a Striptease ebben az előadásban? Valóban a levetkőzésről szól, vagy sokkal inkább valami másnak a lemeztelenítéséről szól?
2: Igen, az első asszociációja az embernek az, hogy ugye Striptease, tehát én nekem legalábbis az volt, hogy egy nő vetkőzik, feszi le magáról a ruhákat folyamatosan.
1: Hát
2: most itt nincs erről szó se, szóval kicsit ilyen metaforikus a cím egyébként, és maga a jelentés is a darabban. Ugye nincs szó női vetközésre, hanem ketten vagyunk férfiak, és elkezd fogyni a ruhánk. De úgy, hogy azt vetjük le magunkról, bizonyos, hát hogy próbálok most óvatosan fogalmazni, hogy ne lőjem le teljesen a sztorit, de egy hatás következtében kerülnek le a ruhák rólunk, és ez tulajdonképpen ez a megfosztás, ez a levetkőzés, ez az elvevés tulajdonképpen a tulajdonunktól, az egyetlen tulajdonunk abban az esetben, abban a pillanatban a ruhánk, és ettől minket megfosztanak szép lassan. Ugye ennek is van egy jelentése, ahogy a társadalmi jelentése, hogy a társadalomban élünk, mint emberek, és vannak bizonyos felsőbb vagy nem felsőbb hatás, amik elvesznek tőlünk dolgokat, és szépen lassan akár ki is foszthatnak minket. Szóval erre is utal valamilyen szinten.
1: Nagyon árnyaltan fogalmaztál.
2: Ugye?
1: Igen.
3: Egyszerre identitásvesztés, és a méltóság elvesztés, a kontrollvesztés, és hát a kiszolgáltatottságba kerülés. Tehát, hogy minden szimbolizál a vetkőzés.
1: És színészként mennyire volt nehéz ezt a kiszolgáltatottságot így megteremteni, vagy azonosulni vele?
3: Talán a legnehezebb színészként ezeknek a mondatoknak értelmet adni. Mert mindegyik mondat nagyon kettős jelentésű, egyikből sem következik igazán, hogy most mit is akart mondani. Ugye végig ez a tapogatózás a két szereplő között. És hát igen, az volt szerintem a legnehezebb, ez Góli Kornélia dramaturggal minden egyes replikán újra és újra minden egyes replikát átgondoltunk, minden egyes mondatot, mert ugye csak úgy működhet, hogyha a színész pontosan tisztában van vele, hogy mit akar azzal a mondattal mondani. Egyébként nem következik abból a mondatból, és mert különben, hogyha nincs mögötte gondolat, akkor csak üres mondatoknak a pufogtatás a színpadon. Szóval számomra ez a legnehezebb és a legérdekesebb színészi kihívás az egészben.
2: Igen, pontosan nem mondtad, ugye, hogy árnyaltan fogalmaztam, és sok ilyen árnyalt fogalmazás van magában a darabban is, hogy így nem tudjuk pontosan, hogy most ez arra érthető, vagy nem, vagy itt most valamit tud az egyik szereplő, amit a másik nem tud, hogy ő egy beépített ember, szóval folyamatosan egy ilyen sejtelmesség van, és egy ilyen kódban beszélgetésre is hajaz, hogyha úgy vesszük, de lehet elégészen komoly.
1: Teljesen összezavarodni most.
2: Szóval egy ilyen, mi is egyébként rengeteget zavarodtunk bele, és még most is a tanulás folyamatában vagyunk valahol, illetve hát ezeknek a keresgéléseknek még mindig vannak mondatok, amiket konkrétan kell neki szegezni a másikba, szóval itt nagyon sok függ a viszonyokon, hogy milyen viszonyban vagyunk egymással, illetve hogy azoknak tényleg meglegyen azoknak a mondatnak az igazsága, valamint hogy ne az legyen, hogy lefele közvetítünk valamit, hanem történjen meg közöttünk, és azt érezze a néző, hogy azt szippantja be, ami közöttünk egy viszony, és nem pedig játszunk valamit, hogy ha látjátok, itt ez erről szól.
1: És szerintetek mitől működik ma is ez a darab? Követhető?
2: Én mikor megnéztem először megnéztem egy videó felvételt, a Gáspár Sándor és az Eperjes Károly játszanak, egy 92-es előadásról van szó, a YouTube-on fent van az egész előadás, és ezt megnéztem még a próbafolyamat előtt, amikor megtudtam, hogy ezzel fogunk foglalkozni, és már akkor azt éreztem, hogy hú, hát ez nagyon aktuális tud lenni ma, és nagyon áthallásos, és nagyon nagyon sok olyan dologról szól, ami éppen körülöttünk zajlik, és amikor pedig elkezdtünk belemélyedni a Puskással és a Góli tanárnővel, és elkezdtünk elemezni a darabot, akkor még inkább rájöttünk, hogy itt nagyon sok minden olyan dolog van, ami minket körülvesz.
3: Igen, tehát hogy ez szerintem egy örökzöld téma, ez, hogy hogy veszítjük el a szabadságunkat, úgy, hogy szinte észre sem vesszük közben. Tehát, hogy szépen lassan az identitásunk veszik, a méltóságunk, és nem nagyon kérdezünk, engedelmeskedünk akár a felsőbb erőknek, akár egymásnak, akár. Tehát, hogy szerintem ez mindig is bármilyen rendszer van, kisebb-nagyobb mértékben ez itt lesz az embereknek a mindennapjaiban.
1: Puskás Zoltán, ugye a rendezőtök, milyen rendezői világba vezetett benneteket be? Volt olyan elképzelése, ami mondjuk így meglepett benneteket? Milyen volt az együttműködés?
3: Szerintem maga a tér az nagyon érdekes. Ugye ez, amiről beszélünk, ez valahogy hordoz magával egy ilyen, ezt, hogy bekerülnek valahova, és nem is tudják pontosan, hogy hol vannak, egy ilyen klausztrofób érzést. És nagyon, szerintem nagyon érdekes ötlettel jött, hogy egy ilyen háromszög, ilyen csúcsos díszletünk van, ami szinte teljesen fehér, csak a mi ruháink lesznek bézs színűek, de még az sem hoz bent, milyen élénk színeket. Ebbe a fajta világban úgy érdekes volt már az elejétől kezdve becsatlakozni.
2: Továbbá szövegcentrikus előadás, a Puskás sokszor mondja ezt, hogy ez egy szövegcentrikus előadás, úgyhogy nagyon sok múlik azon, hogy mondjuk, úgyhogy ez egy nagy kihívás volt. nem egy olyan szokványos előadás, mint ami nálunk szokott lenni, hogy most nincsen, hogy most ennyire kopár és üres a tér. Pici a tér, le van kicsinyítve, pont ez a klausztrofób érzet miatt, ez a szükség miatt, illetve hogy közel legyünk a nézőkhöz, és van egy ilyen filmes hatása.
1: Egyébként a két szereplőnek milyen a kapcsolata egymással, vagy változik-e, ahogy halad a darab, változik-e a viszonyatok egymáshoz?
3: Persze, ugye eleinte fogalmuk sincs egymásról, hogy kicsoda, igazából a végére se derül ki olyan nagyon sok minden, de valahol azért bajtársakká válnak. Nagyon szépen kiegészíti egymást a két szereplő. Az úr egy nyugodt, megfontolt, rengeteget filozofál, inkább átgondolja 50-szer, mielőtt cselekszik. Na, úr kettő, ő ez, ennek az ellenkezője, tehát hogy ő rögtön ösztönösen robban, inkább kolerikusabb, inkább egy ilyen fiatalosabb energiát képvisel. És hát igen, nagyon abszurd helyzetekbe kerülnek végig, igazából mélyül a kapcsolatuk, de olyan sok mindent egymásról a darab végéig nem tudnak meg.
2: Nem derül ki sok minden az életükről, vagy az élettörténetükről, de sok minden kiderül a személyiségükről.
1: És mi a célotok, vagy mit szeretnétek, mit vigyen haza a színi, a néző az előadás végén? Meg mit üzennétek annak, aki így, mondjuk lehet, hogy nem feltétlenül az Abszurd Színház rajongója, de miért menjen el, miért nézze meg ezt a darabot, mit tud adni?
2: Én szerintem sokan fognak tudni azonosulni vele, és az azonosulás már egy felszabadítást is ad. Uh-huh. Emiatt én azt gondolom, hogy egy izgalmas előadás készül, és hogy meg lesz a maga humora is, komolysága is, és a mondani valója is.
3: Hát igen, egyszer legyen a nézők számára nevetséges, de aztán mégis a hűszösen eszük be, hogy Jézusom, mit nézek, ez nagyon nyomasztó.
1: De ez milyen jó mondat volt, hogy az azonosulás, a felszabadulás, ez így tök jó. Egyébként, hogy haladtok a munkával? Van még, ha jól tudom, 10 napotok. Hogy álltok a munkával? Hogy haladtok? Van-e izgulás?
2: Puskással már ismerjük egymást régóta, jó összhangban dolgozunk, kicsit izgulunk, természetesen, mint minden bemutató előtt. Most jön egy nagy hajrá, mint mindig, minden bemutató előtt, de azt gondolom, hogy jól haladunk, és egy jó próba folyamat van mögöttünk, és szerintem egy csodálatos 10 nap vár ránk.
3: Igen, ebben a fázisban ennyi nappal a bemutató előtt szerintem nagyon jól állunk. Most nyilván kell még egy szintet lépnünk, a következő napokban elkezdjük az összpróbákat, megvan a fény már, a díszlet, ugye a kosztümök már régen, úgyhogy hát igen, most már rajtunk a sor, hogy felemeljük arra a szintre, ami méltó a színházhoz.
1: Ez most már a finish. Én kellemes készülődést kívánok nektek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
3: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
2: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
3: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
2: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
3: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Programajánló. Betyárnap és főzőverseny október 4-én vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én vasárnap. 024 229 419.
7: Média támogató a Pannon RTV.

Panombresso a Facebookon is. Welcome to Panon Radio. Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai presszóban. Nagy Viktor és Fackovics Melissa búcsúzik, ne feledjétek, a nyereményjátékunk még él, úgyhogy amennyiben szeretnétek bezsebelni egy fél éves előfizetést a hét naphoz, látogassatok el a Pannapresszó Facebook oldalára, ott minden infót megtaláltok. Kívánom, hogy legyen szép a délutánatok, hallgassátok minél többet a rádiót, és kapcsolódjatok ki. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55 5-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztetett a szerbiai villanygazdaság. Az e-mailekben található linkekre kattintva személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. Az EBSZ közölte, hogy nem változtatta meg az elektronikus számlák küldésének módját, és a vállalat soha nem küld fizetéshez vezető linket tartalmazó értesítést. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Az esetről értesítették a Nemzeti Kiberbiztonsági Szervezetet és a Szerb Belügyminisztérium kiberbűnözés elleni részlegét is.
5: Választások 2026.
7: 44,4%-on áll az egyetemista lista, míg a kormánypárti Egyesült Szerbia 41,7%-os támogatottságot élvez, derül ki a Nova Srpska Politička Misao legfrissebb felméréséből, amelyet a Beta hírügynökség közölt. Gyorgye Vukadinovics politikai elemző az N1 televíziónak nyilatkozva kiemelte, az október 25-i előrehozott parlamenti választások előtt csupán ennek a két formációnak van oka az elégedettségre, hiszen mindketten erősödtek és magabiztosan átlépték a 40%-os küszöböt. A szakértő szerint a mezőnyben egyre inkább népszavazásszerű, éles, kétpólusú légkör alakul ki, ami súlyosan veszélyezteti a kisebb kormánypárti szatellitpártokat és az önállóan induló ellenzéki szereplőket is. Vukadinovics ugyanakkor emlékeztetett, hogy a kutatás még szeptember elején készült, így a diákok tömeges aláírásgyűjtése, a szövetségi visszalépések és a belső pártszakadások azóta tovább módosíthatták a valós támogatottsági arányokat. Szerbia egyelőre nem küldött meghívót az Európai Parlamentnek, hogy megfigyelőket küldjön az október 25-i előrehozott parlamenti választásra, erősítette meg az uniós intézmény a Szabad Európa Rádiónak. Az Európai Parlament közölte, választási megfigyelői csak a szerbiai hatóságok hivatalos meghívása esetén érkezhetnek az országba, ilyen felkérést azonban eddig nem kaptak. A szerbiai ellenzéki pártok képviselői azzal vádolják a hatalmat, hogy szándékosan késleltetik az Európai Parlament és az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének meghívását. Eddig az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala erősítette meg, hogy megfigyelő missziót küld a választásra. A misszió szeptember 16-án kezdte meg munkáját Szerbiában. Támogatja a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a VMU. A szervezet közleménye szerint kulcsfontosságú számukra, hogy programjukat, szakmaiságukat, listavezetőjük személyét és tiszta értékrendjüket a legrégebbi önálló vajdasági magyar politikai szervezet is felvállalta. A megállapodás értelmében az 1990-ben alakult 36 éves múltra visszatekintő VMDK 5 szakmai alapon kiválasztott saját jelöltjével erősíti meg az újrakezdés listáját. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a VMDK demokratikus hagyománya és politikai tapasztalata az újrakezdés újító szellemiségével egyesül, amely célja, hogy felszabadítsa a közösséget a félelem légköréből és elhozza a vajdasági magyar politikai rendszerváltást.
5: Választások 2026.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a folytatásban is napos és meleg időnk lesz, a csúcsfőmérséklet pedig 26 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
5: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbetüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
3: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
0: Erős Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban. A szerkesztők választása. Let's go!

0: műsorajánló.
1: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice, a szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra. Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án szombaton irány Bácskosútfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Party Band csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskosútfalva, Oktoberfest.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

csak egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, csak egy nap. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcod. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van, csak egy nap. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét, és örökké emlékezz erre a napra, hiszen a titok már benned él. Táncolj! Budapest parádé.

44 Kamil, 300 DJ és zenekar. Csak egy nap van, csak. Augusztus 23, Budapest Parádé, Andrássy út, Hősök tere. Csak egy nap van, csak egy.

0: Reklám.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztetett a szerbiai villanygazdaság. Az e-mailekben található linkekre kattintva személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. Az EBSZ közölte, hogy nem változtatta meg az elektronikus számlák küldésének módját, és a vállalat soha nem küld fizetéshez vezető linket tartalmazó értesítést. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Az esetről értesítették a Nemzeti Kiberbiztonsági Szervezetet és a Szerb Belügyminisztérium kiberbűnözés elleni részlegét is.
5: Választások 2026.
8: 44,4%-on áll az egyetemista lista, míg a kormánypárti Egyesült Szerbia 41,7%-os támogatottságot élvez, derül ki a Nova Srpska Politička Misao legfrissebb felméréséből, amelyet a Beta hírügynökség közölt. Györgye Vukadinovics politikai elemző az N1 televíziónak nyilatkozva kiemelte, az október 25-i előrehozott parlamenti választások előtt csupán ennek a két formációnak van oka az elégedettségre, hiszen mindketten erősödtek és magabiztosan átlépték a 40%-os küszöböt. A szakértő szerint a mezőnyben egyre inkább népszavazásszerű, éles, kétpólusú légkör alakul ki, ami súlyosan veszélyezteti a kisebb kormánypárti szatellitpártokat és az önállóan induló ellenzéki szereplőket is. Vukadinovics ugyanakkor emlékeztetett, hogy a kutatás még szeptember elején készült, így a diákok tömeges aláírásgyűjtése, a szövetségi visszalépések és a belső pártszakadások azóta tovább módosíthatták a valós támogatottsági arányokat. Szerbia egyelőre nem küldött meghívót az Európai Parlamentnek, hogy megfigyelőket küldjön az október 25-i előrehozott parlamenti választásra, erősítette meg az uniós intézmény a Szabad Európa Rádiónak. Az Európai Parlament közölte, választási megfigyelői csak a szerbiai hatóságok hivatalos meghívása esetén érkezhetnek az országba, ilyen felkérést azonban eddig nem kaptak. A szerbiai ellenzéki pártok képviselői azzal vádolják a hatalmat, hogy szándékosan késleltetik az Európai Parlament és az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének meghívását. Eddig az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala erősítette meg, hogy megfigyelő missziót küld a választásra. A misszió szeptember 16-án kezdte meg munkáját Szerbiában. Támogatja a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a VMU. A szervezet közleménye szerint kulcsfontosságú számukra, hogy programjukat, szakmaiságukat, listavezetőjük személyét és tiszta értékrendjüket a legrégebbi önálló vajdasági magyar politikai szervezet is felvállalta. A megállapodás értelmében az 1990-ben alakult 36 éves múltra visszatekintő VMDK 5 szakmai alapon kiválasztott saját jelöltjével erősíti meg az újrakezdés listáját. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a VMDK demokratikus hagyománya és politikai tapasztalata az újrakezdés újító szellemiségével egyesül, amely célja, hogy felszabadítsa a közösséget a félelem légköréből és elhozza a vajdasági magyar politikai rendszerváltást.
5: Választások 2026.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a folytatásban is napos és meleg időnk lesz, a csúcsfőmérséklet pedig 26 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Készen állsz?
7: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: Nota!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án, pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya napokon a Bács Gazda Coop Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Híradó.
10: Ma jár le a NISZ működési engedélye. Az év végéig újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal. Támogatja a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásán a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, és új emlékhelyet avattak Zentán. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Az amerikai pénzügyminisztérium döntésére vár a szerbiai kőolajipari vállalat a működését biztosító három kulcsfontosságú engedély meghosszabbítása ügyében, miután a külföldi vagyonellenőrzési hivatal által korábban kiadott felmentés éppen ma, szeptember 30-án jár le, számolt be az RTS. A döntés azért bír kiemelt gazdasági jelentőséggel, mert a NISZ orosz többségi tulajdonban van, a washingtoni jóváhagyás nélkül pedig nem folytathatná zavartalanul nemzetközi transzakcióit és partnerségi együttműködéseit a hatályos orosz ellenes szankciók mellett. Jasna Stojanović Petrović gazdasági szakértő a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, pozitív döntésre és a licencek megújítására számít az Egyesült Államok részéről, mivel a vállalat stabil működése elengedhetetlen a teljes régió energiabiztonsága és üzemanyagellátása szempontjából. A washingtoni jóváhagyásról szóló hivatalos határozat az időeltolódás miatt a délután vagy az esti órákban várható. Az év végéig újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal. Az orosz Gazprom további 3 hónappal változatlan feltételek mellett hosszabbította meg az egyességet, erősítette meg a hír Dusan Bajatović, a szerbiai gázművek igazgatója. Zajlanak az infrastrukturális fejlesztések is, ami a gázhálózatot illeti. Korábban a szerbiai villanygazdaság, a szerbiai gázművek és az azerbajdzsáni Szokár állami tulajdonú nemzeti olaj- és gázipari vállalat képviselői megállapodást írtak alá arról, hogy egy közös földgáz üzemű hőerőművet építenek NISZ közelében. A projekt várhatóan 2030-ra fejeződik be.
8: Választások 2026.
10: zajlik a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtése a vajdasági magyar újrakezdésnél, a lista vezetője Mezei Zoltán. A VMU szerint a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi alapvető területei az oktatás, a kultúra, a nyelv és írás használat, valamint a tájékoztatás mellett új területekre is nagyobb figyelmet kell fordítani. Elképzeléseik szerint 4 új területtel bővítenék az MNT hatáskörét, mégpedig a külföldre távozott vajdasági magyarok hazavonzásával, a népesedéssel és népjóléttel, az ifjúság támogatásával, valamint a gazdasággal. A kezdeményezés célja egyebek mellett a külföldön élő fiatalokkal való kapcsolattartás, a hazatérés ösztönzése, a családalapítás támogató környezet kialakítása, valamint a fiatalok itthon maradásának segítése. Az aláírás gyűjtés a hét folyamán több vajdasági településen is folytatódik, az aláíráshoz személyi igazolvány szükséges. A támogatói aláírásgyűjtés helyszíneiről és időpontjairól a részleteket a Vajdasági Magyar Újrakezdés Facebook oldalán érhetik el az érdeklődők.
11: Mivel változnak az idők, és a megváltozott idők új igényeket támasztanak, ezért mi új hatásköröket szeretnénk behozni az MNT-be a meglévő mostani hatáskörök mellett. Tehát most ugye oktatás, kultúra, nyelvhasználat, sajtószabadság. Tehát ezekben a témakörökben van döntésjoga, döntéshozatali joga az MNT-nek. És mi szeretnénk 4 új tevékenységi kört behozni, amire úgy látjuk, hogy van törvényi lehetőség. Ezekkel nem mindegyikkel lehet talán közvetlen hatni, de közvetett módon mindenképp. Ilyen például a gazdaság.
10: Megállapodást kötött a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a Vajdasági Magyar Újrakezdéssel a Magyar Nemzeti Tanács megválasztására, erősítette meg hivatalos közleményében a párt tanácsa. A VMDK döntése értelmében a korábbi külön indulások helyett szélesebb társadalmi támogatottságú közös fellépést hoznak létre. Mivel a választási szabályok nem teszik lehetővé a pártok és civil szervezetek közötti klasszikus koalíciót, a VMDK jelöltjei közvetlenül a VMU listáján indulnak el. A párt vezetése hangsúlyozta, az elmúlt ciklusok megmutatták, hogy a széttöredezett fellépés nem hozott elegendő mandátumot az MNT döntéseinek érdemi befolyásolásához. A megállapodás szerint a közös cél a vajdasági magyar érdekképviselet rendszerváltása, hogy a testület a pártpolitikai szempontok helyett a teljes közösség javát szolgálja. Csonka Áron szervezete szerint a választók most arról döntenek, hogy folytatódjon-e a jelenlegi Vučić hatalmi rendszerével együttműködő vezetés, vagy utat nyitnak egy szakmai alapú valódi megújulásnak.
8: Választások 2026.
10: Ursula von der Leyen ma megkezdi nyugat-balkáni körútját, az Európai Bizottság elnöke Tiranában kezdi látogatását, majd Koszovóba, Montenegróba és Észak-Macedóniába utazik. Szerbiát és Bosznia-Hercegovinát ezúttal nem keresi fel a közelgő parlamenti választások miatt. A tárgyalások középpontjában a nyugat-balkáni országok európai integrációja, valamint a 6 milliárd eurós uniós növekedési terv áll. Von der Leyen emellett több uniós támogatással megvalósult projektet is meglátogat, köztük egy felújított iskolát, egy vasúti beruházást és egy új koordinációs központot. Új emlékhelyet avattak Zentán az 1911-ben leégett Szent István templom tiszteletére. A város központjában az egykori vallási épület földben nyugvó romjain kialakított örökségi helyszín kialakítását és a hozzá kapcsolódó ásatásokat és kiállításokat az Európai Unió és az UNESCO támogatta. A digitális technológiának köszönhetően az érdeklődők egy telefonos alkalmazás segítségével újra megcsodálhatják a helyszínen az 1770-ben épült szakrális épületet, annak teljes pompájában. Loboda Árpád riportja.
12: Háladó Szent Misével tisztelegtek Zentán az 1911-es tűzvészben leégett Szent István templom emléke előtt. 1914-ben megkezdődtek a munkálatok egy új nagyszabású templom felhúzására, de az első világháború kitörése, majd a későbbi hatalmi változások miatt az építkezés végleg félbeszakadt. A romokat idővel elhordták, és az 1770-ben épült templomnak csak föld alatt maradt nyoma. Az Európai Unió és az UNESCO támogatásával bemutatták a templom tárgyi emlékeit, szakmai előadásokat, oktatási és kulturális programokat szerveztek, illetve az Óbecsei Városi Múzeum szakemberei 25 négyzetméteren ásatásokat végeztek. Burány Hajnalka, Zenta polgármestere.
13: A sikeres projektnek köszönhetően a történelem ma kézzelfogható közelségbe kerül. Feltártuk és megőriztük a templom szent maradványait, hogy a kövek újra mesélni tudjanak. Kiállításon keresztül mutattuk be a kutatások felbecsülhetetlen értékű eredményeit. A 21. század modern technológiájával megalkottuk a templom digitális rekonstrukcióját, így a rég elveszett épület a virtuális térben újra teljes pompájában ragyoghat.
12: A projekt megvalósításában Zentaváros idegenforgalmi szervezete mellett a helyi Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ is részt vett, a kutatások eredményeit pedig elérhetővé tette a polgárok és a diákok számára. Perpaurer Attila, a zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ igazgatója.
14: A régészeti feltárások és a kiállítások mellett azonban tettünk egy hatalmas lépést előre. A digitális rekonstrukció segítségével újra láthatóvá, átélhetővé varázsoltuk azt, amit több mint 100 évszázaddal elveszítettünk. Ez a projekt nem csak a múlt megőrzéséről szól, hanem a jövőnek szóló üzenetről is. Megmutatja, hogy Zenta büszke a gyökereire, és képes a legmodernebb eszközökkel közelebb hozni az épített örökséget a mai emberhez és az ide látogató turistákhoz.
12: A feltárásokat az Óbecsei Városi Múzeum szakemberei végezték Zenta központjában a park területén. Raskó Ramadánszki és csapata bontotta ki a hajdani barokk templom alapjait, ügyelve arra, hogy a park faállománya ne sérüljön. A földből előkerült tárgyi emlékeket szakszerűen megtisztították és azonosították, a kutatások eredményeit pedig kiállításokon mutatták be Zentán és Óbecsén. Tojzán Ákos, az Óbecsei Városi Múzeum igazgatója.
15: Emelhetünk emlékműveket, ugyan itt állnak műemlékek körülöttünk, és az a dolgunk, hogy megőrizzük őket minél tovább. Az idő fog a kegyetlen, és független attól, hogy ingó vagy ingatlan kulturális javakról van szó, éghető vagy éghetetlenről, az idő fog a szép lassan mindent feldarál. Ami biztosan megmarad, az az írott szó. Azok a hónapok, azok a hetek, amiket kutatással töltöttek a szakemberek, és amiket publikálnak.
12: A projekt utolsó lépésében átadták a templom emlékét őrző örökségi helyszínt a parkban, az egykori épület helyén. Itt tábla őrzi az elpusztult épület emlékét, de a modern digitális megoldásoknak köszönhetően a helyszínen egy QR kód leolvasásával újjáélett telefonunkon vagy okos eszközünkön a Szent István templom eredeti állapotában, a legfontosabb tudnivalókat pedig 3 nyelven hallgathatjuk meg.
10: A pontos idő 16 óra 11 perc.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mérhetünk. Október első napján, azaz holnap a friss reggelt követően a nap folytatásában meleg idő lesz. Ahogyan az elmúlt napokban is, és az elkövetkező napokban is. Holnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között alakul, csütörtökön tehát.
9: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Reklám.
5: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
16: Önnek is van takargatni valója?
17: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
16: Bármilyen van, befedjük.
17: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
16: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
17: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
16: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
17: 063 18 88 971.
10: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti.
1: Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
16: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
18: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Michael Schulte és vadonatúj dala, Nagy cover jó itt a mai csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek! Jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig itt a Pannon Rádió hullámhosszán. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. 19 óráig tehetitek ezt meg, a 90-es évektől napjainkig. Lehet kérni, kívánni a jól ismert elérhetőségek egyikén. Ja, most a folytatásban David Guetta Bibi Rexával, ugye nagyot mentek a Blue feldolgozásával, az I'm Good című dal berobbant a köztudatba, utána ez pedig a legújabb együttműködésük a Sad Girls, a Szomorú Lányok című dal, mindjárt meghallgatjuk, aztán pedig itt lesz még DJ Topic újdonsága, Na Lucky Ones, még mielőtt a mai első kérések, kívánság dolog teljesülnének. Kívánok tehát kellemes időtöltés, jó zenehallgatást a csillaghullással, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek ezen a szerda délutánon, veletek pedig a folytatásban, és értetek, a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

Topic és a Lucky Ones. A folytatáson pedig az első mai kérések, kívánság dolog teljesülnek. Hello Bruno Mars Uptown Funk című dalát kérném, mindenkinek küldöm, aki szereti. Andrea kérte és küldi, jön tehát majd Mark Ronson és Bruno Mars időtálló dala. Kedves csillakulás, Magic-től a Road című dalt szeretném. Ági kérésére játszom mindjárt elsőként. A Magic csapat talán egyetlen ismert dalát, ez a Road. Üdvöd Delerium-tól a Silence muzsikáját kérném a délutáni melóhoz. Kösz Viktor Topolyáról. Meg lesz Viktor, Delerium és a Silence, ez zárja majd a mai kezdőblokkot. Hello, Allen, így indul a következő. Ha lehet, Regán Lilitől a Heal Me lenne a kérésem. Szabi kérte, pedig mindjárt pörgetem majd ezt a dalt is. Valamint szia Marics Peti és Tidenitől kérném a Fuego című dalt. Köszi, Lilla. Ez pedig egy újdonság. Jön tehát a két megasztár mentor együtt Marics Peti Tidenivel. Itt lesz tehát a Fuego, előtt a Magic-től a Road, aztán Mark Ronson és Bruno Mars-tól az Uptown Funk, majd Regán Lilitől a Heal Me, és a blokk végén Delerium, Silence, csak itt a csillagulásban. Turn this all the way up.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jön a doktor Véres, ez a csillagullás.
4: Hallgassátok ti is.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice. A szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Mintegy 25 év kihagyás után ismét összeállt az Emergency House 4 tagja, és már közösen vállalnak fellépéseket. MC Ducky mesél nekünk erről.
2: Igazából egyszerűen érkeztek a felkérések legtöbb rész hozzám, és én mindig próbáltam őket megkérni, megkeresni. Nagyon sokáig nem tudtuk összeegyeztetni, aztán egy lyukri szülinapon mindegyikünk megjelent. Ott volt egy meglepetés 10 perc, amit így előadtunk, és igazából ott született meg a gondolat, hogy a srácok úgy csatlakoznának, és ne egyedül kelljen megélnem ezeket a fantasztikus dolgokat. Valami hihetetlen egyébként, hogy 25 év után, mikor 4 ember újra kapcsolódik és találkozik, hogy valóban tud ugyanonnan folytatódni a dolog. Mi alapból se voltunk egy nagyon komoly brigád, most ezt ne a munka morálra értjük, hanem nyilván a hétköznapokra. Ami nagyon fontos szerintem egy kulcsmomentum, hogy soha nem voltunk haragban, nem vesztünk össze, nem voltak olyan tüskék, amit ilyenkor most még 2 hétig rángatunk ki, mielőtt újra együtt színpadra állunk.

klubélet már nem olyan, nyilván tudjuk. Nem úgy vannak már a dolgok, ahogy anno a 90-es években, amivel nincs gond, változik a világ, változnak az ízlések, az emberek tényleg nem hogy szűkül a világ, hanem szerintem még jobban nyílik. Igazából annyiban szerencsés úgymond a mi létünk, hogy a generációnk nagyon-nagyon nagyon kedves, nagyon odaadó, és szerintem azért az ország minden terén majd fogunk tudni egy kicsit időutazni a mi korosztályunkkal.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es, vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!

Kérj, kívánj, küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

0: Tame Impala és a Dracula a mai kedvencek közül. Itt a csillagulás második órában pedig újabb kívánság dolog teljesülnek. Hello Alan, Miley legújabb dalát szeretném kérni. Köszi, Nikki. Mindjárt hallhatjuk is, Bass Persuades, ez Miley legújabb dalának a címe, elsőként pörgetem. Sziasztok, Diaz ment a Méreg című dalát szeretném a kívánság műsorban. Köszi Ivet János Halmáról. A Well Hello egyik tagja, illetve Menta ismételten 10 pár év után összehozták a Diaz Menta projektet, és ugye az első kiadott, újonnan kiadott dal, Naza Méreg, másodikként itt lesz. Szia, szeretném kérni Faithless-től és Adam Beyer-től a We Can One című számot. Köszike, Andi voltam. Nem az Adam Beyer-es változatban tudom játszani, Timmy Trumpet és Ben Nicky. A Faithless We Can One klasszikusát dolgozták át, ebben a változatban tud szólni. Mindjárt jön majd ez is. Szevasz, Don't You Worry Child lenne a kérésem. Mindenkinek küldöm, aki kedveli. Aurél, egy igazán jó kis dal. Komoly mondani valóban, Svéd House Mafia és John Martin, jön a Don't You Worry Child. És még egy üzenet. Szia, Bence vagyok, a Jól leszek újra című számot szeretném. Köszi, jó a műsor. Köszönöm szépen, Bence. Nagy Bogi és Dessa, aztán itt lesz majd Steve Angelo, Sebastian Ingrosso és Exfella, vagy a Swedish House Mafia John Martinnal, előtte Timmy Trumpet, Ben Nickyvel és a Faithless-szel. Itt lesz Diaz Menta, valamint kezdésnek Miley.
1: Calvin Harris.
2: This is Ava Max.
3: Hey guys, I'm Halsey.
4: Jonas Blue.
5: Hi, this is Mark Ronson.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Hi, my name is Zara Larsson.
8: Mwah! This is me, Rita Ora.
9: Hi, I'm Ariana Grande.
10: Csillagulás.

0: One. Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Jóci Begy vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. Kupiklimu.rs.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra.
7: Nordend. Mosolyt varázsolunk.
6: 024-561-112.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Beletko Ádámot hallhatjuk most itt a folytatásban, aki a legújabb daláról mesél. Ennek a címe Boldog akarok lenni.
2: Anya, remélem büszke leszel majd rám, ha egyszer elfogy a levegőm.
3: Igazából vannak tényleg így megírt olyan dalok, amiket így elrakok, és akkor majd, ha úgy van, hogy így tényleg rá tudnék újból reflektálni, és újba benne tudnék lenni, akkor elő szoktam venni, és akkor nekiállok megint befejezni, inkább így. Úgyhogy igen, ez is a Boldog akarok lenni is egy ilyen fajta dal.
2: De a szívem hangosabban dobban fel, mikor újból átölesz.
3: Sokszor, amikor tényleg így fióba kerülnek a dalok, akkor még nem, nincs kész, még nem tudom, hogy az mi lesz ez a dal, hova is fog kifutni, vagy mi is lesz az igazi sztoria ennek a dalnak. Van olyan, amikor már kijön, és én sem értem egyébként, és csak a nézők meg a hallgatók döntik el, hogy ez mi lesz ez a dal. Például itt van a miért is az előző, hogy nem gondoltam volna, hogy mondjuk esküvőkön is megszólal ez a dal, mikor két ember házasságot köt egymással. Tehát fantasztikus dolgok szerintem ezek, és pont abba gondoltam bele, ezt még elmondom, hogy ültünk a párommal az erkélyen, és mondtam neki, hogy milyen érdekes, hogy én most itt ülök, de lehet egyébként több ezer vagy több tízer ember pedig pont akkor hallgatja ezt a dalt, és lehet valamiben van benne, és hogy ez milyen lélekformáló, hogy én ugye részük vagyok valamilyen szempont, és ez tök érdekes.
2: Az én lelkem épp a vízben andalom, rajta virágok nyílnak ki minden egyes hajlalom.
3: Ha belegondolunk abba, hogy az életnek tényleg az apró, nagyon apró örömeire gondolunk, vagy asszociálunk, akkor igazából már el tudjuk érni azt, hogy oké, akkor ez lehet a boldogság. Szóval igazából nem tudom definiálni, hogy ez mi. Azt tudom, hogy mosolygok, hogy most örülök, és jó helyen vagyok, jól érzem magamat, és szerintem ez az. De nem tudom megmondani azt, hogy ez hogy is definiálnám. Igazából ez a dal is, ugye a Boldog akarok lenni is úgy készült, hogy amikor elkezdtem írni, akkor nagyon a legsötétebb, legmélyebb érzéseimre gondoltam, főleg a dal első felében. Ugye, hogy anya, remélem büszke leszel majd rám, ha egyszer elfogy a levegőm. Tehát nagyon érdekes gondolatokat írtam meg benne, és anyukám még el is küldtem neki egyszer. Szóval sokszor születnek így dalok, hogy megkönnyezem őket, mikor írom. És szerintem ez az őszinteség, amit bele kell rakni a dalba.

0: programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Műsorajánló.
3: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
4: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
5: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
0: Műsorajánló.
6: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Pörögnek a legnagyobb kedvencek itt a Csillaghullásban. Hello Kaigo Tola Whatever számát kérném a kívánság műsorban. Köszi előre, jó zenék szólnak, üdve Árpi! Úgy van, bizony jó zenéket kértek. Kaigo és Eva Max, ez is egy jó kis muzsika, mégpedig egy kis Shakira beütéssel jön a Whatever, mindjárt hallgatjuk. Cia Len Azaria valami amerikai dalát hallgatnám meg. Köszi, MSE. Meghallgatjuk ezt is. És még egy üzenet, üdv Flowrider, Right Round. Ezt kérném, köszi, Robi. Flowrider Kesával, előtte Azaria kezdésnek pedig Kaigo Eva Max-el.
2: Check out our new song, Whatever.
0: Chilla, chilla, chilla, collage.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 2000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannonra.

Szivárvány. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös. SMS.

0: Alex Warren és az Emerald Eyes a mai kedvencek közül itt a csillagolás mai harmadik órájában. A folytatáson pedig további kívánságdalok teljesülnek, ebben az órában érkezhetnek még újabbak. Ciao Eminem és Rihanna Monster című számát kérném. Köszi Balázs, meghallgatjuk rövidesen. Szia, nagyon jó a műsor, Shakirától szeretném a Die Die-t. Ezt már Szabina kérte, remélem, hogy tetszik a műsor. Jön az idei foci VB hivatalos dala, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Ezt pörgetem elsőként. Sziasztok, Buraitól a Sorson vagy című dalt szeretném küldeni Petinek. Köszönöm, Emília. Jön Burai, Binky és Sorson vagy. Ezt is mindjárt játszom. Hello Allen, a Mit Csíkol számot szeretném Jason Derulo-tól. Köszi, Enikő. Egy jó kis mai kedvenc. DJ Goya, illetve Jason Derulo, Mit Csíkol. És még egy üzenet. Szép napot szeretném meghallgatni a 4S Street, Ilyen ez az élet című dalát. És további jó műsort szeretnék kívánni. Üdvözlet, Gyöngyi. Jön tehát a Gyergyó Szent Miklósi 4S Street csapat, Ilyen ez az élet című dallal, utána Eminem Rihannával, itt lesz DJ Goya Jason Derulóval a mai kedvencek közül, hallgatjuk Binky és Burai dalát, kezdésnek pedig Shakira és Burna Boy.
1: Shakira, what's up y'all, I'm Beyonce.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're checking out
4: Csillagullás

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kitámolsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Daigo és a Take Me Back, egyik legújabb dala. A folytatásban pedig jön Dash, aki kicsit elmeséli, mit jelent számára a siker, hogyan vannak Azival mostanában, illetve milyen a magánéletben.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: És kecsel lány a sötétben, belevír a dráma hajzom, gazd a csók megígérte, te egyedül jár.
3: A 10 millió az egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy akkor ez egy sláger. Akkor van értelme, az megérte ezt megcsinálni. Nem úgy adunk egy dalt, hogy na, vajon jót fog menni, hanem biztosak vagyunk abban, hogy ez egy olyan dal, ami megállja a helyét.
2: Kívánja, de csókot csentem a szádra, mama szíta meddig várna, body shape like Tyler, wait till the morning, I sing like...
3: Na, a klippeket azt szoktam nézni, de ilyen statisztikában a társam, Young Fly testvér, az egész nap bújja a Spotify-t, most rekordot döntöttünk, és akkor úgy el van ettől így kápráztatva, imádom, de én amúgy annyira nem szoktam nézni a statisztikát. Mi megnézem az első pár napot, mert szerintem befolyásolja a dolgot. Ha látom, hogy megy egyfolytában a dal, akkor igazából onnantól kezdve néha-néha két napon talán nézek. Azért az ritkább mostanában. Én is csinálom a dolgaim, ő is, de azért mindig összefut a szél. Tehát a télen kevesebb, de azért nyáron mindig együtt vagyunk. Tehát, hogy azért két hetente mindig valahogy beszélünk, vagy találkozunk.

Attól függetlenül, hogy YouTube-on és streamingeken hatalmas számokat érünk el, olyanokat, amit még talán nem is értek el itthon, vagy termeltek előadók ilyen rendszerességgel, attól függetlenül az nem váltja koncertjegyekre szerintem ezeket a dolgokat. De hát azért próbálkozunk a koncerteken is mindig minél több olyan jó dolgot, vagy olyan minőségi produkciót csinálni, hogy ez hát, ha eljut egy Puskásig, de hát álmodozni lehet, meg kell valósítani.

igazából én egy teljesen átlagos, unalmas életet élek. Nem mutogatom magam, hogy mekkora király vagyok, császár vagyok, otthon ülök, játszok, sorozatozok, kutyáimmal vagyok. Igazából otthon magamnak így a négy fal között így teljesen el vagyok.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

0: we'll get back to you.
1: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagulás.
2: Hello, csillagulás, így indul a következő kívánság. Teddy Swims The Door című dalát szeretném kérni. Köszönöm, Esti. Egy jó kis dal, a kacas hangú amerikai énekestől. Mindjárt jön Teddy Swims, illetve utána Ciao Lasgo Tola Something, ezt a számot kérném. Azoknak küldöm, akik szeretik a régi jó 90-es 2000-es zenéket. Üdvök Kelebiáról, Bandi. 2000-es évek eleje, Lasgo és pörgős dal a Something, előtte pedig Teddy Swims az ajtóról énekel.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat. Október 10, szombat. Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
7: Kiskunhalasi burgonya napok a Sóstó csárdában október 2-án és 3-án. Pénteken fajta bemutatóval, szakmai előadásokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvény ideje alatt a Balatoni Rózsa vetőburgonya szezonnyitó kedvezménnyel rendelhető meg. Szombaton jön a Burgonya Fesztivál, gyermek- és népzenei programok, burgonyás ételek főzőversenye, és megkeressük 2026 legnagyobb burgonyáját is. Találkozzunk október 2-án és 3-án a 12. Kiskunhalasi Burgonya Napokon a Bács Gazda Kóp Kft. Szervezésében a Sóstó csárdában.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: No Good a Prodigy nagynek klasszikusának Animo által újra gondolt változata, ez szólt itt a csillagulás mai utolsó órájában, ahol is elérkeztünk a záróblokkhoz. Kettő kérdés, kettő kívánsággal teljesül még. Szia, Buraitól szólhat a tűz és víz. Köszi, Tini. Így szólt az egyik üzenet, szólhat. Illetve Hello Alan, Randy MC, It's Like That lenne a kérésem. Kösz, ha leadod, nagyon jó a műsor. Gabi voltam. Köszönöm szépen. Randy MC, Jason Nevins és az It's Like That, előtte pedig Budai és Binkitől a tűz és víz. Mennyi, ami a kívánság dalokat illeti.
1: Kívánság dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A Panna.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban, a folytatásban jön a Csillaghullás Mix, mégpedig a 2010-es évek lesznek egyébként terítéken, nagy-nagy zenék abból az évtizedből, és mindez mixben, tehát egy velekben egészen 20 óráig, amikor is rockzenére váltunk, ahogy a szerdő esténként lenni szokott, 20 és 22 óra között Rock Night rockzenei válogatás lesz hallható, utána pedig érkeznek a még keményebb gitárzenék 22 órától Rock Ideas Coffee-val, és tart egészen éjfélig. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 óra híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Új emlékhelyet avattak Zentán az 1911-ben leégett Szent István templom tiszteletére. A város központjában az egykori vallási épület földben nyugvó romjain kialakított örökségi helyszín kialakítását és a hozzá kapcsolódó ásatásokat és kiállításokat az Európai Unió és az UNESCO támogatta. A digitális technológiának köszönhetően az érdeklődők egy telefonos alkalmazás segítségével újra megcsodálhatják a helyszínen az 1770-ben épült szakrális épületet, annak teljes pompájában. Az év végéig újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal. Az orosz Gazprom további 3 hónappal változatlan feltételek mellett hosszabbította meg az egyességet. Erősítette meg a hírt Dusan Bajatovic, a szerbiai gázművek igazgatója. Zajlanak az infrastruktúrális fejlesztések is, ami a gázhálózatot illeti. Korábban a szerbiai villanygazdaság, a szerbiai gázművek és az azerbajdzsáni Szokár állami tulajdonú nemzeti olaj- és gázipari vállalat képviselői megállapodást írtak alá arról, hogy egy közös földgázüzemű hőerőművet építenek Nis közelében. A projekt várhatóan 2030-ra fejeződik be. Elrettentő képek kerülnek a cigarettás dobozokra Szerbiában. Az új szabályozás szerint 2027. június 1-től a dohánytermékek csomagolásán a figyelmeztető feliratok mellett a dohányzás káros következményeit bemutató fényképek is megjelennek majd. A képeken többek között károsodott szervek, haldokló emberek, valamint kórházban vagy temetőben lévő gyermekek láthatók majd. A dobozokon olyan figyelmeztetések is szerepelnek, amelyek szerint a dohányzás jelentősen növeli a tüdőrák és a vakság kockázatát, valamint károsítja a gyermekek és a környezetünkben élők egészségét. A figyelmeztetéseket évente váltják majd, és a csomagolásokon a leszokást segítő telefonszámot is feltüntetik.
4: Rock Night! Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night! Erőleves zord lelkeknek és a lírai rockballadák kedvelőinek. If only we could fly.

1, 2, 3, 4.

Knight. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Őszelő, illetve földanya havának 30. napja van, a mai nap neve szerda, és ugye nem lepődik már meg senki, mert a kis ördög megint eljött. Hogy elvigye a futószalagon gyártott, gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi, nagybetűs zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és rögtön elviszi a táncoslábú leánykákat, a tátogóásítozó fiúkákkal együtt,

0: mert a Pannon Rádió üdítően frissítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti
1: Rock India.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült, és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Rögtön jövök a friss és ropogós újdonságokkal, érdekességekkel és hírekkel, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, csak előtte el kell mondanom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki óriási örömére. Engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív, gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, és a következő e-mail címre küldje a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
2: rockidil@pannonrtv.com,
0: tehát
2: rockidil,
0: vagyis rockidil két L-lel, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írdatlanul, sőt, írtóra várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat. Végül még egyszer elmondom azt a kivételes információt, hogy immáron őszpó, azaz magvető havának 7. napján, este 10-től, amikor majd megint lesznek friss és ropogós hírek, érdekességek és újdonságok, persze a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívnádresz, hövölj a... A Rockidilben most következzék a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1947-ben született Mark Bolan, aki a T-Rex zenekar énekese, gitárosa volt. 1952-ben jött a világra John Lombardo, a 10,000 Maniacs csapat gitárosa. 1957-ben született meg Gibby Haynes, a Butthole Surfers formáció énekese. 1960-ban látta meg a napvilágot Bill Rifflin, aki többek között a King Crimson, az R.E.M., a Swans, a The Revolting Cox, a Lard, a Nine Inch Nails és a Ministry együttesek dobosa volt. Végül, de nem utolsó sorban, 1972-ben született John Campbell, a Burn the Priest és a Lamb of God bandák basszusgitárosa. Most Bill Rifflin, aki ma lenne 66 éves, és a Nine Inch Nails együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját...

Ez a Ró, Bibil és én, Szofi vagyok. Ez a Ró, Bibil és én, Szofi vagyok. Ez a Ró, Bibil és én, Szofi vagyok.

Sajnos a mai rokkidílt is egy szomorú hírrel kell kezdenem, ugyanis 2026. szeptember 21-én meghalt Angry Anderson, a Rose Tattoo együttes énekese. A frontember a csapat nyári európai búcsú turnéja közben, az augusztus 8-ai kölni koncertet követően kapott szívinfarktust. Ezután a körút is félbeszakadt, és többek között a budapesti fellépés is elmaradt. Gary Steven Anderson Melbourne-ben született 1947. augusztus 5-én, majd több kezdeti próbálkozást követően 1976-ban alapította meg az ausztrál kontinens egyik legpatinásabb rockbandáját, a Rose Tattoo-t, de emellett szólóban is játszott. A rögtön hallható 1987-es Suddenly című dala nagy sláger lett, miután egy népszerű ausztrál tévésorozat egyik epizódjában ez szólt a két főszereplő esküvő jelenete során. Zenélés mellett televíziós műsorvezetőként is tevékenykedett, illetve több filmben is szerepelt, így például a Mad Max harmadik részében. Emellett több jótékonysági alapítványnak is dolgozott, elsősorban nehéz sorsú fiatalokkal. Angry Andersonra most Suddenly szerzeményével, illetve a Rose Tattoo bemutatkozó 1978-ban kiadott nagylemezén lévő The Butcher and Fast Eddie felvétellel emlékezünk.

A Mastodon zenekar új nagylemeze, a Marrow Deep, augusztus 28-án jelent meg, és aki hallgatta szeptember 16-án a Rocky Deal-t, az a teljes anyagot hallhatta is. A Marrow Deep a 2021-es Hushed and Grim album folytatása, amely azonban az első a sorban a tavaly eltávolított, majd nem sokkal később motorbalesetben elhunyt Brent Hinds gitáros nélkül. Helyén az elmúlt időszakban a koncerteken már megismert Nick Johnstont véglegesítette a csapat, és szintén fix taggá avanzsált Joao Noguera billentyűs is. A hamarosan hallható In the Ruins szerzeményt egy olyan katasztrófa ihlette, amely személyesen is érintette az együttes tagjait. Ezt a dalt a Helene hurrikán pusztítása inspirálta, ami Troy Sanders basszusgitárost és a családját sem kímélte, ugyanis a hatalmas vihar miatti árvíz árasztotta el az otthonukat, és rengeteg számukra fontos tárgy is odaveszett. A következő két év nagyon nehéz volt számunkra, ráadásul ebben az időszakban vesztettük el Brent Hinds gitárost és Bran Taylor dobos édesanyját, Michelle-t is, úgyhogy ebből már sejthetitek, hogy ez nem egy könnyed hangvételű dal lett, ugyanakkor nagyon sokat segített abban, hogy a gyász, a kitartás és végső soron a katarzis eszközévé válhasson számunkra. Nagyon szerencsések vagyunk, amiért számíthatunk egymásra, és persze rátok is. A folytatásban pedig a 2025. augusztus 20-án elhunyt Brent Hinds gitáros másik zenekara, a Giraffe Tank Orchestra jön, méghozzá 2016-ban kiadott Broken Lines albumról az A Debt or Die felvétellel.

A Falling in Reverse csapat új dalában Serj Tankian a System of a Down, illetve Corey Taylor a Slipknot énekese is szerepel, de hogy minek, azt nem tudni. Minden esetre Ronnie Radke friss és ropogós szerzeménye, majdnem azt mondtam a Hülye Józsi, de csak a Joseph címet viseli. Tavaly előtt jelent meg a Falling in Reverse legutóbbi nagylemeze, a Popular Monster, a frontember Ronnie Radke ugyanakkor nem pihen. A tavaly bemutatott God is a Weapon felvételt Marilyn Mansonnal közösen rögzítették, amit itt a Rocky Dillben is jól meghallgattunk, most pedig nem más, mint Corey Taylor és Serj Tankian fakad vele dalra, mert gondolom, hogy mégis van az a pénz, amiért ehhez az együgyű videóval elkészített nótaféleséghez a nevüket adták. A Slipknot is beremekelt új felvételével, amiről majd kicsit később lesz szó, úgyhogy a folytatásban most jön a Joseph, majd a System of a Down 2005-ös Hypnotized albumáról a Dreaming, azaz jó dalról albumi tétel, itt a Rocky Dillben.

Sziasztok, én Vörös András vagyok az Ördög zenekarból, meg egy kicsit a Diabolusi muzikából is. Ti pedig hallgassátok a Rocky Dél műsort Kofival, és egyébként meg hajrá, Vajdaság, óriási királyok vagytok.

Nos, ahogyan azt az imént ígértem, most az egyre csak fogyatkozó, illetve változó tagságú Slipknot nevű rosszkedvű társaságról lesz szó, akik 3 év után szinte a semmiből a napokban ránk szabadítottak egy Arsenal című, majdnem azt mondtam, förmedvényt, tehát szerzeményt, amitől még a rajongók se dobtak hátast, sőt, közmegegyezésesen az a vélemény, hogy erre azért még rágyúrhattak volna egy kicsit a bohócok, mivel úgy hangzik, mintha mindenki eljátszott volna egy részletet otthon, majd ezt elküldték M. Sean Clown Graham ütőhangszeresnek, hogy vagdossa már össze őket. Azt azonban egyelőre még nem tudni, hogy ez egyben azt is jelenti-e, hogy hamarosan megérkezik a következő album, de a kedvezőtlen fogadtatást látva frissen gyorsan kijelentették, hogy ez az Arsenal nevű förmedvény, izé tákolmány, vagyis szerzemény, bizony nem lesz rajta az új anyagon. Az sem világos, hogy akkor végül is Sid Wilson DJ szempleres részt vette az elkészítésében, vagy már valaki más találtak helyette. A Slipknot legutóbbi hagyományos soralbuma 2022-ben jelent meg The End So Far címmel, Jim Root gitáros pedig még tavaly nyilatkozta, hogy őszintén szólva annyit turnéztunk Eloy Casagrande dobos csatlakozása óta, hogy az ihletem a nullát közelíti. Van egy rakás ötlet, amit még régebben írtunk, de egyáltalán nem foglalkoztatnak. És szerintem a többiek is értik ezt, így aztán úgy vannak vele, oké, talán a szőnyeg alá kellene söpörnünk ezeket és friss

0: fejjel újra kezdeni. Nyilván a turné után. Nos, amíg a művész urak el nem döntik a további mikénteket és hogyanokat, addig hallgassuk meg az Arsenalt, és utána az énekes Corey Taylor másik csapatát, a Stone Sour-t, méghozzá 2013-as House of Gold and Bones Part 1 kiadványukról, a Gun Sovereign szerzeményt.
1: I hope no bad people show.

0: humanity.
1: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
2: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
3: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

A Polyphia zenekar új nagylemeze, a Be Not Afraid, október 23-án jelenik meg a Rides Record kiadó gondozásában. Az első kislemez a Power in the Blood címet kapta, és Tim Henson gitáros a következőket mondta el róla. Ahelyett, hogy a Be Not Afraid-en szélesre terjeszkednénk, olyan mélyre merültünk, amennyire csak tudtunk. Annyi réteg van benne, amit érdemes feltárni, minden alkalommal, amikor meghallgatod, valami újat fogsz felfedezni. Tematikailag ez messze a legjelentősebb lemez, amit valaha készítettük. Scott LaPage kiegészítette gitáros társa gondolatát. Fizikailag képtelenek vagyunk kétszer ugyanazt az albumot elkészíteni. Vágyunk a fejlődésre. Nagyon jó móka volt ezt az anyagot együtt írni. A korábbi Polyphia lemezek írási munkálatai általában úgy zajlottak, hogy először külön-külön gyűjtöttük össze az ötleteinket, majd egymásnak mutattuk meg őket, ezért a Be Not Afraid esetében más megközelítést választottunk. Úgy kezeltük a munkameneteket, mint egy lehetőséget arra, hogy először mindannyian együtt alkossunk a teremben, mielőtt belekezdenénk az egyéni írásba. Ez sokkal közösségibb megközelítés volt, ami oda vezetett, hogy olyan jól éreztük magunkat a készítés során, hogy maga a szórakozás lett az a varázslat, amit megörökítettünk. A most hallható Power in the Blood szerzemény videója egy különleges helyszínen az aranyozott díszítéséről és barokk építészeti megoldásairól híres Rio de Janeiro-i Szent Ferenc templomban készült, az új lemez munkálatai pedig Miami-ban, Los Angeles-ben és Dallas-ban zajlottak. Rögtön utána egy másik instrumentális muzsikát játszó csapat, név szerint az Animals as Leaders zenél. 2022-es Parasia munkájukról a Red Miso felvételt adják majd elő.

A multi-instrumentalista Devin Townsend komoly magánéleti válságon ment keresztül az elmúlt években. A május 29-én kiadott The Moth albumban előrukkolt zenész most már állítólag kijött a gödörből, de messze nem olyan körülmények között él, mint talán sokan hinnénk. Az új nagylemez koncepcióját évekkel ezelőtt kezdte el érlelni, és a grandiózus 24 tételes anyag a személyes jellegű történetet elmesélő The Moth három részegységből áll össze. A központi lemez mellé a nagyzenekarral, kórussal megerősített The Moth, The Aftermath, illetve az anyag első élő előadását rögzítő, tavaly márciusban Hollandiában felvett The Moth, The War. Devin Townsend elmondása szerint most jól vagyok, ugyanakkor néhány évvel ezelőtt egy időre kisiklott az életem. Úgyhogy jelenleg egy hálózaton kívüli, mintegy 28 négyzetméternyi kunyhóban lakom, és annak a hölgynek kertészkedem, akinek a telkén élek. Így fizetem a lakbért és imádom. Nagy szerencsém, hogy van egy stúdióm, így ha épp támad egy ötletem, amit megéri kibontani, megtehetem. De a The Moth így csak nem egy mentális összeomlás filmzenéje lett. Egy lemez elkészítése általában lineáris folyamat, itt viszont meg kellett történnie bizonyos dolgoknak, mielőtt bárki más is bekapcsolódhatott volna a folyamatba. Szóval korán sem volt egyszerű a logisztika. A párommal majdnem 40 év után szétmentünk, és a fiam is elköltözött otthonról, úgyhogy jött az üres fészek szindrómája. Megrázó átmenet volt ez az egész, párhuzamosan a The Moth elkészítésével. Jöjjön most akkor az új anyagról a Prepare for War, The Big Snit tétel, utána pedig első zenekara a Strapping Young Lad előadásában a 2006-os The New Black nagylemezen található Almost Again felvétel.

az Asia nevű Supergroup november 6-án új kiadvánnyal jelentkezik. Az Indigo a legutóbbi 2014-es Gravitas után 12 év óta lesz az első stúdiólemez és a Frontiers kiadó gondozásában jelenik meg. A jelenlegi felállásban Harry Whitley énekes basszusgitárost, John Mitchell gitárost, Geoff Downes billentyűst és Virgil Donati dobost találjuk. John Mitchell az Icon formációban mind Geoff Downes-szal, mind a 2018-ban elhunyt John Wettonnal együtt zenélt, és utóbbi szóló projektjében is játszott. Harry Whitley énekes Geoff Downes felfedezettjeként került a frontemberi pozícióra. Az új lemezről elsőként a mindjárt felcsendülő The Traveler Into the Light című dal tették közzé, és Geoff Downes szerint zeneileg mélyek a dalok, erőteljes és egyéni a hangszeres játék, a dinamika, és erősek a szövegek is. Az első dal egy magas energiaszintű darab némi progos varázslással, de fogós refrénnel, ami a kezdetektől fogva az Asia zenéjének védjegye volt. A folytatásban pedig az eredeti énekes basszusgitáros John Wetton első zenekara, a King Crimson jön, és 1982-es Beat nagylemezükről a Neil and Jack and Me felvételt füleljük majd meg.

csak annyit szeretnék mondani, hallgassátok nagyon nagy szeretettel. Rocky Deals Coffee-val, gyerekek, a rádiót, voltam Gidofarmi Attila, alias Gidó, gyerekek, Kártágó 40 éve. Vidámság és rock'n'roll!

Itt állok Szőcs Jadó barátommal, egy nagyon kedves kollégámmal, együtt muzsikálunk. Hallgassátok a Rock Idyll Scofival, Závodi János vagyok.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány szekundum múlva. Már holnap lesz. Vagy már az is van, és ez azt jelenti, hogy végre. Sajnos. Nos, ezt mindenki dönts el magának, de minden esetre véget ért a... Mára, és ezennel zárul Scofi rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan immáron ősz hó, azaz magvető havának 7. napján, amikor majd megint jövök a friss és ropogós hírekkel, érdekességekkel és újdonságokkal, persze a rockzene zűrzavaros világából, szóval akkor majd ismét találkozhatunk este 10 órától. Addig viszont írdatlanul, sőt, írtóra várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat, méghozzá a következő e-mail címre.
1: rockitil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
1: Rockitil.
0: Vagyis rockidil, két ellen, mint egy szó, panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszakát. Scofit hallottátok. Végül még egyszer el kell mondanom azt a kivételes információt, hogy immáron őszhó, illetve magvető havának 7. napján ismét találkozhatunk este 10-től, amikor majd megint lesznek friss és ropogós újdonságok, érdekességek és hírek, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szíven ádresz, hövölj a...
2: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan. Egy pár máig számomra felfoghatatlan.

Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!